0: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit, október 4-én vasárnap hajnalban, homokora késő jeli műsorunkban, Szabó Anita a mikrofonnál. A mai napon a Máté evangéliuma 5. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A következő 3 órában késő jeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnosradio.rovablapon. Adásunk első órájában Isten tiszteletet sugárzunk. Második órában a nap állítatát tolmácsolja Hermann Dániel, ifjúsági énekek szólnak, kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjeinket köszöntjük. A homokora 3. órájában vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. Ha tehetik, tartsanak velünk. A következő órában Isten tiszteletet sugárzunk, igét hirdet Farkas László lelkipásztor.
1: A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől és a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát mi érettünk, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdőénekként a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Ó seregeknek Istene!

Szeretett testvérek, a mai napra kijelölt igerészünket olvasom, amely a Bibliaolvasó kalauz szerint van kijelölve számunkra, és ez az ige, ennek a részlete írva található Mózes második könyvének 39. fejezetében, 32-től 43-ig terjedő versekben. Így végezték el a hajléknak és a kijelentés sátrának összes munkálatait. Mindent úgy készítettek el Izrael fiai, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr, úgy készítették el. És bemutatták Mózesnek a hajlékot, a sátrat és egész fölszerelését, kapcsait, deszkáit, reteszeit, oszlopait és talpait, a vörösre festett kosbőr, takarót és a delfinből takarót, függőkárpitot, a bizonyság ládáját és annak ruháit a fedéllel együtt, az asztalt, annak egész fölszerelését és a szent kenyereket, a színarany lámpatartót mécseseivel, a mécseseket sorjába, annak teljes fölszerelését, meg a lámpaolajat, az aranyoltárt, a fölkenéshez való olajat és a jó illatú füstölőszereket, a sátor bejáratának függönyét, a rézoltárt, annak rézrácsozatát, rúdjait és egész fölszerelését, a medencét és annak állványát, az udvar szőnyegfalait, oszlopait és talpait, meg az udvar kapujára való függönyt, annak köteleit és cövekeit, hajléknak, vagyis a kijelentés sátának egész Isten tiszteleti fölszerelését, a díszes ruhákat, a szentélybe végzendő szolgálathoz. Áron főpap szent ruháit és fiainak papi ruháit. Pontosan úgy végezték el az összes munkálatot Izrael fiai, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Mózes megtekintette az egész művet, és megállapította, hogy elkészültek vele, és úgy készítették el, ahogyan megparancsolta az Úr. Ekkor Mózes megáldotta őket. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozni tudjon bennünk gazdagon, mi sok és áldott gyümölcsöt teremjük az ő dicsőségére, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezőt lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt
és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyság tételünk után hallgassuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor itt szól mi hozzánk, a mi Urunk, az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában, kedves testvérek, a 432-es dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. 432-es dicséretünkkel magasztaljuk Istenünket, édesatyánkat. Ennek az első verse így kezdődik: mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek?

Csendesedjünk el imádságra. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk ennek a vasárnapnak délelőttjén, és azért a lehetőségét mondunk köszönetet, hogy újból itt lehetünk ebbe a közösségbe, és újból a Te igédre figyelve, magunkat megüresítve állhatunk újból elődbe. Köszönjük, hogy neked van ma is üzenetet számunkra. Engedd, hogy ennek az üzenetnek értelmét fel tudjuk fogni szívünkkel és lelkünkkel, hogy ennek az üzenete el tudjon jutni egészen a gondolatnak a születéséig, és bennünket döntésre tudjon ösztökönni, mégpedig arra a döntésre, ahogyan énekeltük, a Tiédek lehessünk. Taníts bennünket, Urunk, mert szükségünk van a Te szavadra. Újból nyisd meg előttünk igének gazdagságát, és ha már méltónak találtál bennünket, hogy erről ma itt a Te színed előtt hallhassunk, hallgathassuk a Te szavadat, akkor Tedd áldottá a veled és egymással eltöltött időt. Szentel meg együttétünket. Növeljed hitünket, erősítsél bennünket. Mutass utat, adj erőt az erőtelennek, bátorítást az elesetnek, tervet annak, aki nem látja a jövendőt, bizalmat annak, aki bizonytalan, és adj bűnbocsánatot annak, aki ma előtted ezért könyörög. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy Te ezek felett is mindent megadsz nekünk, amire szükségünk van, hogy továbbra is gyermekeid lehessünk, és azok is maradhassunk. Hogy el tudjuk végezni a tőled kapott feladatunkat ebben a világban, hogy valóban mind a Te választottaid, a Te megkülönböztetett szeretetedbe utat tudjunk mutatni sokaknak, akik keresik a Te országodat, és akik ebben a világban veled haladva, veled együtt élve, felfele tekintve másokat is hívogatnak a Te országodba. Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökké való és igaz Isten, jöjj közénk, áld meg együttlétünket, Isten tiszteletünket. Amen. Ige hirdetésre készülve a 433. énekünk első három versét énekeljük. A 433. énekünk első három versével magasztaljuk Istenünket, édesatyánkat. Az első vers így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat.

Szeretett testvérek, csendességünkben Isten bennünket tanító, megszólító ígéje írva található Mózes második könyvének 29. fejezetében, a 30-as és 31-es versekben, hogy a fent megnevezett helyen, vagyis Mózes második könyvének 39. fejezetében, a 30-as és 31-es versekben miként van megírva Isten igéje. Felolvasom, jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Azután a homlokdíszt készítették el, a szent fejdíszt színaranyból, és felírták rá a pecsétgyűrűbe, ahogyan a pecsétgyűrűbe szokták vésni, az Úr szent tulajdona. Ezt kék bíbor zsinórral fűzték, és rákötötték a süveg elejére, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Ezt kék bíbor zsinóra fűzték, és rákötötték a süveg elejére, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. Szeretettel köszöntöm a testvéreket Idisztelepi templomunkba, és mindazokat, akik velünk együtt vannak a rádió hullámhosszán. Ezen a mai napon egy nagyon érdekes igei rész kerül elénkbe, amely Izraelnek a kultuszát, a papi öltözetét, és mindazokat a kellékeket tárja elénk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Isten tisztelet legyen, és Istennek tetsző Isten tisztelet legyen. Miért nagyon fontos ez? Azért, mert Mózes második könyve arról tanít bennünket, hogy Isten az ő népének, aki hosszú-hosszú időn keresztül Egyiptomban raboskodott, nem volt egy kiforrott kultusza, vallása, így is mondhatnánk, egy kultuszt ajándékoz. Hogy mi szerint tiszteljék őt, hogyan éljék a mindennapi életüket, ezeket Isten mind-mind szépen részletesen szabályozza. Mózesnek előbb ugye átnyújtja a két kőtáblát, amelyen rajta vannak azok a rendeletek, parancsolatok, mi úgy ismerjük, hogy 10 parancsolat, amelyek szerint a mindennapi életét kell élje ez a nép. De amíg Mózes fenn a hegyen Istennel beszélget, addig lenne a nép elfelejti az ő urát és Istenét. Mózestől pedig Istent kér, Árontól Istent kér, Áron pedig összegyűjti az aranyfüggőket, és belőlük öntett egy borjút. Elhajlott a nép az Úrtól. Milyen hamar elfelejtette azt, hogy milyen nagy csodákat tett érette, milyen erős kézzel vezette ki Isten az ő népét Egyiptomból. És ez az emberi tulajdonság sajnos ma is bennünk van, nagyon könnyen elfelejtkezünk arról, hogy mennyi mindent tett értünk az Isten. És olyan könnyen el tudunk hajolni az ő által a kijelölt útról. De ennek meg lesz a következménye, ahogyan megvolt egykoron, és ez a következmény bizony nem kellemes az ember számára. Ezen a mai napon, akár csak ezelőtt néhány héttel, amikor Isten rendelkezett, hogy mi legyen, és hogyan legyen megalkotva a főpapnak a ruhája, és mindaz, ami ezt a szolgálatot az Isten szín előtt jelenti, és amiben el kell végezni, akkor hallhattunk részletesen leírva, hogy milyen legyen. Ma nem olvastam külön fel ezt a részt, hiszen nagyon hosszú, ennek a fejezetnek 43 verse van, de ma engedjétek meg, hogy újból szólni tudjak előttetek ezekről a dolgokról. Isten kiválasztotta főpapjaként Áront és az ő fiait, majd később kiválasztja az Isten tiszteletnek az előkészítésében és a szolgálatokat elvégzendő dolgoknak a elvégzéséhez Lévi népét. És azt mondja Mózesnek, mondd meg a mestereknek, én megáldom őket bölcsességgel, miként és hogyan készítsék el ezeket a kellékeket. Hát végül most sor kerül erre. Elérkeznek egész addig, ahol már az egész szent sátor és az Isten tisztelettel kapcsolatos dolgok szépen lassan elkészülnek. A maguk pompájával.
És ahogyan végigolvastam ugye ennek a fejezetnek a végét, Mózes végre rátekintett és konstatálta, hogy minden úgy van, ahogyan Isten rendelte. Mintha a teremtésbeli történet ismétlődne meg, amikor Isten végig tekintett azon, amit megteremtett, és azt mondja, hogy hát ez szép, ez jó. És ekkor Mózes megáldotta őket. De mit is áldott meg Mózes? És vegyük sorra ezeket. Hát elsősorban az efód. Mi is az efód? Miből is készül? Hát aranyból, kék-piros bíborból, karmazsin fonállal és sodrót lennel készül el ez. Az efód egy váldísz. Az a dísz, amelyre két ónix követ erősítettek, és amelyre rávésték egyik oldalon és másik oldalon vállon Izrael 12 fiának a nevét. Jelképes dolog ez, mert azt jelenti, hogy ennek a népnek a sorsát és életét és annak a terhét az Isten szín elé viszi a főpap. És tudjuk, hogy a főpap Jézus Krisztus előképe. Mert az övének a Krisztus minden sorsát, nyomorúságát, terhét, bűnét oda visz az Isten szín elé. Míg mi emberek nem tudjuk hordozni egymásnak a terhét úgy, vagy vétkét, ahogy kellene, csak egymásért könyörögni tudunk, addig a Krisztus az egész áldozatával, amit bemutatott, az övéért, a vétekért szabadulást, szabadítást nyert számunkra. Az efod tehát azt jelképezi, hogy Isten szín előtt mindig lesz, aki hordozza az ő népének a gondját, baját és sorsát. Utána ott van a hósen. Hát ezt aranyból, kék és piros bíborból kellett karmazsin fonálból, sodrót lemből elkészíteni. Milyen is ez? Hol is van ez elhelyezve a papíruhán? Hát ahogyan olvassuk, azt látjuk, hogy egy arasz magas és egy arasz széles kell legyen. Dupla falu kell legyen. És ezen négy sorba, három-három soronként ugye ékkövek kell legyenek. Nagyon értékes ékkövek. És ezekre az ékkövekre rá kell vésni Izrael 12 törzsének a nevét. Ezt itt a mellén hordozta a főpap, és ugye a vállához erősítették azért, hogy szüntelenül a szíve felett tudja hordozni az ő népének a sorsát. Jelképes dolgok ezek, amelyek ma is úgy vannak jelen az életünkben, ahogyan olvasuk Jézus Krisztusnak a szolgálatát. Mert ő szívén hordozta és hordozza az övéinek a sorsát. Noha testileg ugyan nincs közöttünk, mert felemeltetett, és úgy, ahogy a hitvallásunk mondja, ül az Isten jobbján, de ígéje és szent lelke által minden nap megtapasztalhatod, hogy ott van jelen az életedbe. És ha ezt tapasztalod, hogy ott van jelen az életedbe, akkor tapasztalod azt is, hogy Krisztus áldása is ott vannak, és jelen vannak az életedbe. Menjünk tovább, hiszen a főpapnak a szolgálata, amely által a népért végzett szolgálatot visz véghez, ez nem csak ennyiben merül ki, hogy felöltözik, elvégzi az ő szolgálatát, hanem közben jár a szolgálat is, mégpedig olyan ruhákban, melyre Isten rátekintve látja azokat a jeleket, amit egy főpapnak a népért tenni kell. Szívén és vállán hordozni az ő népét. Utána ott van a palást és a homlokdísz. Az efodasz palást és a palást ugye kék bíborból készítették el felül kivágással a fejnek, és ez egy megerősített ruhadarab volt. Olyan volt, mintha bebújtak volna belé. Miért tették ezt így? Azért, mert alól ennek a szegélyére gránát almákat, és ugyanakkor aranyból készült csengettyűket helyeztek el. Hogy amikor a pap mozgott, bement az Isten szín elől, és kijött az Isten szín elől, akkor hallja a nép, hogy az ő szolgálatát végzi.
ugyanakkor figyelmeztetés is a nép számára, hiszen a pap, amikor a szolgálatot végezte, nem volt szabad érintkezzen emberekkel. És ez a szolgálat akkor volt teljes, hogyha valóban az Istennel érintkezett. A mai világunkban kicsit nehezen értjük meg ezt, hiszen nem látjuk a mai papi szolgálatnak ezt a kiemelt mi voltát, pedig azt mondja Jézus Krisztus, hogy mi mindannyian ebben a világban papi szolgálatot végzünk, a Melkisédek rendje szerint. Kiki a maga helyén, ott, ahol él, ahol van, végzi ezt a szolgálatot Isten dicsőségére, maga lelke üdvösségére és a másik ember üdvösségére tekintve. De nem mindegy, hogy hogyan végezzük ezt. Nem mindegy, hogy oda szenteljük az életünket, és mindjárt meglássuk, hogy mennyire fontos az, amit majd fejdíszként a főpap fejére kell tennie. Hogy ő maga el ne feledkezzen arról, hogy ő kicsoda. Nem mindegy tehát, hogy hogyan végezzük ezt. Nagyon fontos, hogy úgy végezzük, mint akik tudják, hogy nem önmagukéi, hanem az Istenéi. Ott van tehát a homlokdísz, amelyre ráerősítik az aranyból azt a homlokdísz, amely aranyból van, és ráírják azt, hogy az Úr szent tulajdona. Amit ráerősítenek ugye a fejsapkára, és amit ott kell hordania szüntelenül a főpapnak, amikor végzi ezt a szolgálatot. És neki sem szabad megfeledkezni erről, hogy ő nem más, mint az Úr szent tulajdona. És hadd álljunk meg egy kicsit itt ennél az igénél. Vajon ha rátekint az Isten a mi életünkre, látja az életünkön ezt a jelet, hogy mi az ő szent tulajdonai vagyunk? Vajon látja az életeden, látja a szolgálatodon, látja mindazon, amit te ebben a világban megélsz, és amit cselekszel, hogy az Úr szent tulajdonaként teszed. Mert ha igen, akkor rajta van az ő áldása az életeden, cselekedeteiden, és ezeknek meg lesz az, nem csak a gyümölcse, hanem meg lesz a jutalma is. A főpap nem a nép bűnét hordozta az Isten szín elé. Legfelebb annak az áldozati állatnak a hiányosságait vihette. Mi nem tudjuk egymásnak a vétkét az Isten színe előtt úgymond elhordozni, de oda tudjuk vinni imádságba. Mert érettünk már Krisztus az ő áldozatával, meghozta azt a nagy áldozatot, hogy bennünket visszavásároljon a bűntől és a kárhozattól. És ezt nem szabad elfelednünk. Ezért láthatatlanul is, de ott van minden hívő ember életében ez a mondat, hogy az Úr szent tulajdona. És az az ember, aki ezt megérti, az az ember, aki elfogadja Istennek ezt a pecsétjét, az az ember tudja, hogy az Isten az ő gondviselése. Még van más pecsét is az emberi életünkben, amely ott van jelen. Gondoljunk csak arra a pecsétre, amit Isten ráhelyez a kisgyermekkorunkban az életünkre, amikor a keresztség sákramentumában részesedünk. Isten elhívott és elpecsételt minket. Nálunk, a mi vallásunkban konfirmáció által mi hitvallást teszünk elő, megerősítjük ezt az elválasztást. Igennel válaszolunk erre. Ezek mind olyan dolgok, amelyet az emberi életünket, ahogyan énekeltük itt, arra sarkalják, hogy aszerint éljünk, amit az Isten ígéje tanított, és amit Isten ígéje mutatott számunkra. Mert mit használ kereszténységünk, ha nem aszerint élünk? Ha nincs igaz kegyességünk, és vétkezni nem félünk. Ezek mind olyan dolgok, amelyek Isten ígén alapulva arra tanítanak minket, hogy nekünk nem lehet más célunk, és nem lehet más értékrendünk, mint az, amit a Krisztus megadott. Ha mi elveszítjük ezt az értékrendet, ezt a célt és ezt az útirányt, akkor minden megüresedik, ami a vallásban van, és csak kultusszá válik, de nem Isten tiszteletté, nem lelki életté, nem hitvalló életté. És ott, ahol ez megüresedik, akkor kiüresednek a templomok is, mert miért menjen az ember olyan helyre, ahol nem frissül fel lelkileg, ahol nincs bűnbocsánat, ahol nincs Isten jelen,
ahol csak az emberi cselekedeteket hajtják végre. Ezért szűnnek nagyon sok olyan helyen gyülekezetek a nyugati világban, ahol az ember már csak külsőségekbe tiszteli az Istent. Isten óvjon meg bennünket ettől, hogy csak külsőségekbe tiszteljük az Istent. Legyen fontos számunkra az, amit itt a főpapnak ugye fejdíszén hordani kellett, hogy az Úr Szent tulajdona ő. Hogy mi is, mint Isten gyermekei, az Úr Szent tulajdonai vagyunk. Ez a dolog kötelez. Kötelez arra, hogy magamat állandóan emlékeztessem arra, hogy nem önmagamé vagyok ebben a világban, és nem önmagamé kell cselekednem, hanem az Istené vagyok. És ha az Istené vagyok, akkor az ő lelke által végezhetem mindazokat a tetteket és cselekedeteket, amik nem csak rám tekintve az én üdvösségemre hasznosak, hanem a másik ember életére nézve is. Ezért mindannyian egyen-egyenként ebben a világban ilyen szent papi szolgálatot végezhetünk. Isten megbízása pedig nem olyan megbízás, amelyet meggondolatlanul adott nekünk, mert Isten meggondolta azt, amikor ezt a megbízást neked és nekem adta. És ugyanakkor a megbízáshoz adott erőt is, bölcsességet is, hogy mi eleget tudjunk tenni ennek. Hogy ne önmagunknak éljünk, és ne önmagunké haljunk meg, hanem éljünk neki, és halljunk meg a bűnnek. Hogy bennünk ne az emberi énünk legyen az, ami meghatározza a gondolkodásunkat, az életformánkat, az életvitelünket, hanem az Isten tanítása, ígéje és beszéde. Hogy ezek ne csak szavak legyenek, hanem valóságát tudjanak válni az emberi életünkbe. És az Isten kérdez. Vajon rajta van-e a te életeden ez a felirat, hogy az Úr Szent tulajdona? Vajon te és én, mindannyian, akik hallgatjuk ezt az ígét, mi ennek megfelelően érünk ebbe a világba? És most ne úgy mérlegeljük önmagunkat, ahogyan az ember szokta, hogy hát mi mindig előre tesszük magunkat, hanem engedjük, hogy átvilágítsa az életünket az Isten beszéde. Ahogyan átvilágítja sokszor a röggön, ami emberi testünket, és meglátják bennünk azt, hogy hol a betegségnek a gócpontja, úgy átvilágítja az Isten ígéje is az életedet, az életünket, és rámutat az életünkbe azokra a dolgokra, amik nem Isten szerint valók. És ha ezeket látjuk, mert az Isten ígéje rámutat, akkor cselekednünk is kell, döntenünk is kell. Mégpedig afelett, hogy tovább megyünk ezen az úton, és így élünk tovább, ahogy éltünk, vagy pedig ezeket megtagadva, az Isten segítségét kérve, ezeket a mi emberi életünkről levetközve, naponta megszentelődve az Isten ígéje által haladunk az üdvösségnek az útján. Mert ezen az úton ott van az Isten. Minden más utat, amit keresett az ember, vagy meghatározott önmagának az ember ebben a világban, hát kudarc jellemzett. Tévút volt a vége. Az elveszés volt a vége. És az az út, amit is

akkor a bűnt néven kell nevezd, és a bűnt meg kell tagadd. Ha pedig önmagad szeretnéd élni ezen a világon, amint látjuk, ez a világ az önmaga útját akarja járni, ezen az úton nem találhatod meg az Istent. Önmagadat is elveszíted, és önmagaddal együtt elveszíted az örök életedet is. Az Isten útján ott van a megbecsülésnek és a tiszteletnek az értékrendje, a békességnek az értékrendje, a jóságnak és a megbocsátásnak az értéke. A világnak az útján ott van a türelmetlenségnek a rendje, a haragnak, a gyűlöletnek a rendje, a másik meggyilkolásának a rendje. Látjuk, milyen útirányt vett ennek a világnak az útja. Látjuk, hogy mi történik körülöttünk ebben a világban, és azt kérdezzük, hogy Isten meddig tűri ezt? Kedves testvérek, a mi feladatunk az, hogy mi az Isten gyermekeinként, mind azok a csillagok, amelyek az éjszaka sötétségében fénylenek, vigyük az Isten fényét ebbe a világba, az Isten értékét ebbe a világba. És ha elvisszük ezt a parányi kis fényt, ez a fény vezet bennünket, és ez a fény lehet másoknak is a vezetője. És ez a fény az Isten felé hív minket. Utat mutat. Ezért kellett a főpapnak azokba az öltözetekbe felöltöznie, amelyet annak idején Isten megszabott, hogy önmagát is, népét is emlékeztesse arra, hogy az ő népe az Isten népe, papi szolgálatot végez, és nem hagyhatja alább. Nem választhat más Istent. Mert abban a pillanatban, amikor más Istent választott, elhajolt az Istentől, és beérett az életébe ennek az útnak a gyümölcse, akkor ez keserű volt. És érvényes ez a mai világunkban élő emberekre is. Azok, akik hisznek az Istenbe, tudják, hogy nem választhatnak másként, sem akaratukból, sem maguk döntése szerint, elképzelése szerint, csak úgy, ahogyan az Isten ebben a világban kijelölt útját megmutatta nekünk. Aszerint kell dönteni és választani. És ezekben a döntésekben mindig-mindig ott van az ő lelkének a sugallata. Mert akiket az Isten lelke vezet, azok Istennek a fiai. Engedd, hogy Isten lelke vezessen téged. Engedd, hogy Isten gyermeke lehess ezen a világon. Nem fogod megbánni. De minden olyan döntésedben, amelyben nem vezetted be Isten, amelyet nem vezettél Isten színnel, amelyet nem osztottál meg Istennel, abban mind-mind behérik majd az a gyümölcs, amelyről azt mondjuk, hogy bizony nem kellemes, hanem keserű. És minden olyan döntésben, amelyet Isten lelke vezetésével hozunk meg, ott nem csak mi épülünk, hanem a környezetünkben levő emberek is épülnek. És egymás hite által itt tud épülni a gyülekezet is. Ezért ajándékozta a kultuszt Isten az ő népének, hogy ez a nép a maga hitét megélve az Isten közelségébe meg tudjon maradni, és el tudja végezni az ő papi szolgálatát a népek között. Ezért hívott el bennünket Isten, hogy mi is ebben a világban el tudjuk végezni az Istentől kapott feladatunkat, azt a szent feladatot, amelyet hit megőrzése és a hit továbbadása jelenthet. Mindazok számára, akik mellettünk és a környezetünkben élnek. És azt mi megtettük, akkor az Isten szolgálatába helyt álltunk. És azt mondja az Isten igéje, hogy Isten megbecsüli az ő munkásait. Mert fontosak vagyunk számára. Mindaz, aki az ő gyermeke, és az ő gyermekeként él ebben a világban, az már ebben a világban érezheti az örök élet kezdetét az életébe, és az élet után pedig olyan tökéletes boldogsága lehet, mert emberi szem nem látott, elme meg nem gondolhatott, amelyben Istennel, az Atyával, az örökké valóságban élhet. És ez nem mese, hanem ez az eljövendő igazsága lesz, amely beteljesedik. Boldog az az ember, aki úgy tudja élni az életét ebben a világban, mint aki rábízta magát az Istenre, és minden nap élvezi az Isten vezetését. Naponta ott vannak Isten áldásai az életébe, és ezeket az áldásokat nem csak magának tartja meg, hanem szétosztja azok között, akik közé elküldi őt az Isten.

és ezáltal másokat is gazdagít. Ezáltal másokat is vezet az Isten útján, és ezáltal mások számára is meg tudja nyitni Isten rajta keresztül az ő mennyországának a kapuját. Isten áldja meg így mindannyiunknak egyen-egyenként a szolgálatát. Amen. Isten dicsőségére a 428-as dicséretünket énekeljük. 428-as dicséretünk így kezdődik: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni.

Dicsőítünk és magasztalunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hogy te gyermekeidé választottál. Méltónak találtál és tekintettél bennünket arra, hogy igédnek hallgatói és ugyanakkor annak gyümölcstermői lehessünk. Köszönjük ezt a mai napot is, hiszen kegyelmed által újból elkezdhettük egy másik hónapnak, a vasárnap délelőttjén a neked való szolgálatot, az elcsendesedést. És ebbe te tanítottál bennünket. Köszönjük, hogy fontosak voltunk és vagyunk ma is számodra. Nem csak egykoron cselekedtél a te fiadban úgy, ahogyan bölcsnek láttad, hogy minket megments és megszabadítsa a bűntől és a kározattól, hanem ma is velünk vagy, velünk lakozol, vezetsz és tanácsolsz minket. Köszönjük, Urunk, ezt a türelmet, amelyet megmutattál felénk, és azt is, hogyha sokszor a magunk feje szerint döntettünk és letértünk a jó útról, te figyelmeztettél. Nem hagytál úgy magunkra, hogy teljesen összetörve legyünk, azért, hogy teljesen elveszett állapotban maradjunk, hanem te újból közel jöttél hozzánk. Szívünkre beszéltél, levetted a bűnnek terhét rajtunk, és bűnbocsánatot ajándékoztál bűnbánatunkra. Köszönjük ma is azt a szép tanítás, amellyel felhívtad a figyelmünket arra, hogy mit jelent a te gyermekednek lenni a mai világba. Arra bátorítottál, hogy álljunk helyt, és ne arra tekintsünk, hogy mivel pecsétel meg bennünket ez a világ, vagy hogyan ítél el minket, hanem arra gondoljunk, hogy mi a te szent tulajdonaid vagyunk. És ez becsesebb mindennél, mindannál, amit fel tud számunkra mutatni, vagy kínálni ez a világ. És érdemes megmaradni a te gyermekednek. Köszönjük, Istenünk, a feladatot is, amelyhez az erőt kirendeled a te szent lelked által. Hadd legyünk valóban úgy, mint a te csillagaid, ennek a világnak sötétségében, hogy ki tudjon világítani a maga helyén, ahova rendelted és ahova helyezted ebben a világban. És Urunk, ha erőtelenség vesz rajtunk erőt, vagy ha megkörnyékez bennünket a bűn, könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne legyen úrrá az életünkbe, hogy ne hozzunk szégyent rejád, hanem legyünk mind a te gyermekeid, hűségesek hozzád. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban utat mutattál, egymásra bíztál ebben a világban, hogy egymás hite által épüljünk. Köszönjük ezt a drága ajándékot, ami az Anya Szent Egyház, amelyben megélhetjük hitünket, elmondhatjuk örömeinket, gondjainkat, bajainkat, megoszthatjuk egymással mindazt, amit elértünk, vagy a mi bukásainkat is. És egymás hite által könyöröghetünk, hogy építsd a te Anya Szent Egyházadat ebben a világban. Hadd legyen a te Anya Szent Egyházad a lelkeknek az otthona. Így kérünk, hogyha megáldottad bejövetelünket, áld meg kimenetelünket is, hogy a hétköznapi életünk is a te szolgálatodba tudjon zajlani és történni. Hadd lássuk meg ezekben az eseményekben, amiket megélünk, a te jelenlétedet, jóságodat és szeretetedet. Így kérünk, áld meg mindannyiunknak az életét és szolgálatát e földi életünk során. Amen. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek, testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csöndbe, magunkba szállva.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mondjuk el, testvérek, hangosan a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmainknak a perselypénzét, a beszolgáltatott egyházfenntartó járulékot és a testvéreknek az adományát. Köszöntjük a mai napon is az elmúlt héten születésnapjukat, névnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytainkra pedig gondoljunk kegyelettel. Mához egy hét vasárnap délután 17 órától szeretett vendégséget szervezünk a gyülekezetünkbe, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Vendégül fogadjuk majd Grezsa Csaba, Kolozsvár főkonzul urát. Ugyanakkor ezen az istentiszteleten a konfirmáló gyerekek szüleinek is szülőértekezletet fogunk tartani, hiszen van megbeszélni valunk, szeretettel hívjuk és várjuk őket is erre az alkalomra. Isten dicsőségére, lelkünk épülésére a 455-ös dicséretünket énekeljük. 455-ös dicséretünknek mind a három versével magasztaljuk Istent. Az első vers így kezdődik: Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad, világteremtő a te szózatod. 455-ös énekünket énekeljük.

végezetű gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a Heidelbergi KT bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Ámen. Áldás előtt énekeljük a 91. Zsoltárunk első versét, te benned bíztunk elejétől fogva.

0: Ami Urunk Jézus Krisztusunknak a kegyelme, az Atyának a szeretete és a Szentléleknek a közössége, legyen és maradjon mindnyájan ti véletek. Ámen.
1: Az elmúlt órában Isten tiszteletet sugároztunk, ígét hirdetett Farkas László lelkipásztor.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be az Agnus Rádió késő jeli műsorának hallgatásába, a mikrofonnál Szabó Anita. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. A mai napon a Máté evangéliuma 5. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A következő percekben a nap állítatát tolmácsolja Hermann Dániel.

kapcsolatban maradni. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik a nap. Zsidókhoz írt levél 10:25. A mai állítatot Mike Bertolio, Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk szerezte. Az 50 éves érettségi találkozón nagy öröm volt újra találkozni az évtizedek óta nem látott osztálytársakkal. Legtöbbet két olyan barátommal beszélgettem, akiket még általános iskolából ismerek. Megegyeztünk, hogy a találkozó után is tartani fogjuk a kapcsolatot. Havi telefonhívásokkal, heti e-mailekkel és karácsonyi üdvözlőlapokkal. Ez egy darabig működött is, de idővel a kapcsolattartás ritkulni kezdett. A karácsonyi üdvözletek megmaradtak, de a heti és havi kapcsolatfelvételek elmaradoztak. Ugyanez történt az Istennel való kapcsolatunkkal is. A zsidók 10 arra buzdítja a hívőket, hogy ragaszkodjanak az összejövetelekhez és az imádsághoz. A levél címzettjei közül néhányan eltávolodtak a közösségtől és elszoktak a rendszeres találkozástól. Az Úrral való kapcsolatunk erősödik, ha más hívőkkel együtt rendszeresen olvasuk és tanulmányozzuk a Bibliát és bátorítjuk egymást. Ebben a rohanó világban sem kell elszakadnunk a hittől.

Imádkozzunk. Urunk, bocsásd meg, amikor nem helyezzük előtérbe a veled és más hívőkkel való kapcsolatot. Segíts, hogy rád összpontosítsunk és bátorítsuk egymást hitben. Ámen. A mai áhítatot Mike Bertolio, Amerikai Egyesült Államok mobilitás sérű szerezte. Imádkozzunk valakiért, akit régóta nem láttunk.

Kedves hallgatóim, ma október 4-e van, önök a napkalendáriumát hallgatják. Először a fontosabb történelmi események következnek. 1423-ban luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király hűbérként vejének 5. Albert osztrák hercegnek adományozta a Morva őrgrófságot, és a cseh királyi trón örökösévé jelölte ki Albertet. 1468-ban első Mátyás király Brassó városa számára a magyar pénzek mellett a havasalföldi pénzek használatát is engedélyeztem. 1490-ben II. Ulászló magyar király és Beatrix özvegy királyné titkos házasságot kötöttek. 1535-ben kinyomtatták az első teljesen angol nyelvű Bibliát, amelyet William Tyndale és Miles Coverdale fordított. 1582-ben a legtöbb katolikus országban életbe lépett a 13. Gergely pápáról elnevezett naptár. 1693-ban a Lamar-Szágriai csatában az Augsburgi Liga csapatai vereséget szenvedtek 14. Lajos francia király csapataitól.

igazgatmánynak. 1850-ben az osztrák pénzügyminiszter előírta a császári és királyi pénzügyőrségek felállítását Magyarországon. 1852-ben letették a budapesti Szent István templom a későbbi Szent István bazilika alapkövét. 1857-ben megindult a Szépirodalmi Közlöny, szerkesztője névleg Szelestei László, valójában Székely József. 1878-ban első Ferenc József király elfogadta Tisza Kálmán miniszterelnök lemondását. 1896-ban átadták a budapesti Ferenc József hidat, ma ezt Szabadság hídként ismerjük. 1944-ben ezen a napon a szovjet és román előrenyomulás miatt a Magyar Honvédség kiürítette és feladta Torda városát. 2010-ben az ajkai vörösiszap katasztrófa során csaknem 1 millió köbméter vörösiszap öntötte el Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket, 10 halálos áldozatot követelve.

Most pedig lássuk a születési évfordulókat. 1570. október 4-én született meg Pázmány Péter esztergomi érsek, egyházi író. 1626-ban született Richard Cromwell, Oliver Cromwell fia, 1658 és 59-ig Anglia Lord Protektora. 1742-ben született Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus és mineralógus, a tellúr és a turmalin felfedezője. 1870-ben született Móricz Pál, magyar író, újságíró. 1872. október 4-én született Schöpflin Aladár, magyar író, műfordító, kritikus.

1885-ben született Gál Sándor magyar fizikus. 1889-ben született Dálnoki Veres Lajos honvéd vezérezredes, II. Világháborús hadsereg parancsnok. 1906. október 4-én született Kepes György festő, tervező, képzőművészeti író. 1909-ben született Szalai Sándor fizikus, a magyar magfizikai kutatás megalapítója. 1912-ben született Hajnal Gábor, József Attila díjas magyar költő, műfordító. 1925. október 4-én született Kálai Ferenc színművész, a Nemzet színésze, 2010-ben hunyt el.

1930-ban született Soproni József, magyar zeneszerző. 1933-ban született Sükös Mihály, József Attila Díjas, magyar író szerkesztő. 1943-ban született Lengyel Pál, magyar filmrendező. 1955-ben született Bán János, magyar színész filmrendező. 1959-ben született Pápai Erika, magyar színésznő, szinkron színész. 1971-ben látott napvilágot Bayer Friderika, magyar énekesnő. 1974-ben született Török Zselenszky Tamás, magyar költő, zenész, filozófus.

Most pedig lássuk az elhalálozási évfordulókat. 1852-ben hunyt el Avilai Szent Teréz spanyol apácam, 1570-től az első női egyházi tanítom, 1617-től Spanyolország védőszentje. 1669-ben hunyt el Rembrandt van Rijn, német alföldi festőművész. 1880-ban hunyt el Jacques Offenbach, német születésű francia zeneszerző. 1932-ben elhunyt Lengyel Pál, magyar nyomdász újságíró, eszperantó nyelvű lapok kiadója.

0: 1947-ben hunyt el Max Planck, Nobel-díjas német fizikus, a kvantummechanika megalapítója. 1970-ben elhunyt Janis Joplin, amerikai énekesnő. 1989-ben hunyt el Graham Chapman, brit színész, komikus, forgatókönyvíró. 1992-ben elhunyt Gyárfás Miklós, József Attila díjas, magyar író, újságíró, dramaturg. 1992-ben elhunyt Bai Zoltán, magyar származású atomfizikus, a radarcsillagászat megalapítója az űrkutatásban. A mai nap az állatok világnapja, ugyanakkor Assisi Szent Ferenc halálának az évfordulója, aki 1226-ban hunyt el. A Leszotói Királyságban a függetlenség napját ünneplik 1966 óta.
1: Október 4-i kalendári mungatlapoztuk Kis Gáborral, most pedig ünnepeltjénket köszöntjük vele.
0: A mai napon Ferenc, Aranka, Hajnalka és Fodor napját ünnepeljük. Lássuk, honnan erednek ezek a nevek. Ferenc francia latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, amelyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia. Aranka magyar név, az arany szó kicsinyítőképzős származéka, az Aurélia magyarítása. Hajnalka 19. századi névalkotása, Hajnal közszóból, ez a kicsinyítőképzős név egyben virágnév is. A Fodor magyar eredetű név, jelentése göndörhajú. Köszöntjük tehát október 4-én a Ferenc, Aranka, Hajnalka és a Fodor nevű hallgatóinkat, Isten áldását kérjük életükre, a következő dallal őket köszöntjük.

Dobner Illés és Maros Eszter közös dala szólt, ezzel köszöntöttük a mai nap ünnepágyait. Isten éltesse őket sokáig!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.hu weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. Ma Máté evangéliuma 5. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A következő percekben a múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. Miért indul el valaki több száz kilométerre gyalog? Válaszokat keres, kiszakadna a hétköznapokból, közelebb kerülne Istenhez vagy önmagához, vagy egyszerűen csak úton szeretne lenni? El Camino, zaránduklat vagy teljesítménytúra. Erről beszélgettek a kolozsvári Magyar Napokon a Refó udvarban.
3: Vasárnapi beszélgetés.
4: Én úgy ülök itt, Dávid István vagyok, egyetemi lelkész Kolozsváron, aki nem járt ott, ahol ti jártatok. És azon gondolkoztam, hogy vajon meg lehet-e, vagy kell-e nekünk egy célt megfogalmazni, ha már El Camino és zarándoklat. Van-e olyan zarándoklat, aminek nincs célja, vagy az egyszerűen csavargást jelent? Megfogalmazhatunk-e valami célt ennek a mai alkalomnak? Úgyhogy ezt a kérdést, amit én magamnak nem tudtam megválaszolni, hogy mi a célja ennek a mai alkalomnak, ezt nektek dobom, azzal, hogy arra kérlek titeket, hogy néhány fontos dolgot magatokról, akik most itt vagytok, mondjatok el, nevetek, és azon kívül, ami fontos, és az, hogy akkor szerintetek mi lehet a célja? Arról, hogy az El Camino-ról beszélgetünk, kell-e nekünk, vagy inkább kerekedjünk már fel, és azt mondjuk, hogy kedves hallgatóság, 10 percetek van, hogy összepakoljátok, vagy nem tudom, a csomagot, és induljunk el.
5: Jófalvi Krisztina vagyok, szeretettel köszöntöm a kedves közönséget, a Szapiencia Egyetem oktatója vagyok, éve. Amit István elmondta, én is végigjártam már az El Camino-t. Az El Camino, ezt később majd pontosítjuk, mert nem csak egy van, több útvonal van Spanyolországban is, de a bizonyos francia út, a klasszikus út az, amire elsőre mindenki gondol, de ezt később majd ki fogjuk bontani. Úgyhogy tovább is adom most a szót bemutatkozásra, aztán folytatjuk.
6: Én is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én Sándor Boróka vagyok. Az egyházkerületnél vagyok jogász, de azt hiszem, hogy ez így nem írja le senkit, hogy mivel foglalkozik. Én is voltam már egy párszor az egyik-másik Camino.

0: Én azt gondolom, hogy azért fontos beszéljünk erről, vagy azért jó, hogy itt vagyunk ma, hogy szerezzünk egyáltalán tudomást ennek az útnak a létéről. Aztán, hogy ki mit kezd ezzel a folytatásban, az mindenkinek a saját útja, de valahonnan el kell indulni.
1: Köszöntök én is mindenkit szeretettel. Berke Sándor vagyok, itt élek Kolozsváron, és teológus vagyok, tehát elég sok helyen lógtam, amerre lehetett, és most főzök, és ezt nagy szenvedéllyel végzem, és 2014-ben voltam Caminón, két hét alatt döntöttük el, nem, egy perc alatt döntöttem el, amikor a barátom azt mondta, hogy ő el akar válni, akkor én meggyőztem, hogy menjünk el. De így, és most itt beszélgetünk, 10 perc múlva a feleségemmel tudattam, hogy én ilyen döntést szeretnék meghozni, mert azért nem egyedüli döntés ez, és két hét múlva már úton voltunk.
2: Köszönöm. 3 kérdés csomaggal készültem. Az első szólna arról, hogy miért, meg hogyan is készül az ember arra, hogy valami ilyesmibe belefogjon. Úgy is mondhatnám, hogy mi az a csomag, amit az ember így elvisz magával. A másik az, hogy mi történik ott azon az úton. Mi történt az úton. És most nem arról van szó, hogy feltétlenül milyen szálláshelyeket sikerült kapni, hanem ha már szálláshelyek, akkor mit jelentett az, hogy ezt szinte napi szinten váltani kellett? Tehát mi zajlik bennetek? És a harmadik lenne az a konkrét technikai rész, mit kell összecsomagolni, mennyibe kerül, hány kilométer, és akkor jöhet a győzködés majd, vagy a konkrét ötletek arra nézve, hogy hát akár oda, az El Caminóra, vagy ha tudtok másról, akkor pedig oda, hogy lehet elindulni. Szóval az első kérdéscsomag arról szól, hogy emlékeztek-e arra a pillanatra, és itt már Sándorhoz kapcsolódhatok is egy kicsit, amikor így eldöntöttétek azt, hogy menni kell. Megosztható-e, hogy a kíváncsiság, az érdeklődés, mi volt az a belső motiváció, ami meghozta bennetek, vagy segített nektek abban, hogy meghozzatok egy ilyen döntést, hogy a figyelmetek arra irányuljon, hogy rákeressetek a Google-n arra, hogy El Camino, a belső folyamat, ami így elindított titeket erre. Az a legjobb, ha valaki hamar így jelenti, hogy ne kész van ebben, de hogy meg is szólíthatlak titeket így ebben.
1: Nagyon sok kérdést tettél fel, nagyon röviden, baromira nehéz válaszolni. Én feleségemmel készültünk Caminóra, de megszületett a Mátyás fiunk, akkor ő 1,5 éves volt, és gyakorlatilag tudtuk, az volt egy ilyen elképzelésünk, hogy ahhoz, hogy a gyerekeket hátrahagyjuk, legalább 5 évesnek kell lenniük, hogy a szülőkkel legyenek, szüleimmel legyenek legalább 1 hónapot. És akkor ezt így toltuk magunkkal együtt, és jött ez a kedves barátunktól ez a mellbevágó történet, és ezzel egy időben én is vittem magamban egy kérdést. Kérdésem az volt, hogy visszamenni református lelkésznek egy gyülekezetbe, vagy egy könyves kávézót megnyitni Kolozsváron. Tehát én nagyon nehezen hozok döntéseket. Két döntést nagyon könnyen hoztam. Az egyik, hogy kit vegyek el feleségül, a második, hogy el kell menni kaminózni, csak nem tudom, hogy mikor. És akkor ennek függvényében nagyon-nagyon gyorsan alakultak az események, és olyan munkahelyen volt, ahol ezt le tudtam így szervezni. Tehát nem volt ennek ilyen különösebb gondja, hogy el kellett így kérőznem, csak így át tudtam szervezni az időkeretemet. És a feleségemnek pedig, mivel ő jobban szeretett engem, mint a Caminót, így le tudott mondani arról, hogy közös Caminónk legyen. És erről ő tudna beszélni, de hogy 3 hétig nagyon jó volt, de az utolsó héten éreztem a telefonból, hogy olyan, mintha megcsaltam volna. Most ez nagyon durva, hogy én így fejezem. De ő azt éreztette, hogy most, hogy én megyek, és foglalkozom, most magammal vagyok, és minden, és ő otthon van a szüleivel, meg a 1,5 éves gyerekünkkel, és ez nem ok.

0: a szívem egyik kis csücskébe, hogy akkor ezt egyszer úgy szeretném megjárni. Aztán 21 tavaszán volt egy szakításom, ami úgy eléggé mélyre ment. Nekem egy kicsit a megküzdési mechanizmusomhoz így hozzatartozik az, hogy ilyenkor szeretek valami célt kitűzni magam elé, amire készülhetek, amit várhatok. És szerencsére még éveleje volt, úgyhogy akkor beugrott, hogy hát jó lenne végül is elmenni. És ezzel a nehezebb időszakkal az is együtt járt, hogy az Úristenhez közelebb kerültem. Úgyhogy valahogy a kettő kapcsolódott, és úgy elvárások szintjén ez is megfogalmazódott, hogy akkor ez egy jó alkalom lenne arra, hogy ezt elmélyítsem.
1: Én nem tudok hozzátok hasonlóan ilyen nagy kérdésekről beszámolni. Ami az indulást illeti, és egy picivel később a célokról is beszélek, az, hogy mikor kezdődik el valaki számára a Camino, arról nagyon sokféle vélekedés van. Van, akik szerint akkor kezdődik el, mikor legelőször megfogan a szívedben a vágy, hogy te ezt az utat szeretnéd megcsinálni, végigjárni. Mások szerint akkor, mikor hát nem csak vágyakozol már rá, hanem kezdesz konkrét lépéseket is tenni, tervezni. Megint mások szerint akkor, mikor ténylegesen kiutazol, és az első lépéseket az első fésűkagyló után elkezded követni a jeleket, és megteszed az első lépéseket. Tehát én azt tudom elmondani az indulásról, hogy nagyon rég szerettem volna erre az útra elmenni, és egyszerűen azért nem mentem el korábban, fiatalabb koromban, mert a körülmények, a gyakorlati dolgok, a logisztika nem tette ezt lehetővé. Nekem is volt, és még mindig van egy kiskorú gyerekem, aki már egyre nagyobb, és tulajdonképpen azt vártam meg, hogy oda nőjön annyira, hogy édesapjával egy hónapra itthon maradjon, mert természetesen én is a francia útra mentem első alkalommal, ami 800 kilométer, és hát plusz-minusz egy hónap. Nos, ami a célokat illeti a Caminohoz, tehát ez egy nagyon-nagyon népszerű téma. Gondolom, hogy akik itt ülnek, mind azért ülnek itt, mert valamilyen szinten motoszkál bennük, hogy hát jó lenne azt a Caminot megcsinálni, meg hogy bakancslistán rajta van. Elárulom, ez nem bakancslistás dolog. Ha egyszer elmentél, akkor jó eséllyel ugye az emberek 80-90%-a függővé válik, és az első útnak a végén már tervezi a következőt, tehát ez nem bakancslistás dolog. Nagyon-nagyon sok minden megfogalmazódik, most már ugye vannak csoportok, blogok, Facebook csoportok, rengeteg úti könyv, beszámoló, Camino leírások, filmek, minden, hogy az életed legnagyobb teljesítménye, hogy önmagad megtalálásának a lehetősége, hogy újjászületés, válaszkeresés, önismereti tréning, hogy nagyon modern szóval érjek, bár nem szeretem ezt a kifejezést, hogy ugye az életed nagy kérdéseire kapjál választ, kilépés a komfortzónádból, vagy a határaid feszegetése, azoknak a túllépése, stb. Rengeteg ilyen képzet kapcsolódik a Caminohoz. Emiatt igen, sokan úgy indulnak neki, hogy tényleg nagy kérdésekre várnak választ. Én most egy kicsit ünneprontó leszek, a Camino nem fogja a választ megadni neked. Tehát a Camino önmagában nem ad semmit. Az út ott van. Nem tudom, valamelyik hegymászó fogalmazta meg, mikor kérdezték, hogy miért kellett megmásznia azt a csúcsot. Azért, mert ott volt. Tehát a Camino egy gyönyörű szép útvonal, tényleg van egy erős szimbolikája, tele jelképekkel, ott vannak a gyönyörű templomok, zarándokmiséket tartanak. Tehát van egy nagyon erős lelkisége. De az, hogy neked az utad milyen lesz, és hogy a válaszaidat meg fogod-e kapni, és hogy újjászületsz-e, és megtalálod-e önmagadat benne, az nagyon nagy mértékben rajtad múlik. És még egy rövid gondolat ehhez a kérdéshez, hogy többször kérdezték utána tőlem, hogy megtaláltam-e, amit kerestem. Igazából nem kerestem semmit. De volt egy elképzelésem magáról az élményről, az úton levés élménye, mert én egyre nagyobb meggyőződéssel mondom most már több ezer kilométerrel a lábamban, hogy az út a lényeg, nem a cél, persze a Compostelába érkezés az is gyönyörű, arról majd később beszélünk. De az a szabadság, az a leegyszerűsödése a mindennapoknak, hogy semmi más feladatod nincs, csak menni, menni, menni, rácsodálkozni a természetnek a Jóisten által adott szépségeire és az ember által épített örökségre, és nincs semmi komolyabb feladat azon kívül, hogy aznapra szállást kell találnod, ennivalót kell találnod, le kell zuhanyoznod. Ezeket az út mind megadja. és másra nincs gondot. Tehát ez a szabadság. Néhány éve az első kaminóm után írtam a

0: Úrunk a folyóiratba egy esszét a Boldogság képzetek című számba az arándokok boldogságáról, és ott ezt részletesebben kifejtettem, de úgy, hogy mielőtt ezt az írást közreadtam, egyáltalán megírtam, több egykori zarándoktársamat, meg a zarándok ismerősöket is megkérdeztem erről, hogy mi adott nekik boldogságot ezen az úton. És a férjemnek az unokaöccse, aki szintén sokat zarándokolt már, és mindig eszembe jut, hogy ő azt az egyszerű választ adta, hogy amit most itt elmondtam, hogy nincs más feladatod, csak a mindennapi szükségleteket beszerezni, azok ott vannak, és hogy ez a szabadság önmagában boldoggá tud tenni, illetve még egy válasz, ami szintén tőle származik, hogy egyelőre nem tudok elképzelni semmi más hasznosabb és kellemesebb dolgot, amit a szabad időmben végezhetek, mint zarándokúton lenni.
1: Én az elvárások fele vinném, ugye azt mondtad, hogy benned nem volt, de valamilyen elképzelések mellett talán félelem mégiscsak ott motoszkálhatott, és hogy ez megint nagyon sokrétű tud lenni, tehát félelem attól, hogy vajon az idegen ország mégis kilépsz a komfortzónádból. De attól féltél-e, vagy volt-e valamilyen elvárásod azzal kapcsolatosan, hogy volt-e nektek, hogy valami benned így végbe menjen? Tehát, hogy másként gyere haza. Van állítólag egy német mondás, ami arról szól, hogy az arándokok ritkán jönnek szentebbül haza, mint ahogy elmentek. Ez egy kicsit az a kiózanító mondás, amit mondtál, hogy nem fogja az arándok megoldani a problémáidat, valószínűleg te kell megoldjad, lehet, hogy az arándoklaton rájössz arra, hogy hogyan, vagy talán arra, hogy vannak, amiket nem is kell. Elvárások és félelem.
2: Ez így úgy érzem, hogy egy kicsit nekem is szólt, vagy nagyon tudok ehhez az elvárásokhoz kapcsolódni. Maga arról, hogy a Camino hogy folyik le, vagy a napok, arról volt egy elképzelésem. Viszont ugye az ember nagyon sokat dokumentálódik, legalábbis én így készültem, olvastam történeteket, és sok csoda történet van, úgymond, amit nem kérdőjelezek meg. Viszont úgy az embernek a lelke mélyén megfogalmazódik egy-két elvárás. Én kb. Egy olyan másfél hete lehettem úton, amikor egy szálláson találkoztam egy olasz nővel, és beszélgettünk, ő már a 6. Caminójánál járt akkor, és egy olyan 60-70 körüli nő lehetett, és kérdeztem tőle, hogy na, hát akkor mikor jön az a beígért csoda? És mondta, hogy ő az első útjára depressziósan ment el, és depressziósan jött haza. És lényegében az út alatt semmi nem változott. De az ő útja utána kezdődött el, ahogy hazament. És valahogy én is így voltam ezzel. Félelmek szintjén nekem általában inkább ez az egész menedzselése az útnak az, ami úgy félelemkeltőbb, a kiutazás. Így elsőre nem tudja az ember elképzelni, hogy hogy néz ki feltétlenül egy nap, vagy valamennyire igen így az olvasottakból, de hogy konkrétan ez hogy néz ki. De nekem nem volt ilyen tekintetben félelmem, mert mi ketten mentünk. Első pár nap együtt gyalogoltunk, aztán szétváltunk, úgyhogy ez a fele így nem volt meg.
3: Akit el akartam kísérni, és el is indult, ő még hozott magával egy barátját, úgyhogy rögtön hárman lettünk. Én egy olyan ember vagyok, aki nagyon hamar ismerkedik. Nekem a Camino a befele fordulás és a gyaloglás mellett kb. 60 emberrel ismerkedtem meg így, tehát minden nap volt valaki, akivel kettő mondatot váltottunk, és nagyon jó volt az a két mondat, volt akivel pedig 8 órát beszélgettünk így. És nagyon filmes volt számomra az, hogy gyakorlatilag én nem szerveztem túl ezt a dolgot. Annyit csináltam, hogy 3 cipőt tettem be magammal, és minden nap más cipőbe mentem, és ez nagyon jónak bizonyult. De akit elkísértem, akit rávettem, neki a 4. vagy 5. nap begyulladta mind a két inszalagja, és majdnem fel kellett adja az útját. Tehát nagyon hirtelen úgy átalakult minden, hogy amiért én ilyen magasztos célt tűztem ki, és mellettem a saját céljaimat, hogy milyen jó lesz, azokat milyen jó lesz megvizsgálni. Úgy képzeljétek el, hogy én minden nap több kávét ittam, és akkor a kávézó körül gondolkoztam, mindegyik kávét kiértékeltem magamban, szóval nagyon bolond történet volt ez számomra. Ugyanakkor magammal vittem egy MP3-as lejátszót, és az egyik igehirdetőtől meghallgattam minden nap egy vagy két igehirdetést angolul, és ez nekem annyira jó volt, hogy így folyamatosan új és új kérdéseket találtam magamban is, és a folyamatos beszélgetésekből pedig azt éreztem, hogy ha részt akarok venni a mások életében, akkor így engedem ezeket a beszélgetéseket. És aki volt egy, nem egy ember, aki jelezte, hogy ő szeretne egyedül lenni, magába vonulni, magával lenni, és azokat nagyon-nagyon tisztelni kell, és nagyon kell hagyni, hogy ők önmaguk legyenek. Tehát, hogy ez a kettősség, hogy akivel tudsz, beszélgetsz, és akivel pedig hagyni kell, akkor őt hagyod. És hát meg sokszor meg én voltam ez, hogy a mások is érezték, hogy most hagyni kell, vagy most lehet vele beszélgetni. És ez mind a kettő nagyon jó, ilyen megtisztító volt számomra. Én sem tudtam így hazajönni, és akkor azt mondtam, hogy akkor most kávézó lesz belőle, de kávézó lett belőle, úgyhogy... úgyhogy.
1: Krisztina, amik hozzá tennél-e valamit a félelmek?
0: Hát a te mondani valóthoz kapcsolódó eszembe jutott az, hogy ugye az inszalag gyulladás, meg a mindenféle nyavaják. Én hajlamos vagyok úgy megfogalmazni sokszor a Caminót, hogy a kiszakadás a mindennapokból. Ami valójában kiszakadás az itthoni mindennapokból, és átvonulás egy más létbe, de ott is a mindennapokban néz, mert a Caminón bizony ott vannak a nagyon... hát szebb, csúnyább, komolyabb, vidámabb, szomorúbb mindennapok, tehát hogy az is a mindennapokról szól, csak egy kicsit máshogyan. Elvárások szintjén, hogy milyen elvárásokkal indultam, erről már beszéltem, a félelmek szintjén tudok röviden erre reflektálni. Nekem mindig a félelmeim a kiutazáshoz kapcsolódnak, ez a legnagyobb stressz, a repülő, az átszállás, csatlakozás, a vonat, a busz, a nagyváros, nagyvárosokban nagyon nehezen tájékozódom, akkor megtalálni a buszállomást, a vonatállomást, stb. Mai napig is, a sokadik Caminómra készülve is. Az úttal magával a gyalogút a kapcsolatban nem volt különösebb félelmem, illetve voltak félelmeim, de soha nem azok következtek be. Tehát az első Caminómon se. Igazából, amikor eljutottam a kiinduló pontra, Saint-Jean-Pied-de-Portba, ahonnan már gyalogolni kellett csak, úgy az volt első nap az első gondolatom, hogy tehát olyan természetes volt, hogy én itt járok, és nem érdekel, hogy 800 kilométer van előttem, és 7 kilós a hátizsákom, és esik az eső, és bármi. Tehát az a kérdésem volt magam felé, de miért nem jöttem eddig? Természetesen korábban már megválaszoltam, hogy egyszerűen az élet, munkahely, ugye nem akárkinek meg, nem mindig van annyi szabadság, hogy egy hónapos útra csak úgy elmehess. Azok a félelmeim, amiket fizikailag, amiktől tartottam, semmi nem következett be, lettek más dolgok, amikre nem számítottam, és ez a sokadik útjaimon is általában így van, hogy mindig van valami olyan nyavaja, fizikailag főleg, amire nem számítottam, és ez lelkileg is mindig eléggé megvisel. Tehát mondom, a félelmek azok mindig a kiutazáshoz. Mindig igyekszem úgy utazni, hogy lehetőleg egy nap alatt odajussak, reggeli géppel menjek, ha át is kell szállni, ha buszozni kell, stb. Mert általában ugye a Caminónak az kiinduló útvonalaihoz nem nincs repülőjárat, ha csak az ember nem a madridi vagy a barcelonai útra megy. De hogy igyekszem, hogy az utazás ne vigyen el sok napot, ne vigyen el két napot, lehetőleg reggeltől estig érjek oda a kiinduló pontra, ez a most következő utamnál nem így lesz, nem jött össze, de nem baj, mert ez is megoldódik. Ez úgy látszik, hogy bennem marad, illetve azt még elmondom, hogy hiába vagyok most már tapasztalt, és tényleg van néhány száz, most már 2000 fölött kilométer, mindig vegyes érzésekkel vagyok, az utolsó napokban főleg. Tehát megtervezem lelkesedéssel, nagyjából kiválasztom az időpontot, amikor el lehet menni, de azért az utolsó héten mindig van egy ilyen gyomorideg, amit mondtam, főleg a kiutazástól. Aztán első-második nap gyalogláskor már helyre rázódik minden.
1: Az arándoklat műfajának nagyon nagy története van. És így erre a beszélgetésre készülve is, de amúgy is az egyetemi közösségen belül is szervezünk évente egy zarándoklatnak nevezett dolgot, és ezért jó ideje már így foglalkoztat ez a dolog. Volt az az időszak, amikor zarándoklatnak azt neveztük, amikor A pontból egy szentnek nevezett B pontba elindult az ember, és ez az ószövetségi kultúrában adta magát, hogy egyetlen egy templom létezett, és hogy egyetlen egy templomhoz kellett legalább évente egyszer elindulni. És hogy annak volt egy fizikailag is jól megélt folyamata, és ez volt valamikor a Jeruzsálem és a római út mellett az El Camino a harmadikként az egyik legfontosabb, vagy a három legfontosabb zarándoklat. Egészen odáig, amikor már azért indultak el az emberek, hogy a bűneikért így lerólják, vezekeljenek, és ehhez képest most már így nagyon, nagyon nehéz megtalálni, hogy mit is jelent ez zarándoklat. Kihallom részben belőletek, hogy egyrészt van egy eltávolodási szándék attól, ami van, afelé, ami van szintén, és hogy ez ugyanakkor egy lelkiismeret furdalást is így generál, hogy akkor ez így megengedhetem-e magamnak az öngondoskodásnak ezt a formáját. Tehát, hogy azért luxus ma már zarándoknak lenni, egy hónapot én nem tudnék a családomtól, munkámtól elszakítani, vagy legalábbis semmiképpen sem nincs benne a kultúránkban. Hogyan reagáltak, hogy bírják ezt a hozzátartozóitok? A szülő, feleség, férj, gyerekek, hogy akkor hello, megyünk egy hónapot. Lehet, hogy van, aki örült, tehát, hogy mikor mész már? Olyan jó volt nekem itthon. Olyan jó volt várni téged. Ugye, mikor hosszú ideig nem találkozunk a fikésekkel, egyetemistákkal szoktam mondani nekik, alig várom, hogy hiány. Tehát azért, hogy reagálták le, vagy hogy készültek ők?
0: Krisztina. Én akkor erre csak azért, hogy ne felejtsem el azt, amit szerettem volna mondani, hogy azért az El Camino-ra elmenni nem feltétlenül és szükségszerűen jelent egy hónap távolmaradást. Attól függ, melyik útvonalra mész, és remélem, hogy erről későbbiekben beszélünk bővebben. Tehát egy hétre is el lehet menni akár melyik útvonalra, akár a francia útnak valamelyik szakaszát megcsinálni, akár a primitivo, akár a portugál út, bármelyikre, illetve például az angol út, az 100 kilométer, 4-5 nap kényelmesen végigjárható, tehát hogy nem csak az mehet zarándokolni, aki egy hónap szabadidővel rendelkezik. És a másik kérdésre nagyon röviden fogok válaszolni. Nálunk a családban, hát elég jó ideje beszéltünk róla, és két éve indultam el először, és az azt megelőző évben fogalmazódott meg konkrétan, hogy akkor jövő nyáron elmegyek, és szinte napi szinten beszéltünk róla. Én, ahogy láttam, a nagyon közeliek nem viselték nagyon rosszul, de erről inkább többet, ők tudnának többet beszélni. A szülő, édesanyám viszont ő sokkal nehezebben, ő mai napig is ugyanazt a műsort lejátsszuk minden út előtt, pedig most már tényleg van tapasztalatom. És az a baj, hogy tényleg olyan félelmekkel, amik abszolút nem reálisak ezen az úton, tehát teljesen más dolgokról beszélünk, de hát ez van. És tovább is adom a szót akkor.
2: Nekem a családom, az évközben is máskor is túrázok, meg vannak szokva, hogy nem mindig jövök mindennapi ötletekkel. Úgyhogy valójában ők bíztak abba, hogy helyén lesz az eszem, és ezt is mondták, hogy fiam, legyen helyén az eszed. Munkaközösségemnek pedig külön hála, mert ők tényleg első perctől támogattak ebben, és nem azt kaptam meg, amit hallottam, hogy más megkapott, hogy hol az eszét, ha fizetnének, sem mennék el, hanem tényleg támogattak, úgy is fogadtak haza is, hogy tényleg jó volt hazajönni, úgyhogy én tényleg nem ütköztem akadályukba ilyen szempontból.
3: Én egy olyan családból származok, ahol a munka az szent, és a munkától való távolmaradás az ilyen kérdéseket vet föl, hogy ha valaki például elmegy egy hétre, vagy 10 napra, mert van egy ilyen egy hét oké, 10 nap már, megadtad a módját, 13 éjszaka, azt a mindenit. És az egy hónap az meg egy ilyen értelmezhetetlen dolog, hogy tényleg ennyi időre van szükséged, hogy feltöltődj, meg hogy magaddal legyél. Ez szabályosan az a kérdés, amikor a családban nem megszokott az, hogy valaki pszichológushoz jár, és akkor megkérdezik tőle, hogy akkor most te most hülye vagy? De hogy... És az, hogy gyakorlatilag én elmondom, hogy én az a kategóriájú embernek tartom magam, aki elvégeztem egy önismereti kört, és olyan emberekkel találkoztam, azt hittem, hogy nekem nagy kérdéseim vannak, és akkor elmentem ebbe a körbe, és akkor láttam azt, hogy végeményben nekem nincsenek kérdéseim, tehát, hogy és nem, az én történetemet nem játszottuk el, tehát, mert nem volt. Tehát annyira azt mondtam, hogy ezek után már nem tudok történeteket mondani. És akkor így mentem el egy kicsit a Camino-ra is, hogy akkor nézzük, hogy milyen történetek vannak. Bennem ott volt az őrültség, hogy életemben nem aludtam még parba, de nem készültem, hogy parban fogok aludni, és az első 5 órakor indult a buszunk reggel, és akkor megbeszéltük a 3 srác, életünkben egyikünk sem aludt így parban, megbeszéltük, hogy hát akkor elérjük az 5 órási buszt, akkor ahhoz elég korán kellene kelni, hát akkor azért van értelme most pénzt költeni, akkor inkább ne ülünk egy padon és beszélgetünk, vagy sörözünk, vagy valamit csinálunk, hogy elüssük az időt, és a végül meg nem bírtuk már, és ott tényleg hálózsákot elővettük, és a parkban aludtunk, úgyhogy nem vagyunk ilyen parkban alvó típusok, és akkor így nagyon bolond, tehát gyakorlatilag kívülről nézve, vagy felülről, időnként az ember látja magát felülről, és ez egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy amikor látod magad felülről, hogy te jó ég, ha ezt a családomnak elmondanám, hogy én most egy homelessként alszom a parba, mert sajnáltam a pénzt, és gyakorlatilag elkövettem. Én voltam az, aki szerveztem az utat, meg én voltam a bankár. Az nem azt jelenti, hogy annyi pénze volt, hanem a kis csapatunknak én fizettem mindent, utána minden héten pénteken meghúztam a vonalat, és kiszámoltam, hogy ki mennyivel tartozik a banknak. És akkor jött a következő hét, és akkor ez így nagyon jó érzést adott, és na mindegy, ez azért mondtam el ezt a történetet, mert én egy nagyon-nagyon csapatjátékosként álltam, és 22 kilós hátizsákot pakoltam össze, amiben őrültség volt. Tehát ugye a 4.-5. nap már nagyon fájt a vállam, de azt gondoltam magamban, hogy egy, azt hiszem, 2 liter pálinka az nagyon jó fog a fájdalmakra. És a 4 kiló kolbászt el kell vinni magunkkal, mert gyakorlatilag nem tudod, hogy kivel találkozol, de hát egy őrültség. De mások meg...
1: Az erdélyi ember megvendégeli azokat, akikkel találkozik, nem? És akkor, pálinkával is volt.
3: Fogyott a csomagom, tehát hogy én is ugye, sokkal kisebb, meg én magam is fogytam. Tehát, és rengeteg gyógyszert vittem magammal, de úgy, hogy én nem szedek gyógyszert. Tehát, és végülményben valaki meg is írta ezt az egyik könyvében, és aztán így összeismerkedtem vele. Ő elesett, és volt nálam kötszer, meg volt fájdalomcsillapító, meg minden ilyesmi, mert sose tudod, hogy mikor kell. A feleségem felpakolta. Tehát, na jó, szóval ezt akarom mondani, hogy így végülményben azáltal, hogy nagyon sok mindent vittem magammal, nagyon sok ember felé tudtam, nem szép szó, nem, de valamit szolgálni, és ezt a szolgálatot, ezt éreztem, hogyha nyitott szemmel járok, akkor mindig látok embereket, akiknek valamit lehet segíteni, és nekem az, hogy én segíthetek valakin, vagy valakinek az életében valami pici segítséget tudok nyújtani, azzal én nagyon sokat kapok, tehát nem kell fizessen érte, csak hogy van kötszerem, és hú, neked most szükséged van, de ha kell, ha nem, ha visszautasítja, akkor nem adunk kötszer.
1: Térjünk egy kicsit arra, hogy mi történt ott az úton, akár egészen odáig menően, hogy hogyan történt az útvonalak kiválasztása, melyikeket próbáltátok ki, ilyen konkrét dolgokra, hogy összepakoltál, és kiderült, hogy ezekre mind nincs szükség, vagy volt-e valami, amiről kiderült, hogy erre nagyon nagy szükség lett volna, szóval egy kicsit most már így lépjünk rá erre az útra, mi történt? Nyilván, aki többször volt már, akkor lehet, hogy sokkal változatosabb volt, vagy egyáltalán mindenik egy kicsit különböző volt belső történéseket tekintve is. Mi zajlott ott bennetek az alatt, az egy hónap alatt? 800-900 kilométer alatt?
0: Hát akkor kezdem a csomagolással. Én nem szoktam vinni se pálinkát, se kolbászt. Ma te se vinnél. Igen, amit elfelejtettem az elején mondani, hogy én mindig egyedül járok, egyedül megyek, és azt vallom, hogy erre az útra egyedül kell menni. Úgyis aztán a Jóisten küld mellé társakat azokon a napokon, mikor szükséged van rá, máskor meg egyedül leszel. De ez tényleg a személyiség és alkat kérdése, illetve hát vannak olyanok, akik tényleg egyedül szeretnek olyan értelembe menni, hogy ők aztán ne is találkozzanak más zarándokkal. Nekik azt ajánlom, hogy válasszák valamelyik kevésbé frekventált útvonalat, mert a francia úton nem ez lesz. Ami a csomagolást illeti, nagyon röviden, hát nekem minden évben kisebb a csomagom. Kár, hogy most nem hoztam el, hogy megmutassam, mert nem sokára indulok a következő útra. Nem volt nekem 22 kiló soha, hanem Azt hiszem az első útra 6,5-lel mentem el, de nekem az is nagyon sok volt. Számomra egyébként ez a Caminónak a legnagyobb tanulsága, hogy milyen kevés dologra van szükségünk. Tehát minden évben kevesebbre. Igazából semmi nem kell. Persze gyakorlatban, hogy mégis mi kell, ezek le vannak írva a blogokban, a csoportokban, az útmutatókban, mindenhol, de tényleg nagyon egyéni. Én például nem viszek 3 pár cipőt, 1 pár cipővel megyek, ami jó cipő kell, hogy legyen. És tehát minden évben most már olyan 3 kiló körül van a 20 literes hátizsákom, és semmi nem hiányzik. Tehát ez ami, igen, volt egy kérdés, hogy volt-e olyasmi, ami fölösleges volt? Rengeteg olyasmi volt, ami fölösleges volt, úgyhogy most már igyekszem úgy utazni, hogy fölösleges dolgot ne vigyek, illetve olyasmi, amire azt gondoltam, hogy hát ha fog kelleni, vagyis hogy nem tettem be, mert hát ha nem fog kelleni, mégis kellett volna, semmi nem volt. Az úton mindent lehet kapni, ha van pénz nálad, tehát azért ezt nem úgy kell képzelni, mint egy túlélő túra a vadonban, hanem átmész városokon, falvakon, kisváros, nagyváros, van bolt, van túrabolt, van gyógyszert, minden van, gyógyszertár, minden, bár szerintem egy alapgyógyszert, egy fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentőt, ilyesmit érdemes vinni, de tényleg csak nagyon alap dolgokat, mert mindent lehet ott is venni. Úgyhogy aki készülődik a közeljövőben, mikor csomagol, amire azt gondolja, hogy hát ha fog kelleni, azt inkább hagyja itthon. De mindenkinek végig kell járni az első utat a maga csomagjával, és meglátni, hogy neki egyénileg. Én is az első úton végig cipeltem azokat a fölösleges dolgokat, még 30 napig, amit mondjuk csak első nap használtam. De hogy ez tényleg nagyon egyéni. Én nem mondhatom meg szerintem senki, hogy neked mi lesz fontos, vagy milyen márkájú cipő, vagy Isten ments, ez egy másik téma.
3: Egy gondolat jutott eszembe, hogy az viszont nagyon jelképes, hogy az útnak az első részében minden szálláshelyen nagyon sok mindent ott hagynak a zarándokok, és ez egy nagyon izgalmas látvány, hogy mint egy múzeumban egy végignézheted, hogy mire nincs szükségük az embereknek, de szabályosan, tehát látod, hogy én úti könyvet vettem, és azt el is lehet venni, tehát hogy én még bővítettem a csomagomat, de én is tettem ki dolgokat, meg... szóval ez nagyon, nagyon durva, tehát hogy én mondom, hogy inkább egy hagytam el dolgokat, tehát szándékkal én is hagytam el dolgokat, csak hogy ez tényleg nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy mivel nagyon sokszor olyan helyeken mész, ahol mindent meg lehet kapni, és nagyon sokszor pedig napokon keresztül olyan településeken állsz meg, ahol 9 és 10 ember él évente. Tehát egy gyakorlatilag olyan pici lakosságú, amit a Camino, az a közel 150, 130 és 170 ezer zarándok járja például a francia utat. Így mi is jártunk úgy, ez a fajta félelem ott van az emberekben, hogy nem lesz este szálláshelyes, mivel nekünk megvolt a visszafele, ez a legnagyobb hiba, ezt nem szabad különben megcsinálni, hogy megveszed a visszafele vezető utat. De ez nagyon jól mutat a család fele, hogy nem maradsz ott. És akkor így el tudtam mondani, hogy hát akkor ez egy körbehatárolt, jól átfontolt, jól megfontolt út, hogy akkor megvan a 31 nap múlva, vagy 29 napra hagytunk az útra. Ezért így át kellett szabjuk a kilométereket, tehát megvolt az, hogy vagy buszozunk, hogyha baj van, akkor buszozni kell, vagy tartjuk a tempót, és ezt ma már én teljesen másként csinálnám, vagy hihetetlen sok olyan gasztronómia van, aki szereti a gasztronómiát, hogy valami döbbenet. Tehát nagyon-nagyon sok finom, olyan sok finomság, csak az embernek pénze legyen, vagy hogy mondjam, de ez csak bemész, és egy szelet szalámit veszel. De ez egy olyan szalámi, hogy akkor így 4-5 órán keresztül az íze ott van a szádban, és akkor azzal mész. Ha neked ilyen gasztronómiai lelki túrád van, mert ez is egy dolog, vagy így. Ugyanakkor pedig a számomra az egyik legmegdöbbentőbb és legmélyebb dolog. Én nagyon koránkelő vagyok, ha sokat megyek akkor is. Én 5 és 6 között magamtól fel tudok kelni, és mi nagyon korán mentünk, mert egész nagy távot kellett menjünk. A legkevesebb mi 21 kilométert mentünk, azt hiszem, és egyszer volt egy 42-es, mert olyan településnek, egy olyan településre értünk, ahol 4-en voltunk, 4 magyar srác, nem volt már, tele voltak a szálláshelyek, és akkor döntenünk kellett, hogy még 8 kilométert kell tovább menni. Nálam volt egy üveg bor, gyorsan kibontottam, mert azt éreztem, hogy az annyira fájdalmas, akkor voltunk olyan 32 kilométernél, és még tudtuk, hogy még 32-34, és van még a következő 8, és ilyen 5 óra után vagyunk, amikor már a zarándokok leállnak, pihennek, vacsoráznak, ruhát mosnak, szocializálódnak, templomba mennek minden, és neked még nincs szállásod, és nem biztos, hogy a következő településen lesz szállásod. És azt az egy üveg bort megittuk 4-en, 4 férfi, és hát azt mondom, nem berúgtunk, de nagyon az a 8 kilométer könnyeden lement az egy üveg vörösbortól. És egyik oldalt tényleg, hogy néha az ilyen történet van, a másik dologban pedig azt láttam, hogy amikor hajnalban bementem, mi 7 óra körül indultunk. És 7 és 8 között a Galliában az utolsó 100 kilométer az, mint egy teljesen más része lenne a francia útnak. Ott ők is úgy beszélnek, hogy ez egy teljesen más világ. Tehenek vannak az utcákon, sokkal szedetvetettebb, sokkal tehén szar, szóval egy nagyon érdekes látvány, mint hogyha hegyek között lennénk itt. És akkor az egyik ilyen hajnali induláskor, vagy nagyon kora reggel induláskor bementem egy templomba, ahol gyönyörű tézés dalok mentek, egyik másikat én is ismerem, énekeltem, és nagyon sok biblia volt kinyitva. És találtam egy magyar bibliát, és olvastam belőle. És az, hogy én ott gyakorlatilag jön fel a nap, és egy ilyen nagyon különleges ilyen kőtemplomot ott kell elképzelni. Picit ez ilyen szentimentálisnak tűnik, de amikor benne vagy, és hallgatod ezeket a gyönyörű, nagyon rövid, szavas énekeket, és olvasod a Bibliát. Tehát ez a saját nyelveden, a semmi közepén. Tehát ez egy olyan élmény volt, hogy így felettette velem azt az egy üveg bort is. Úgyhogy.
1: Az út. A megérkezés. Mikor tapasztaltad leghamarabb azt, hogy tényleg most már itt vagyok, most már utolérte a lelked a testedet, a tested a lelkedet. Amikor itt tudatosodott benned az, hogy nincs visszaút, vagy valahol hogy ott vagy már.
2: Hát a francia utat tudom én is felhozni. Ugye az volt a leghosszabb, a legintenzívebb, teljesen új élmény volt. Mi amikor megérkeztünk, akkor még ott aludtunk a kezdőponton Franciaországba, és másnap, ahogy így elindultunk, akkor ütött szembe ez a felismerés, hogy ez tényleg kezdődik, tényleg indulunk, ahogy a szállásokról szállingoztak ki a zarándokok, mindenki kereste a jelzést, a fésűkajló jelzést, és az izgalom mindenkiben az volt benne, vagy én legalábbis azt láttam, hogy mi vár ránk, mi következik. Tényleg egy olyan megérkezési élmény volt, viszont ebből úgy több is volt, azt hiszem, legalábbis nekem azon az úton. Volt egy szállás, ahol, hát amikor Anna-Mari foglalt és ketten mentünk, akkor valahogy nagyon szép szállásokra keveredtünk. Hát amikor én, akkor egy ilyen város által fenntartott szállást, ami lényegében ágy volt benne, és pont egy ilyenhez keveredtem egy faluba, és így néztem, hogy hát mit kezdek akkor most magammal, és nagy gyönyörű táj volt, ilyen hegyes, tehenek, mindenféle, de én nagyon szerettem. Kiültem a teraszra, és egy olyan szintű békesség volt bennem, hogy én most olyan jó helyen vagyok, és nekem olyan jó, és olyan kevés kell ahhoz. Ez volt az egyik, és amikor Santiago-ba, nem a megérkezés része, az kicsit túl van értékelve, azt hiszem, ebbe az esetben is inkább az út a lényeg. Ott ülni, és hogy az legyen a legnagyobb problémát, hogy akkor most milyen tapaszt teszel, most mész-e vagy egy óra múlva, kivel mész, tehát az a szabadság, amit tud adni, hogy semmilyen felelősséged nincsen, tehát egy felbecsülhetetlen. És az egy olyan dolog, ahova mindig visszatérek, és ami miatt szintén egy ilyen függőség alakult ki.
4: Nem tudom, van kérdés, vagy reflektálhatok a korábbiakra. Szépen. Mielőtt elfelejteném, akkor kapcsolódom. Én például nem szoktam a visszautat megvenni, a visszarepülőjegyet. Csak akkor, amikor olyan szűk az időm, hogy tudom, hogy legkésőbb azon a napon vissza kell jönnöm, mert itthon olyan feladatom van, és ha pont arra a napra kapok jó, előnyös, olcsó repjegyet, akkor megveszem. A családnak visszajelzés, hát igen, mindig visszavárnak, de tudják, hogy úgyis visszajövök, hogyha nem vettem meg a jegyet, de azt azért itt el kell mondanom, hogy a francia útra, amikor elmentem, akkor se vettem vissza utat, de a családom kijött Santiago-ba. Tehát ők nem akartak 800 kilométert gyalogolni, de a férjem és a fiam
0: repülőre ültek, és úgy volt, hogy ők várnak engem Santiago-ban, de végül úgy sikerült, hogy én vártam őket a reptéren, mert hogy én még gyalog is hamarabb odaértem, mint ők repülővel. Úgyhogy a mi történetünkhöz és a Caminónkhoz ez azért hozzátartozik. Azt hiszem, hogy maradandó volt mindenkinek, és sőt, ott az utolsó 10 kilométerre még visszamentünk az egyik nap, és akkor azt az utolsó 10 kilométert együtt jártuk le, és egy kicsit a feelingjét az egésznek ők is átvették, hogy akkor milyen, mikor jön az a sok őrült zarándok. Már ott ugye Compostela előtt 10 kilométerre besűrűsödik, és mindenkiben ott van az az érzés, hogy ma megérkezem, és mindenki mosolyogva, szeretettel köszönti a másikat. Aztán ott voltunk még a környéken, néhány napig találkozni ugye a Camino családdal, mert mondtatok, hogy az ismerősök, hogy 10-20-50-60 ember, akivel kapcsolatban vagy, valamilyen szinten később is felismered. Lehet, hogy néhány nap múlva csak a katedrális előtt fogsz találkozni vele, de kialakul az embernek egy ilyen Camino családja, amelyikben vannak esetleg közelebbiek, hogy telefonszámot is cseréltek, ha mondjuk nem egyszerre mentek az úton, de valaki talált egy jó szállást, akkor ír, hogy itt van még hely, gyere ide, stb. De hogy kialakul. Igen, és vannak maradandóbb kapcsolatok. Például szeretném megemlíteni az önkénteseket, akik az egyházi vagy a municipál önkormányzati szállásokon dolgoznak. Tehát vannak emberek, akik az éves szabadságjukból néhány hetet arra áldoznak, hogy az zarándokokat fogadják önkéntesként. És számomra ezek a szálláshelyek voltak a legmaradandóbbak, mikor megérkezel akárhány kilométer után nyűgökkel, fájdalmakkal, szomjasan, éhesen, és egy ismeretlen ismerős téged szeretettel üdvözöl, megölel, felveszi az adataidat, mindenben segít, tájékoztatást ad, esetleg vacsorát készít, vagy reggelit, de számomra ezek nagyon-nagyon megmaradtak. A másik az üzenetek, ugye, hogy valamit a magyar nyelvű Biblia. A zarándokok mindenre ugye letesznek valamit, hagynak üzeneteket, nem csak kaját. És igen, előfordul az, hogy pont a magyarul találsz egy üzenetet valahol, és hogy ez milyen jól tud esni. Én például első nap, mikor a Pireneusok tetején a legnagyobb esőben meg sárban küszködtem, ott volt egy kőrakás, és a tetején ott volt a kis festett kavics a fésűkagylóval, és írta rajta magyarul, hogy gondolatban veled. Vagy hogy ki van írva egy étteremre éppenséggel magyarul is, hogy Isten hozott, vagy az Melidében az ágynak, az emeletes ágynak a deszkáján is volt magyar üzenet. Tehát nagyon nagy pillanatok ezek, és igen, mindenkinek más, meg kell látni.
2: Csak szeretnék így kapcsolódni Krisztinához a te kérdésedre vonatkozóan, hogy miért kell elmenni például Spanyolországba. Én azt fogalmaztam meg, tehát azt gondolom, hogy egyébként bármilyen út egy túra is tud zarándoklat lenni. Mert nem attól függ, hogy hol vagy. Ami egy kicsi pluszot tud hozzatenni legalábbis számomra, az, hogy az a több ezer ember, aki előtted járt, az ott nyomot hagyott. Lábnyomot is, de lélekben is azt érzed, hogy itt nem csak te vagy, nem csak a te gondjaid vannak. Tehát például a francia úton van egy ilyen hely, hogy Cruz de Ferro, ez a vaskereszt. Oda a zarándokok vihetnek itthonról egy követ, ezzel szimbolizálva terheket, és ott a Jézus lábánál letehetik. És ott halmoslag vannak a kövek, az üzenetek, az elveszett szeretteknek a képei. És szerintem ettől több egy ilyen hely, ahol már jártak előtted.
1: Igen. Részben a terekkel kapcsolatosan akartam kérdezni, hogy mit jelentett számotokra a szállás, a templom, falvak, tehát egyáltalán maga az a tér, amin így áthaladsz. A tavalyi fike zarándoklat, mert nagyon rég terveztem, az Kolozsvárról indult, és így elindultunk az erdőbe, és így végig, hát talán a Bánfi útvonal vezet arrafele, Tordatúr, Hesdátpatak, Aranyos völgye, és olyan jó volt azt megélni, hogy de hát én ezek mellett, a dombok mellett gyakran elmegyek autóval, és így elsuhanok mellettük, és miközben így a hátizsákkal a hátamon, napokon keresztül megyek ezen az útvonalon. Mit jelentett nektek a tér, a templom tér, a szállástér? Volt-e olyan élményetek, amit meg tudnátok ezekkel kapcsolatosan osztani?
3: Én elhoztam magammal egy akvarelt, amit az egyik helyen, az adomány fejében el lehetett hozni. Itt van, meg tudjátok majd nézni. Nagyon-nagyon érdekes hely, az erdő közepén valahol egy nyugdíjas rendőr megvett egy házat, és fest, és emberekkel találkozik. Ez az élet célja, hogy alól ő lakik, és fent pedig kinyitotta a lakását, és jazzzenét tesz be, és nagyon kényelmes fotelek vannak. És akkor elmész egy ajtó előtt, és ki van írva, hogy ide... Gondolod, pihenj le. És ott van a víz, meg szóval egyéb jellegű dolog. És bementünk oda, és az volt az érdekes, senki nincs ott, és Gregory Portert hallgatunk. Én életemben először hallottam róla, azóta nem felejtettem el. De hogy az egésznek a történetében, utána néztük, hogy hol az ember, mert így gyakorlatilag annyira keressük a... Tehát számomra egy olyan templom élmény volt ez a hely, és akkor találkoztunk vele, és pár mondatból rájöttem arra, hogy ő egy keresztény ember, aki nagyon visszafogottan beszél az ő hitéről. De én éreztem egy mondatból, meg egy könyvből, vagy valamiből így rákérdeztem. És akkor, amikor megtudta, hogy én is keresztény vagyok, akkor megkérdezte, hogy imádkozhat-e értem. És akkor mondom, hogy okay, tehát ez nekem nagyon jó volt így. És ahogy kilépünk ebből a térből, velünk volt egy magyarországi barátunk, aki ott ismerkedtünk meg a Caminón, és akkor 300 méterre mentünk el ettől a nagyon-nagyon különleges pozitív feltöltődéstől, ahol imádkoznak érted, és őt akkor hívták fel a családból, hogy meghalt a nagymamája, és mi vagyunk ott mellette, és akkor egy összetört szívet ölelgetünk ott hárman, hogy gyakorlatilag én nem vagyok egy olyan ölelős típus, de hogy akkor azt éreztem, hogy nincs semmi sem véletlenül. Tehát, hogy ez a kép, az akvarell kép, ez pont nagyon szépen több helyen lehet látni. Van egy szobor, ami gyakorlatilag az esővel dacoló zarándok, aki az erős szélben ezt ábrázolja, ez az akvarell. Úgyhogy ezt elhoztam magammal, mert számomra az, ahogy úton vagyok, és nagyon sokszor a széllel, vagy az energiákkal szembe kell mennem ahhoz, hogy haladjak valamit, és nagyon lassan haladok. Ez egy ilyen kaminos momentum, ahol...
0: Kérdés, vagy kapcsolódhatok?
1: Lehet, persze, nyugodtan.
0: Még egy nagyon picit ehhez kapcsolódnék, hogy miért megyünk el olyan messzire. Ugye egy több mint 1000 éves hagyományról beszélünk, tehát, hogy kapcsolódsz. Nem csak az útvonal, nem csak a helyek, nem csak a templomok, nem csak az épített örökség, vagy a természet, hanem kapcsolódsz. Számomra nagyon nagy élmény volt minden egyes alkalommal a zarándok mise. Főleg a francia úton ez nagyon intenzíven jelen van, tehát szinte minden településen van minden nap zarándok mise. Az az érzés, hogy téged ott ugyanúgy megáldanak, mint az évszázadok során sok millió zarándokot, elmondhatatlan. Vagy amikor minden nemzet a maga nyelvén mondja a mi atyánkat. Igen, ezt meg kell élni, meg kell tapasztalni. A francia útnak ez is az egyik legnagyobb varázsa, és itt, ha egy picit rátérhetek erre, hogy ugye az El Caminóról, mikor beszélünk, mindenki arra a klasszikus, a francia útra gondolnak. Ha jól tudom, ez volt a legelső, vagy talán a primitívó. A primitívó volt a legelső, utána nem sokkal létrejött ez is. Nagyon sok Camino útvonal van Spanyolország szerte, meg persze máshol is, de ha szigorúan Spanyolországon belül maradunk. A francia út a legnépszerűbb. Azon járnak a legtöbben. Infrastruktúrálisan ez van a legjobban kiépítve. Itt van a legtöbb szállás lehetőség, bár, étterem. Tehát főleg első útnak én is azt ajánlom mindenkinek, mert az főleg, ha az emberben félelmek vannak, hogy hol lesz szállásom, mit eszem, stb. Ott azért az út nagyon jól le van látva, illetve amiről már korábban is beszéltem, hogy iszonyatosan erős szimbolikája van ennek az útnak. Ez én személyes véleményem, hogy azt a Camino feelinget ott lehet legintenzívebben érezni, de mondom, minden út más, tehát mindegyik jó. Boróka, te voltál a portugál úton, ott nem tudom milyen, de francia úton úgy érzem, hogy az az érzés ott nyilvánul meg a legerősebben. Emiatt nagyon népszerű ez az útvonal, és kezdtünk átesni a ló túloldalára. Kicsit rossz híre is van most már ennek az útvonalnak, hogy azt mondják, hogy kezdett elüzletiesedni, illetve mivel az utolsó 100 kilométeren a Szent Jakab Baráti Egyesület, vagy nem tudom pontosan mi a szervezet neve ott kint, a szabályzata szerint, a diplomát, az oklevelet megadják mindenkinek, aki legalább 100 kilométert teljesített az útból. Emiatt az utolsó 100 kilométeren Száriától nagyon sokan vannak, főleg a tavasztól őszig terjedő időszakban. Vannak zarándokok, akiket ez zavar. És akkor egyre többet olvasunk már olyanokat, hogy hát nem is megyek a francia útra, hogy a tömeget elkerüljem. Nekem nagyon ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Olyanokat is hallottam már, hogy akik az utolsó 100 kilométeren mennek, azok nem is igazi zarándokok, csak turigrinok, ugye, hogy turisták, vagy hogy kis csomaggal mennek, ez a másik, ami úgymond könnyítése van. A Caminón egy ilyen szolgáltatás, hogy viszik a csomagodat, mit tudom én, 6 euróért, és akkor te azzal, csak azzal a kis napi vízzel mész, és elveszed, hát fel kell címkézned reggel, hogy hová vigyék el a csomagodat. Vannak, akik élnek ezzel, mások nem, mindenki a saját útját járja. Hallottam olyan zarándok véleményeket, hogy igen, az sem igazi zarándok, aki nem viszi a saját hátizsákját. Én erről úgy gondolom, hogy tehát ez az út nem arról szól, hogy feltétlenül szenvedjünk. Tehát ezt az utat végig kell járni, mindenki a maga útját. Amúgy is nehéz, a 100 kilométer is nehéz, nagy hátizsák nélkül is nehéz. És ki vagyok én, vagy te vagy a másik, vagy a harmadik, hogy megmondjam, hogy ki az igazi zarándok. Mert bocsánat, ez nekem nagyon a begyemben van, és semmilyen nyilvános fórumon még nem mondtam el. Az El Camino a világörökség része. Az El Camino mindenkié. Az úton mindenki elfér. Vannak, szerveznek csoportos utakat, tényleg van az utolsó 100 kilométeren, hogy jönnek zenével, zajonganak, énekelnek. Néha volt, hogy zavart, én a legtöbb esetben vagy ki tudtam kerülni őket, vagy lemaradtam tőlük, vagy hogyha láttam, hogy jön egy zajosabb csoport, arra a szállásra ment, én egyel tovább mentem. De azt is el kell mondanom, hogy az a zajos csoport, főleg fiatalokból, tudni kell azt, hogy Spanyolországban nagyon támogatják az zarándoklatot, a fiatalokat is buzdítják arra, hogy menjenek zarándoklatra, és az egyetemi felvételin, ha jól tudom, pluszpontot kapnak, hogyha zarándokoltak valamennyit. Emiatt nagyon sokan bevállalják legalább ezt a 100 kilométert. De én beszéltem olyan emberrel is, aki igen, elsőre csak a 100-at merte bevállalni, és egy csoporta nem volt elég bátor a nagyobbhoz, de azt mondta, hogy ha ez sikerül, akkor lehet, hogy jövőre elmegy egy hosszabb útra. Tehát én úgy gondolom, hogy akik... Nem tudom, hogy elég jól tudok-e fogalmazni, hogy lenézik azokat, akik csak 100 kilométert mennek, és nem cipelik a csomagjukat, ami egyébként, hát találkoztam olyan idős emberrel, hogy eljött Ausztráliából 3 hónapra, neki elég sok cuccra van szüksége, de lába fáj, válla fáj, stb. Nem tudja azt a rengeteg cuccot minden nap vinni, de attól ő még szeretné végigjárni az utat, és az ő útja ugyanúgy értékes és érvényes, és a másik az, hogy az én utam élményéből az semmit nem veszel, hogy a másiknak esetleg könnyebb. Igen, vannak az utolsó 100 kilométeren, vannak főleg fiatalok nagyon sokan, és olyan is van viszont, hogy az a zavaró fiatal társaság este ott van az zarándok misén a templomban, és olyan gyönyörűen énekelnek, és tudják az összes éneket, hogy ezek nem turigrinók, hanem ezek gyakorló katolikusok. Tehát, hogy én személy szerint mindenkit óva intenék attól, hogy megmondjuk, hogy ki az. Mert ha azt mondjuk, hogy ez nem igazi, és ennek könnyebb, és bezzeg, miért jár neki is ugyanúgy az oklevél, mint nekem, úgy hiszem, hogy nem értettük meg akkor az zarándoklatnak az igazi lényegét, hogy mindenki a saját útját járja, úgy, ahogy a mindennapokban az életünkben is, mert a zarándoklatot szerintem az életútunkhoz lehet a legjobban hasonlítani, elfogadni a mások döntéseit, élni és élni hagyni. És tényleg nem tudhatom, hogy neki az a 100 kilométer miért kilépés a saját komfortzónájából éppen. És ezt el kell fogadni, amíg a szabályzata a Caminónak megengedi ezt, hogy 100 kilométerre is megadják a Compostelát, illetve nem szabnak egy felső limitet az évente járható személyekre, mint hogy valamelyik hegycsúcsokon talán van, azt hiszem, hogy évente hány engedélyt bocsátanak ki. Addig ez van, hogyha a francia úton szeretnék menni, mert én is meg szeretném azt a szellemiséget, át szeretném élni, ugyanúgy, mint a másik vagy a harmadik, akkor ezt el kell fogadnom, hogy sokan vannak időnként. Ha pedig nem ezt szeretném, vagy engem ez nagyon zavar, akkor rengeteg olyan Camino útvonal van, ahol egyetlen egy lélekkel se fogsz találkozni. Se igazi zarándokkal, se turigrinóval.
1: Sok-sok fele még el lehetne indulni. Volt egy ilyen kérdésem, hogy egyrészt mit tanultál, de ez, amit most így elmondtál, ez egy kicsit ebbe is benne volt, vagy az, hogy mi volt a, és lehet, hogy ezzel lehetne zárni, hogy mi volt a leghumorosabb, vagy mi volt a legmegrázóbb történeted, vagy a legvidámabb történeted, amit így magaddal hoztál?
3: Én arra emlékszem, bementünk, itt mondtam a kávézók, tehát nekem az egy napi rutin volt, hogy kerestem a kávézókat. Egyik alkalommal nem kerestem a kávézókat, beültünk valahova, és én elájultam. És ez egy nagyon izgalmas élmény volt, hogy így szabályosan így ledültem a székről, és akkor felpofoztak, meg vizet, meg mi ez van. És hogy ez megtörténik velem, akkor egy picit megijedtem. Nem magamtól, meg az egészségügyi állapotomtól, mert attól így nem nagyon féltem, hanem megviseltek azok a történetek, amiket láttam. Például ott van a fejemben az a nagyon vidám amerikai postás, aki a feleségével jött el, aki egy ilyen elektromos tolószék, tehát gyakorlatilag a hölgy csak annyit tudott, hogy az ujját az felfele vagy lefele nyomta, és akkor nagyon rövid időn belül ő be volt teljesen bugyolálva, hogy ne égjen le, mert mi június-júliusban voltunk, az a legmelegebb időszak, és ő megtudtuk az ő történetét, hogy gyakorlatilag Amerikából azért jöttek el, és a fiaik azok egy nappal előttünk vannak, és mindig mondják, hogy hol tudnak megszállni, hogy a hölgynek volt még pár hónapja, és ezt kérte a családjától, hogy együtt menjenek kaminózni. És mi ott vagyunk ezzel az emberrel, és ez az ember nem panaszkodik, csak nem tudjuk, csak hogyha egy kicsit kinyitod a szemed, akkor látod, hogy miken mennek keresztül emberek, és hogy hogyan búcsúzkodnak. És én láttam ezt a jelenetet. Ott van előttem egy másik jelenet, hogy egy nagymama, meg a 8 év körüli gyerek, akik spanyolul beszéltek, nem tudtam velük beszélni. Napokon keresztül együtt bolyongtunk, mindig kerestük őket, hogy hol van a mama. Tehát annyira vicces, hogy egy 74 év körüli mamát képzeljünk el, aki az unokája korú gyerekkel sétálnak, és megtudtuk az ő történetüket is, hogy egy autóbalesetben elvesztette mind a két szüleit, és a gyerek annyira bezárulkozott, hogy a mama fogta és elvitte kaminózni. És akkor nem mész oda hozzá, meg minden, de hogy annyira közel kerülnek hozzád ezek az emberek, hogy így, vagy ott van egy japán hölgy, aki Brazíliából érkezett, a esküvője előtti estén egy autóbalesetben elvesztette a párját, és ő nem tudja összeszedni magát. És beszélgetsz vele, és ő még mindig ott tart, hogy ő elvesztette. És ez egy évvel ezelőtt történik, azóta már a harmadik kaminóját járja. Vagy ott van az arc, aki egy kutyát sétáltat, ő 30-valahány éve Caminón él, őt francia úton lehet látni, a szakállas, ő ékszereket gyárt, ingyen kaját fogad el, és megkérdeztem tőle, hogy ma mennyit ment, azt mondta, így elnézett, 100 métert. És tényleg, annyit ment. És ott vagyok, és nézem ezt az embert, hogy gyakorlatilag egy homeless illatok, meg ilyen nagyon-nagyon dolgok vannak. És közben látod, hogy ez az embernek van valami története, de nem fogsz rájönni meg. Szóval nagyon barátságos, vidám, ékszerek, közel hozza hozzád az életet. És mellette van egy kávézó, ahol egy szakállas, ilyen full értelmiségi pofa, de ránézni is látod, hogy ennek valami egyeteme kell legyen, és filozófia szakon doktorált figura főzi ott az egyik levest, és Chopint hallgatunk. Tehát ez szóval annyira furcsa dolgok, hogy egyik oldal találkozol a kutyával, meg a bácsival, és itt teljesen így egy más világba tükröt állítanak, hogy teljesen, hogy hol vagy, hogy miért akarsz sietni, mert erről beszélt, hogy miért mész te 20 kilométert, menjél csak 150-et, és akkor nézed, hogy jó, hát nem tudok 150-et menni, de miért nem tudsz? És mellette ott van a Chopin, tehát, hogy... És beszélgetünk a filozófus, szociológus, értelmiségi doktorandusszal, és mondom, te mit csinálsz itt? Hát én főzök egy jó levest. És ittunk két nagyon jó sört ott a helyes, és fél órát hallgattuk az év legmelegebb napján Chopin muzika, Chopin orgona, vagy orgona, zongora. És ott vagyunk, és nézzük ezt az embert, és beszélünk vele fél órán keresztül. És mellett ott a kutyás ember 15 méterre, szóval ilyen És akkor kérdezik, hogy én templomokban is, meg misék is, meg emlékek is vannak, meg így rengeteg. Meg ott van Diego, akivel egy mallorcai üzletember, aki gyakorlatilag elhagyott a felesége, tök jó menő üzletember, és nem tudja feldolgozni, és elindul a Caminón, és megy. Katolikus templomban nem akar vezekelni, ő csak menni akar, és el akarja mondani az ő maga történetét. Talán magának, nem is másoknak, csak hogyha kérdezed, hogy Diego, te mit csinálsz itt? Mert egy, már mikor egy-két napot mész vele, akkor már tudsz ilyeneket kérdezni, hogy te mit keresel itt, miért nem vagy otthon, vagy miért, vagy szabadságon vagy, vagy mi az, amiért eljött. És akkor mondja, hogy hát megcsalták. És akkor most így elmondtam, mert tényleg, hogy így. És akkor ebből beszélgetünk angolul egy nagyon jót. És születésnapomon ott voltunk, és Diego elmegy, és mivel nálunk anyukám mindig fagyitortát készít, házi piskóták közé, fagyasztóban, csokoládékrémmel. Elmegy a Diego, és képzétek el, hogy egy közeli településen nem tudom hány üzletet megkeres, és hoz nekem fagyitortát. És születésnapomon oda teszi elém, és megölel, és megcsókol, és azt mondja, hogy Isten éltessen. És ez az a Diego, akivel gyakorlatilag egy napon keresztül beszélgettem egy 3 és 4 órát, és nyitott, és feldolgozza a történetét, és ad, és akkor ő ad, és akkor te azt érzed, hogy ha te nem adsz, akkor nagyon kevés dolgot. Tehát te mindig csak magaddal foglalkozol, ez az én olvasatom, de mindig csak magammal foglalkozok, akkor mindig ott maradok a fagyitortámat, egyedül majszolom, és születésnapom van. És mikor ott van mellettem 8-10 ember, akik egy meglepetéspartit szerveztek, és én bőgök, mint egy gyerek, az elmúlt 20 évben 3-szor bőgtem, és ez volt az egyik ilyen alkalom, és ez egy fel... Ezek ilyen megtisztító momentumok, amiket nem tudok megmagyarázni, csak úgy megélni és megtapasztalni.
2: Azzal, amit elmondtál, szerintem leírtad a Caminónak az egyik legfontosabb eszenciáját, legalábbis számomra ez adta 90%-át az útnak ezek az emberek. Ehhez tudnék még egy történettel kapcsolódni, hogy nekem nagyon meghökkentő volt így az út mentén, ahogy van a jelzés. Vannak ugye ilyen kis oázisok, és volt egy hely, ahol nem csak egy lényegében, több helyen is volt, de én először itt találkoztam ezzel, hogy nagyon sokféle kávé, gyümölcs, sütik, mindenféle ki volt téve. Oda volt írva, láttam, hogy nagyon sok apró volt egy asztalon, és oda volt írva, hogyha szükséged van valamire, akkor... vedd meg, de hogyha szükséged van és nincs pénzed rá, akkor vedd el. Szerintem ez úgy leírja azt a milliót, ami ott van, akár egy zarándokszálláson, akár bárhol. Még amit én úgy magam részéről tudok mondani, így a meghökkentő résznél nekem nagyon, nagyon sokkos volt, azt hiszem így tudok fogalmazni, hogy a francia úton van egy olyan 100 kilométeres mezős rész, amit a mesztetának nevezik, amit vagy szeretnek az emberek, vagy nem. Ennek a mesztetának az utolsó 17 kilométere az egy egyenes szakasz, nincs semmi árnyék, nem lehet megállni, olyan, mint egy futópad. Így ráálltunk hárman, mentünk különböző távokba, és egy ideig hallgattam a zenét, de ugye azért az 3 óra legalább az a 17 kilométer, nem lehetett végig, és arra jöttem rá, hogy mennyire nem komfortos a csönd nekem, mennyire nem tudok mit kezdeni vele. Egy adott ponton néztem a tényleg nagyon komolyan az üvegfalat, mert azt éreztem, hogy egy pszichológiai kísérletben vagyok, és most nézzük, hogy reagálunk, és meddig bírjuk. Addig, hogy elértem a szállásra, felhívtam a szüleimet, és azután így egy órán keresztül folytak a könnyeim, anélkül, hogy lett volna egy konkrét dolog, ami miatt sírok. Tipikus eset annak, amikor a pittyegő világból kiemelik az embert, és berakják egy olyan helyre, ahol csend van, és ahol csak a gondolataid vannak, és azok nagyon hangosak egy ilyen helyzetben. De egy jó lecke, hogy tanulj meg csendben lenni.
0: Nekem nagy sztoriaim nincsenek. Igazából minden napra van valami meghökkentő vicces dolog, ami csak utólag tűnik viccesnek, mert a legviccesebbek szerintem azok, amikor így már a sokadik út után is szembesülök a valósággal az elképzeléseimhez képest. Ez vonatkozhat időjárásra, fizikai kényelmetlenségekre, bármire. Egyébként nekem is volt szülinapom a francia úton, és hasonló élményem ezt el kell mondanom, úgyhogy együtt át tudom érezni és osztozni benne, hogy milyen érzés volt. Igen, mikor szembe jön a valóság, én is hajnali induló vagyok egyébként, és hát a francia úton, mivel sok zarándok volt, 5-kor is indultam, mert tudtam, hogy vannak előttem, mögöttem, fejlámpával, tehát én is korán kelő vagyok, korán indulok, legtöbbször már délben, legkésőbb 1 órakor ben vagyok a szálláson, attól is függ, hogy mekkora távokat megyek. Nekem eddig a 39 volt a leghosszabb egy nap, ezt lehetséges, hogy a közeljövőben átlépem, aztán majd jön a valóság, és megmutatja, hogy ebből mi lesz. Nem szeretném hosszúra húzni, hát a legmeghökkentőbb az a francia utamon volt az a jó 20 napig tartó kegyetlen sarokfájdalom, ami azt mondták egyszer, hogy a Caminón olyan testrészeid is megfájdulhatnak, amikről nem is tudtad, hogy vannak. Én például nem tudtam, hogy van sarkam. Azóta se derült ki, de valószínű, hogy túl nehéz volt a csomagom. Hiába, hogy benne voltam, abba ajánlják azt, hogy a testsúlyodnak a 10-15%-ába férj bele. Ezek csak számok. Nekem sok volt. Mert következő évben ugyanazzal a cipővel, ruhával, mindennel mentem, csak majdnem 2 kilóval könnyebben, és semmi bajom nem volt. De én 20 napig csillagokat láttam szó szerint, és nem is szeretem visszaidézni, mert tehát ez lelkileg is iszonyatosan megvisel.

0: olyan sztorit, hogy nagy kavarodás volt, sok volt az zarándok, és az zarándok hamarabb megérkezett a szállásra, mint a csomagja, és akkor még állt ott 2 órát szegény, nem tudott lezuhanyozni, mert törőközője mindene benne volt, úgyhogy én ezért soha nem küldtem a csomagomat, pedig akkor, mikor úgy fájt a lábam, akkor ajánlották, hogy 2-3 napig, hogyha küldeném a csomagomat, akkor lehet, hogy hamarabb gyógyulna, de nem tettem, nehogy elveszem, vagy bármi, és különben is én pakoltam fel, én végig kell vigyem, de igen, azóta annyit csomagolok, hogy bírjam, és ha a reptéren szaladni kell. Szaladni is tudjak, bárhova bemenni, tehát legyek benne abban, és kézipodgyászba is beleférjek, tehát abban a kicsi kézipodgyász kategóriában vagyok, amivel, tehát mondom, ez egy nagy tanulság volt, és nem tudom, hogy még mit lehetne, vagy a...
1: Nem tudom, ha annyi még belefér, akkor annyira kérnélek, hogy van-e valami, ami nem hangzott el, de te eleve úgy jöttél, hogy ezt mindenképpen szeretnéd elmondani, illetve ha ez nincs, akkor mivel tudnád bátorítani azt, aki itt ül, és ezek után sem tervezi, hogy megy az El Camino-ra. És mivel tudnátok bátorítani azt, aki itt ül, és most már azt gondolja, hogy hiszen mégiscsak ki kéne próbálni valamit hasonlót.
0: Kezdhetem én, ha nálam van? Tehát sokszor hallottam azt, hogy a Caminót mindenkinek receptre kellene felírni. Én ezzel nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy nem való mindenkinek a Camino. Viszont aki vágyik erre és szeretne menni, az mindenképpen vágjon bele, legyen bátorsága, ne féljen semmitől, mert jó lesz. Nem nagyon hallottam olyan emberről, aki végigjárta a Caminót, hogy megbánta volna. Ugye arról beszéltünk, hogy kinek mit jelent. Voltak pozitív, negatív élmények. Volt olyan, aki azt mondta, hogy többet nem megy, de olyat nem nagyon hallottam, hogy megbánta volna. Tehát aki szeretne menni, az nyugodtan vágjon bele, minden megoldódik az úton, és főleg engedje el az elvárásokat. Szerintem ez nagyon fontos. Itt nagyon sok minden elhangzott, akár a lelkiekben, akár máshogyan, és egy néhány gyakorlati dolgot, hogy vegyünk tudomásul, hogy gyönyörű, szép helyeken visz az útvonal a természetben is, és az épített örökség is ott van. De... tehát a Camino végig visz a civilizációnak mindenféle fokán is, tehát ez úgy lett, nem így lett kitalálva, mert az út mindig is ott volt, de azóta köré épültek a városok, tehát átvisz kisvároson, nagyvároson, falvakon, és ugye, ha el akarunk jutni a fontos pontokhoz, a katedrálishoz, a szálláshoz, a várhoz, hát ha csak nem helikopterre vagy bármivel teleportáljuk oda magunkat a városközpontba, a katedrálishoz, végig kell mennünk sokszor a csúnya ipari részeken is. Nekem az volt egyébként egy nagyon meghatározó, a lábfájásom szerintem akkor csúcsosodott ki, mikor Burgoszban 13 kilométert be az autóúton, végig a betonon, a katedrálisig, azt hittem a lábam leszakadna. Az volt azt hiszem egy nagyon mély dolog, de ugye ezt tudomásul kell venni, hogy a Camino visz gyönyörű szép erdőségeken, mezőn, völgyekben, folyók mellett mindenhol, de városokban is kell menni. Ezt csak azért mondom, mert volt, aki erre rácsodálkozott a kérdései, hogy de hát nem úgy van, csak a természetben mész. Hát nem, mondom, mert ugye szállás kell, a templomot meg akarod nézni. Tehát azért ez nem úgy van, hogy... és igen, közben az a szabadság is, hogy hát ott állok meg, ahol akarok, és ott alszom, és ahol elfáradok. Azért ez nem úgy van, hogy szép nyugodtan andalgok a mesebeli zöld erdőben egész nap, ameddig kedvem tartja, és akkor hirtelen, mikor elfáradtam, egy mesebeli házikó előttem terem zuhannyal és vacsorával, és minden. Nem, mindig megvannak a csoportok, megvannak az applikációk, a térképek, megvan az információ, hol van a legközelebbi szállás. Tehát ajánlatos reggel, mikor elindul az ember, kiválasztani, hogy mégis hová szeretnék eljutni, ott mennyi szállás van, mik a lehetőségek, van-e bolt, stb. Nem biztos, hogy odáig fog eljutni, lehet, hogy tovább megy, de hogy ezt azért érdemes kitalálni. A másik dolgot a csomagolással elmondtam. A harmadik, a érdemes színes felső ruhákat viselni, tehát nem természet beolvadó zöld szürkében menni, mert van, hogy autóutak mellett kell menni, nem az úton, de mondjuk az árkon túl egy kis gyalogösvényen, és hogy hamarabb észrevesznek az autók, hogyha én például mindig rózsaszín meg piros felsőben meg jackiben járok. Tehát ezek tényleg ilyen gyakorlati dolgok, de én azt mondom, hogy aki szeretne, induljon el, és engedje, hogy az történjen vele, aminek történni kell, de ahogy mondjam, ilyen nagyon irreális elvárásokat ne támasszunk.
2: gyakran hallottam, amikor beszéltem a Caminóról,

0: így embereknek, hogy én jártam ezen, és hogy én miért mentem el, akkor így az anyagi vetületét, és hogy milyen drága volt. Én kereken én minden költségemet írtam, akkor intenzíven is dohányoztam, tehát szóval így nagyon jó rezuméjét készített nekem. Kereken 800 euróba fájtam, és mivel én gyakorlatilag kevesebb, mint 2 hét alatt döntöttük el, tehát mostantól számítva 2 hétre utazunk, azért ezek ilyen nagyon felmennek ilyenkor az árak, és valami, ha jól emlékszem, 370 euróba került az út. A többi az mivel közösen étkeztünk, és mivel nem én voltam a Judás, aki lenyúlt a közösség pénzét, de hogy nekem volt ez a vásároltam, és elosztottuk mindig az alapanyagokat, csak akkor a hétvégén pedig így visszaosztottam mindenkinek, és mi közösen ettünk, és ezzel rengeteget tudtunk spórolni. Aztán, és főztünk, tehát gyakorlatilag a barátunk, aki velünk volt, én akkor még nem főztem, tehát semmit, de már bankárként próbáltam összetartani a csapatot. Ez az egyik dolog, amit el akartam mondani. A másik dolog az, hogy akkor hazajöttem, akkor mondtam a feleségemnek, hogy szeretném, hogyha elmennénk családostól, tehát hogy én nem tettem le arról, hogy az is szép, amikor párként megyünk el, annak is megvan a varázs, amikor egyedül megyünk el. Mindenféleképpen az egyik gondolatom, amit így el akartam mondani, hogy én azért azt is tapasztaltam, hogy kicsit nem mint Piroska meg Farkas története. Tehát, hogy amikor az ember megvonja magától a zarándoklat során, azért nagyon sokszor egyedül marad az ember magával, és előjönnek a démonjai. Tehát azoktól, amit fél, a kísértései, az összes rossz gondolat, amit el tudott, vagy magával hordozott, elnyomott. És én láttam ilyen démonokat. Az enyémekkel is találkoztam. A barátaimnak a démonjaiban is ott voltam. Furcsán hangzik, de hogy láttam ezt, hogy van egy ilyen szentimentális rész, hogy nagyon sok szép, izgalmas történet és izgalmas ember, és minden olyan szép és happy. Van egy film, ami gyakorlatilag egy apát mutat be, és ezt nagyon sokan meglátnézik, és emiatt indulnak el erre az útra. Rengeteg emberrel találkoztam, aki emiatt a film miatt indult el. A Francia Camino-ra egy apa keresi a fiát, és meg akarja érteni, hogy miért indult el a fia. Erről szól maga a film. És végeredményben, tehát ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy nagyon, nekem nagyon sokat jelentett az, hogy akikkel mentem, azok tényleg ilyen nem csak barátaimmal lettek, hanem nagyon testvéreimmé tudtak lenni ezen az úton, és mikor gyenge voltam, vagy elájultam, akkor nem csak felpofoztak, vagy mikor kezdtem rossz gondolatokat mondani magamról, másokról, világról, akkor így elkezdtek megölelni, meg megrázni, hogy ez nem én vagyok. És volt egy keresztény hölgy, szóval nagyon érdekes, hogy hol van Jézus, hogy volt egy nagyon erőteljes, ugyanolyan családból származó, 5 gyerekes budapesti családból származó második gyerek. Én is második gyerek vagyok az 5 gyerekes családból, és nagyon-nagyon hasonlítottunk, és én megtaláltam benne az ellentétemet, mert akármit mondtam, felhúztam. Tehát szabályosan egy ilyet, komolyan, és tudom, hogy létezik az a típusú ember, akinek én nagyon hamar kicsapom a biztosítékot, és már csak mondanám, és akkor már rögtön csapott rám. Tehát szóval, és nagyon érdekes, hogy ott vagy véletlenül egy ilyen szálláson, és van valaki, akivel egy térben vagy, és nem tudod megtenni azt, hogy összecsomagolsz, és azt mondod, na jó, én ezt nem tűröm tovább, és elkezd téged kioktatni, és minden zavar, ami ő, és szerintem én hasonlóképpen, és ő keresztény, és én is keresztény vagyok, és gyakorlatilag nem tudjuk lemosni azzal a gondolattal, hogy akkor most gyere, menjünk el egy misére, nem tudok állandóan bocsánatot kérni, mert az, ami vagyok, azt nem tudom állandóan a bocsánat tárgyává tenni. Tehát, hogyha ő nem tudja ezt elfogadni, akkor én bocsánat. Úgyhogy ilyenekkel is találkozom, és ez ilyen szempontból ez egy óriási dolog, hogy én nem sajnáltam a 800 eurót, vagy az 1000 eurót, vagy az 1500 eurót, és aki akarja, tényleg össze tudja gyűjteni ezt az összeget, vagy ennek a többszörösét is. Én találkoztam olyannal, aki 2000 eurót költött el, és nem sajnálta.
1: Én egy általánossággal, vagy kicsit általánosan hangzó tanáccsal zárnám. mert megálmodni ezt az utat? Már elsőre tényleg nagyon ijesztőnek tűnik. Egy hónap, sok pénz, szabadság, szabadnapok. Nem kell nagyba gondolkozni, lehet kezdeni. Magyarországon van egy hetes Benediktus, gyönyörű Tihany, Bakony, Pannonhalma útvonal, tehát gyönyörű. És kicsit inkább úgy kellene megközelíteni, egy kedves ismerősöm szokta így fogalmazni, aki nagyon könnyen, látszólag nagyon könnyen beleáll az álmaiba, hogy az elefántot kiskanalanként kell megenni. Szerintem ez így nagyon leírja ezt is, hogy tényleg mert megálmodni, egyszerre csak egy dolgot intézzél el, és nem akadály az sem, hogy idősebb, hogy fiatalabb, hogy milyen kondiba van az ember. Ezek inkább ilyen részletkérdések, amiket időfüggvényében ki lehet alakítani, hogy valósággá váljon.
2: Köszönöm. Én nagyon folytatnám, és lesz még alkalom szerintem, hogy folytassuk, és ha nem siettek, akkor a személyes kérdésekre is válaszolni lehet. A Szentírás tanúsága szerint mindannyian zarándokok vagyunk. Azaz azt jelenti, hogy úgy kell megtaláljuk a saját otthonunkat ebben a világban, hogy közben állandóan figyelmeztetni kell minket arra, hogy nem vagyunk otthon ebben a világban. És ebben a kettősségben azt gondolom, ha az a kérdés, hogy hol van Jézus, leginkább az embertársam tud segíteni. Éhes voltam, ennem adtatok. Ha szomjas voltam, innom adtatok. És ha ezt megtettétek, akkor velem tettétek meg. Úgyhogy ha egy emberrel találkoztál ma, akkor szerintem ne legyen a kérdésed az, hogy van-e Isten. Köszönöm, hogy itt lehettetek.
3: Vasárnapi beszélgetés.
4: Az elmúlt percekben vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk. Homok Ura késői műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a Homok Ura mai házigazdáját. Ma a Máté evangéliuma 5. fejezetének 16. versével búcsúzom. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Köszönöm szépen még egyszer megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok! Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió hallgatóit Ébresztő reggeli magazin műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A továbbiakban felcsendul a jó hír. A mai napra kiválasztott két igét Bántó Tamás Csilla

0: Andrea, a Kolozsvár túvidéki református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti isteneteket, örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Nehémiás próféta könyve, 9. fejezetének 5. verse. Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 1. levele, 10. fejezetének 31. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be Ébresztő reggeli magazin műsorunk hallgatásába. Szabó Anita a mikrofonnál. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.weblapon. A mai napon a Máté evangéliuma 5. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A következő percekben a nap áhítatát mondja el Hermann Dániel.

kapcsolatban maradni. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik a nap. Zsidókhoz írt levél 10:25. A mai ájtatot Mike Bertolio

Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk szerezte. Az 50 éves érettségi találkozón nagy öröm volt újra találkozni az évtizedek óta nem látott osztálytársakkal. Legtöbbet két olyan barátommal beszélgettem, akiket még általános iskolából ismerek. Megegyeztünk, hogy a találkozó után is tartani fogjuk a kapcsolatot. Havi telefonhívásokkal, heti e-mailekkel és karácsonyi üdvözlőlapokkal. Ez egy darabig működött is, de idővel a kapcsolattartás ritkulni kezdett. A karácsonyi üdvözletek megmaradtak, de heti és havi kapcsolatfelvételek elmaradoztak. Ugyanez történt az Istennel való kapcsolatunkkal is. A zsidók 10 arra buzdítja a hívőket, hogy ragaszkodjanak az összejövetelekhez és az imádsághoz. A levél címzettjei közül néhányan eltávolodtak a közösségtől és elszoktak a rendszeres találkozástól. Az Úrral való kapcsolatunk erősödik, ha más hívőkkel együtt rendszeresen olvasjuk és tanulmányozzuk a Bibliát és bátorítjuk egymást. Ebben a rohanó világban sem kell elszakadnunk a hittől.

Imádkozzunk. Urunk, bocsásd meg, amikor nem helyezzük előtérbe a veled és más hívőkkel való kapcsolatot. Segíts, hogy rád összpontosítsunk és bátorítsuk egymást hitben. Ámen. A mai állítatot Mike Bertolio, Amerikai Egyesült Államok mobilitás sérű szerezte. Imádkozzunk valakiért, akit régóta nem láttunk.

Kedves hallgatóim, ma október 4-e van, önök a napkalendáriumát hallgatják. Először a fontosabb történelmi események következnek. 1423-ban luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király hűbérként vejének 5. Albert osztrák hercegnek adományozta a Morva őrgrófságot, és a cseh királyi trón örökösévé jelölte ki Albertet. 1468-ban első Mátyás király Brassó városa számára a magyar pénzek mellett a havasalföldi pénzek használatát is engedélyeztem. 1490-ben II. Ulászló magyar király és Beatrix özvegy királyné titkos házasságot kötöttek. 1535-ben kinyomtatták az első teljesen angol nyelvű bibliát, amelyet William Tyndale és Miles Coverdale fordított. 1582-ben a legtöbb katolikus országban életbe lépett a 13. Gergely pápáról elnevezett naptár. 1693-ban a Lamarszágriai csatában az Augsburgi Liga csapatai vereséget szenvedtek 14. Lajos francia király csapataitól.

1848-ban ezen a napon az aradi vár császári őrsége megtagadta az engedelmességet az Országos Honvédelmi Bizotmánynak. 1850-ben az osztrák pénzügyminiszter előírta a császári és királyi pénzügyőrségek felállítását Magyarországon. 1852-ben letették a budapesti Szent István templom a későbbi Szent István bazilika alapkövét. 1857-ben megindult a Szépirodalmi Közlöny, szerkesztője névleg Szelestei László, valójában Székely József. 1878-ban első Ferenc József király elfogadta Tisza Kálmán miniszterelnök lemondását. 1896-ban átadták a budapesti Ferenc József hidat, ma ezt Szabadsághídként ismerjük. 1944-ben ezen a napon a szovjet és román előrenyomulás miatt a Magyar Honvédség kiürítette és feladta Torda városát. 2010-ben az ajkai vörösiszap katasztrófa során csaknem 1 millió köbméter vörösiszap öntötte el Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket, 10 halálos áldozatot követelve.

Most pedig lássuk a születési évfordulókat. 1570. október 4-én született meg Pázmány Péter esztergomi érsek, egyházi író. 1626-ban született Richard Cromwell Oliver Cromwell fia, 1658 és 59-ig Anglia Lord Protektora. 1742-ben született Müller Ferenc József osztrák származású kémikus és mineralógus, a tellúr és a turmalin felfedezője. 1870-ben született Móricz Pál, magyar író, újságíró. 1872. október 4-én született Schöpflin Aladár, magyar író, műfordító, kritikus.

1885-ben született Gál Sándor magyar fizikus. 1889-ben született Dálnoki Veres Lajos honvéd vezérezredes, II. Világháborús hadsereg parancsnok. 1906. október 4-én született Kepes György festő, tervező, képzőművészeti író. 1909-ben született Szalai Sándor fizikus, a magyar magfizikai kutatás megalapítója. 1912-ben született Hajnal Gábor, József Attila díjas magyar költő, műfordító. 1925. október 4-én született Kálai Ferenc színművész, a nemzet színésze, 2010-ben hunyt el.

1930-ban született Soproni József, magyar zeneszerző. 1933-ban született Sükösd Mihály, József Attila díjas magyar író szerkesztő. 1943-ban született Lengyel Pál, magyar filmrendező. 1955-ben született Bán János, magyar színész filmrendező. 1959-ben született Pápai Erika, magyar színésznő, szinkron színész. 1971-ben látott napvilágot Bájer Friderika, magyar énekesnő. 1974-ben született Török Zselenszky Tamás, magyar költő, zenész, filozófus.

Most pedig lássuk az elhalálozási évfordulókat. 1852-ben hunyt el Avilai Szent Teréz spanyol apáca, 1570-től az első női egyházi tanítóm, 1617-től Spanyolország védőszentje. 1669-ben hunyt el Rembrandt van Rijn, német alföldi festőművész. 1880-ban hunyt el Jacques Offenbach, német születésű francia zeneszerző. 1932-ben elhunyt Lengyel Pál, magyar nyomdász újságíró, eszperantó nyelvű lapok kiadója.

1947-ben hunyt el Max Planck, Nobel-díjas német fizikus, a kvantummechanika megalapítója. 1970-ben elhunyt Janis Joplin, amerikai énekesnő. 1989-ben hunyt el Graham Chapman, brit színész, komikus, forgatókönyvíró. 1992-ben elhunyt Gyárfás Miklós, József Attila díjas, magyar író, újságíró, dramaturg. 1992-ben elhunyt Bai Zoltán, magyar származású atomfizikus, a radarcsillagászat megalapítója az űrkutatásban. A mai nap az állatok világnapja, ugyanakkor Assisi Szent Ferenc halálának az évfordulója, aki 1226-ban hunyt el. A Leszotói Királyságban a függetlenség napját ünneplik 1966 óta.

0: Kis Gáborral lapoztuk október 4-i kalendáriumunkat.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.elknusradio.ro weblapon. Szabó Anitát hallják. A következő percekben harangszó rovatunkban a vasárnapi Isten tiszteletek rendjét ismertetem.
2: Harangszó.

Szeretettel köszöntöm a harangszóróvat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnapi istentiszteleti rendjét ismertetjük, elsőként a református egyházzal kezdünk. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Bányai Csaba Attila prédikál, délután 6 órától Fazekas Zsolt. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József szolgál, délután 6 órától Kurta József. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Pap Ákos hirdeti az igét. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lőrinc Attila tart istentiszteletet. Újalsóvároson délelőtt 10 órától Sebestyén Ákos hirdeti az igét, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Beatrix. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László szolgál. Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Fazakas Csaba tart istentiszteletet. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton hirdeti az igét. Kölesföldön délelőtt 9:30-től Pintek Márton prédikál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 órától Barta István szolgál, délután 6 órától pedig Simon János. A Tóbidiki templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor szolgál, délután 6 órától pedig Kacsó Roland Szilárd. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 órától Gede Csongor tart istentiszteletet, délután 6 órától pedig Fehér Attila. Százfenesen délelőtt 10 órától és délután 6 órától Máté István prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás szolgál. Apahidán délelőtt 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

Következzen a Római Katolikus Egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11-től László Attila szolgál. 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Sárközi Sándor szolgál. 9:30-től román nyelvű szentmisét tart Popeszk Mihaice Krisztián, 10:45-től olasz nyelvű szentmisét celebrálnak a jezsuita szerzetes papok. 19 órától egyetemisták szentmisét tartja Molnár Lehel. A Ferencrendi templomban 9 órától és déli 12 órától lesz szentmise, követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A fájdalmas szűzanya Monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes celebrálja misét. A kolozs-monostori nagyboldogasszony Abátsági Kálvária templomban délelőtt 11-től Székely Dénes prédikál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10:30-től Vizi Zakariás hirdeti az igét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban délelőtt 9:30-től Keresztes Olivér szolgál. A Szent József templomban Irisztelepen 10:45-től Keresztes Olivér tart szentmisét. A Szent István templomban Dunátúton 9:50-től Böjte Csongor celebrálja misét. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 9:30-től Ferenc Antal szolgál.

az unitárius egyházban. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba hirdeti az igét. Monostoron délután 3 órától Széles László szolgál. Az evangélikus egyházban délelőtt 10 órától kerékgyártó Imola tart istentiszteletet.

származik. Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, amelyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt. Jelentése francia. Aranka magyar név, az arany szó kicsinyítőképzős származéka, az Aurélia magyarítása. Hajnalka 19. századi névalkotása, hajnal közszóból, ez a kicsinyítőképzős név egyben virágnév is. A Fodor magyar eredetű név, jelentése göndörhajú. Köszöntjük tehát október 4-én a Ferenc, Aranka, a Hajnalka és a Fodor nevű hallgatóinkat. Isten áldását kérjük életükre, a következő dallal őket köszöntjük.

0: Antonin Dvorsák cselló koncertjével köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten eltesse őket sokáig.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Szabó Anita a mikrofonnál. Most hallgassuk meg a jó hírt, a mai napra kiválasztott két igét, Bántó Tamás Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.

0: Jó hír!
1: Jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti isteneteket, örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Nehémiás próféta könyve, 9. fejezetének 5. verse. Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 1. levele, 10. fejezetének 31. verse.
0: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Aranyszalag tárovatunkat sugárúzzuk a következő percekben. A 2004. augusztus 2-ai keresztény életműsorunkat hallhatják újra, melyet Miklós György szerkesztett.
2: Aranyszalagtár.

Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek, és ideje a halálnak. Ideje az ültetésnek, és ideje a kiszakításnak. Ideje van az ölésnek, és ideje a gyógyításnak. Ideje a lebontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek. Ideje a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a kő szétdobálásának, és ideje a kő összeszedésének. Ideje az ölelkezésnek, és ideje az ölelkezéstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje az elveszítésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van az eltépésnek, és ideje az összevarásnak. Ideje a hallgatásnak,

hallgatásnak és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje a gyűlölködésnek. Ideje a háborúnak, és ideje a békének. Mi haszna van az embernek a fáradtságból? Néztem azt a vesződtséget, amelyet Isten az emberek fiainak adott, hogy azzal bajlódjanak. Mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. A jövőt is beléjük helyezte. Csak hogy az ember nem tudja kifürkészni Isten művét, amelyet létrehoz kezdettől fogva mindvégig. Úgy találtam tehát, hogy nem tehet jobbat az ember, mint hogy örvendezzen és gyönyörködjön, amíg élete tart. Az emberek ugyanis mindnyájan, akik esznek, isznak, és fáradtságok mellett a jót élvezik, Isten ajándékát veszik. Megismertem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökre úgy marad. Nem lehet ahhoz hozzáadni, sem abból elvenni. Isten pedig azért tett így, hogy féljék őt. Ami történt, régen is megtörtént, és ami lesz, az is megesett más, már, és Isten megújítja azt, ami elmúlt. Prédikátor könyve 3. rész, 1-től 15-ig terjedő versek.

Áldás békesség minden kedves hallgatónknak. Önök az Agnus Rádió keresztény nyíre című felekezetközi magazinját hallgatják. Nagy-nagy szeretettel üdvözli Önöket a szerkesztő Miklós György. Mai műsorunkban hamarosan augusztusi életigét hallhatnak, melynek szerzője Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója. Ezután John Bunyan áhítatát Mátyus Enikő tolmácsolja Önöknek. Ezt követően megismerkedhetnek a katolikus egyház augusztus 2. és 6. között ünnepelt szentjeivel, illetőleg azokkal az ünnepekkel, amelyek ezekre a napokra esnek. Utána jegyzetet hallhatnak a rossz hírekről, melynek szerzője Kipke Tamás, végezetül pedig Bruno Ferrero történettel zárjuk mai műsorunkat, melyhez jó vételt és kellemes kikapcsolódást kívánunk Önöknek.

0: áll.
1: Kedves hallgatóink, a Kiárája Lubik által leírt augusztusi életigét tolmácsolom önöknek. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Lukács evangélium a 13. rész 24-es vers. Jézus a mennyországot többször is lakomához, a terített asztalkörét gyűlt családhoz hasonlítja. Emberi életünknek ugyanis ezek a legszebb, legmeghittebb pillanatai. A kérdés az, hányan léphetnek be a mennyországba, hányan foglalhatnak helyet a lakoma termében. Egy nap ezt a kérdést teszi fel valaki Jézusnak. Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek. Ő, mint máskor, most sem méri be a puszta válasszal, hanem mindenkit döntés elé állít, és meghív, hogy lépjen be Isten házába. Ez viszont nem könnyű. A bejárati kapu szűk, és csak rövid ideig van nyitva. Ahhoz ugyanis, hogy Jézust kövessük, meg kell tagadnunk magunkat, és legalább lelkileg el kell szakadnunk önmagunktól, a dolgoktól és a személyektől. Sőt, hordoznunk kell a keresztet úgy, ahogy ő tette. Bár ez az út nem könnyű, az ő kegyelméből mégis mindannyian képesek vagyunk végigjárni. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Könnyebb megtalálni a tágas kaput és a széles utat, amiről Jézus más alkalommal is beszél, de az a pusztulásba vezethet. Szekularizált világunkban, melyet átitat a materializmus, a konzumizmus, a hedonizmus, a hiúság és az erőszak, úgy tűnik minden megengedett. Az emberek arra törekszenek, hogy minden igényüket kielégítsék, és bármilyen kompromisszumot elfogadnak azért, hogy boldogok legyenek. Mi viszont tudjuk, hogy úgy jutunk el az igazi boldogságra, ha szeretünk. Az igazi szeretet feltétele pedig, hogy tudjunk lemondani. Meccéseken kell keresztül mennünk ahhoz, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell halnunk önmagunk számára. Ez Jézus törvénye, az általa kért paradoxonok egyike. A mai kor gondolkodás módja teljesen eláraszt bennünket, ezért az árral szemben kell haladnunk. Tudnunk kell például lemondani a birtoklás vágyról, a dacsos ellenkezésről, ellenfelünk befeketítéséről. Tudnunk kell becsületesen végeznünk munkánkat, nagy lelkűen, anélkül, hogy mások érdekeit sértenénk, tudnunk kell mérlegelni, hogy melyik műsort nézhetjük meg a tévében, vagy mit olvasunk el. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Aki hagyja magát sodortatni a könnyű élet útján, és nincs bátorsága ahhoz, hogy elinduljon a Jézus által mutatott úton, szomorú jövő elé néz. Az evangélium erről is említést tesz. Jézus beszél azoknak a fájdalmáról is, akik kívül maradnak. Nem lesz majd elég vallási hovatartozásunkra hivatkozni, egyfajta hagyományos kereszténységgel megelégedve. Hiába mondanánk, hisz előtted ettünk, az üdvösség senkinek sem jár automatikusan. Kegyetlen érzés lesz, ha azt halljuk majd. Nem ismerlek benneteket, nem tudom, honnan vagytok. Akkor csak magány lesz, kétségbeesés, a kapcsolatok teljes hiánya és az égető lelkiismeret fordalás, hogy megvolt a lehetőségünk arra, hogy szeressünk, de többé nem vagyunk képesek rá. Nem fogjuk látni gyötrődésünk végét sem, mert sohasem lesz vége. Sírás lesz és fogcsikorgatás. Jézus figyelmeztet bennünket, mert a javunkat akarja. Nem ő az, aki becsukja előttünk az ajtót, hanem mi zárkozunk magunkba szeretete elől. Ő pedig tiszteletben tartja a szabadságunkat. Igyekezzetek bejutni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Ahogy a tágas kapu a pusztulásba visz, úgy a szűk kapu mögött az igazi boldogság tárul fel. Minden tél után eljön a tavasz. Valóban, készségesen kell megélnünk a lemondást, amint az evangélium kíván, és hordozni keresztünket nap mint nap. Ha tudunk szeretettel szenvedni, Jézussal egyesülve, aki minden fájdalmunkat magára vette, akkor megtapasztalunk egyfajta elővételezett mennyországot. Így történt ez Gáborral is, aki egy per utolsó tárgyalására indult, amely azért az ember ellen folyt, aki 4 évvel korábban édesapja halálát okozta. Az ítélethozatal úgy látszott, hogy a baleset okozója és családtagjai nagyon megtörtek. Szerettem volna legyőzni gőgömet, hogy ne tartson vissza, és oda tudjak menni a férfihez, hogy kifejezzem együttérzésemet, mondta Gábor. Nővére válaszol. Nekik kellene bocsánatot kérniük, nem nekünk. Gábornak azonban sikerült őt meggyőznie, és együtt mentek oda az ellenséges családhoz. Remélem, megkönnyebbülést jelent önnek, ha tudja, hogy semmi harag nincs bennem ön iránt. Kezet fogtak. Boldogság töltött el, mert éltem a lehetőséggel, hogy saját fájdalmamról elfelejtkezve a másik szenvedését nézzem.

Annak okáért, akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek jót cselekedvén. 1 Péter 4.19. Textusunkból az is kitűnik, hogy az Úr hajlandó lelkedet oltalmazni és arról gondoskodni. Ha nem így lenne, akkor nem figyelmeztetne, hogy lelkünket ajánljuk az ő oltalmába. Kész és hajlandó annak a lelkére vigyázni, aki nevéért és igéjéért szenved. Dávid erről énekelt a Zsoltár 34-ben. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik. 23. vers. Nem fog egyetlen bűnös sem, aki lelkét Isten oltalmába ajánlja, elutasítani. Mind megtapasztalják, hogy az Úr kész és hajlandó lelkükkel törődni. Ó, mondod, bárcsak el tudnám ezt hinni, akkor megszabadulnék minden félelemtől, Isten bilincseiben érezném magamat. Vallást tettem nevéről, de nem jutottam el arra a hitre, hogy Isten hajlandó lelkemet védeni és oltalmazni. Ezért félek, ha próbatétel jön, el fogom veszíteni vagyonomat és lelkemet. Nos, lélek, ezek miatt aggódsz? Ne aggódj, figyelj csak textusunkra. Annak okáért, akik Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. Ezek Isten szavai. Ezek Krisztus szavai és a Szentlélek kérése. Amikor ezeket a szavakat olvasod, légy arról meggyőződve, hogy az Atya, a Fiú és Szentlélek Isten együtt és külön is hallja, amit mondasz. Így szólnak hozzád. Szegény bűnös, akit elnyomnak és szorongatnak ebben a világban, mivel kiállsz a nevemért, bízd rám lelkedet, add lelkedet nekem. Hajlandó vagyok lelkedet megőrizni, de akkor légy te is hajlandó magadat megőrizni. Bízd magadat rám, és higgy igémben.

előttünk jártak a Krisztus felé vezető úton. A katolikus egyház szentjei és ünnepei. Augusztus 4-e a katolikus naptárban viennai Szent János Mária áldozópap ünnepe. Viennai Szent János Lyon mellett született 1786-ban. Szülei egyszerű földművesek voltak. Édesanyja Isten szolgálatára nevelte, de a francia forradalom, majd az anyagi nehézségek lehetetlenné tették tanítatását. Földműves munkát végzett, de hővágya az volt, hogy pap lehessen. 19 éves korában sikerült iskolába kerülnie, de igen sokat küzdött a tanulással. A szemináriumban a fogyatékos latin tudása miatt nehezen végezte tanulmányait. 29 éves korában pappá szentelték, káplán lett, majd árcplébánosa. A vallástalan falut néhány év alatt megváltoztatta, híre bejárta az egész országot. Nagyra értékelték őt, mint gyontatót, a hívek mindenfelől sereglettek hozzá, és tanácsait szent tisztelettel fogadták. Súlyos kísértések és testi fájdalmak gyötörték, mégis mindig mindenkinek szeretettel állt szolgálatára. Az eukarisztikus Jézus volt életének középpontja. 74 éves korában halt meg 1859. augusztus 4-én. 11. Pius pápa avatta szentté 1925-ben, és tette meg a plébánosok és lelkipásztorok védőszentjévé. Viennai Szent János ember szeretete és szociális érzéke legendás volt a maga korában. Amikor közölték vele a hírt, hogy érdemeit a világi hatóság is méltányolja rövidesen, a becsületrend lovagjává avatják, és megkapja vele járó keresztet is, a következőket kérdezte. A kereszttel jár valami fizetség is? Jelent ez a pénz valamit a szegényeimnek? Amikor megtudta, hogy ez csak tiszteletbeli kitüntetés, kissé csalódottan így válaszolt. Ha ez így van, és a szegényeknek mit sem várhatnak ettől, kérem, mondják meg a császárnak, hogy nem vehetem hasznát.

augusztus 5-e Havas Boldogasszony napja, Szűz Mária római főtemplomának felszentelésének ünnepe. A Szent Szűz római főtemplomának, a Santa Maria Maggiore bazilikának szentelési évfordulója. A legenda szerint a 4. században Liberius pápa idején az örökvárosban egy János nevű gazdag patricius és felesége elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szűznek ajánlják fel. A Szent Szűz álomban megjelent a házaspárnak, és tudtukra adta, hogy azon a helyen, amelyet másnap hó fog borítani, templomot emeljenek tiszteletére. A szűzanyája szentélyét ezért Havas Boldogasszony bazilikának is nevezik. A felépített bazilikát harmadik Sixtus pápa díszítette remek mozaik képekkel annak emlékére, hogy az efezusi zsinat 431-ben hittételként hirdette ki Szűz Mária istenanyai méltóságát.

Augusztus 6-a Urunk színe változásának az ünnepe. A táborhegyi megdicsőülés ünnepét eredetileg csak a keleti keresztények ülték meg. A nyugati egyházban 3. Kallixtus pápa rendelte el hála ünnepül annak emlékére, hogy Hunyadi János és Kapisztrán Szent János vezetésével a magyar seregek 1456-ban Nándorfehérvárnál győzelmet arattak a törökök felett. Ennek emlékét hirdeti az egész világon a déli harangszó. Jézus megdicsőülésének a helye a régi hagyomány szerint a táborhegye volt. Ide ment fel 3 tanítványával, Péterrel, Jakabbal és Jánossal.

Szent II. Sixtus pápát és vértanút ünnepli a katolikus egyház augusztus 27-én. Augusztus 7-én. Sixtust 257-ben szentelték Róma püspökévé. Valerianus császár üldözése alatt, halálbüntetés terhe alatt tilos volt a keresztényeknek halottaik sírjánál összegyűlni. 258. augusztus 6-án Sixtus pápát 4 diakonusával együtt elfogták a Calixtus katakombában, és ott, ahol a szentmisét végezte, vértanú halált szenvedett. Fődiakonusával, Szent Lőrinccel együtt a 3. század legtiszteltebb vértanúja. Előttünk jártak a Krisztus felé vezető úton. A katolikus egyház szentjei és ünnepei.

Kedves hallgatóink, Kipke Tamás jegyzetét tolmácsolom önöknek, amelynek a címe Rossz hírek. Újságírást tanuló fiataloknak tettem fel nemrégiben a kérdést. Mi a rossz hír? Lehangolóak voltak a válaszok. Hát, ha mondjuk földrengés van, ha kitör egy háború, sorjáztak a hasonló válaszok. Mondanom sem kell, a jó hírekre vonatkozó érdeklődésemre is hasonló alapon fogalmazódtak a válaszok. 100. születésnap jó egészségben, vagy életnyomaira bukkantak a Marson, némelyek azt mondták, hogy ha olcsóbb lett a sör. Amikor aztán konkrét hírek szövegét kezdtük vizsgálni, néhányan a homlokukra csaptak. Hát persze, újságíróként kellett volna válaszolniuk a föltett kérdésre. A szakember szemében a hír sohasem a tartalmától, hanem a formájától, vagyis megfogalmazásának módjától jó vagy rossz. Az a hír rossz, amelyből nem derül ki egyértelműen, hogy ki, hol, mikor, hogyan és miért mit csinál. Tudták ők ezt, hiszen tanulták, de még nem vált vérükké. Az első reflexük a civil emberé volt, és nem az újságírójé. Ha már szakembernek mondhatják majd magukat, ez remélhetőleg nem igen esik majd meg velük. A tisztességes és hozzáértő újságíró számára ugyanis a hír tényleg szent, függetlenül attól, hogy a tartalma milyen érzéseket vált ki belőle. Ő nem tévezheti össze az újságot az emlékkönyvvel, ahova csak szép dolgokat illik írni. A szakma elemi tisztessége azt kívánja, hogy a legrosszabb hírt is, ha az adott olvasóközösség számára fontos információt hordoz, természetesen tisztességesen megfogalmazva és hitelességét ellenőrizve, közre kell adni. Vajon hihetünk-e olyan újságoknak, amelyek csupa lelkünknek kellemes hírrel próbálnak kedveskedni nekünk? De épp így azoknak sem, amelyek csak is bűntényekkel és botrányokkal traktálnak. Ezek egyike sem informálni, hanem a maga felfogása szerint szórakoztatni akar. Hogy egy sajtóorgánum hitelese, tájékoztatásában megbízhatunk-e, azt nem utolsó sorban annak alapján dönthetjük el. Közöl-e kellemetlen híreket, információkat? Az angol BBC rádió a II. Világháború alatt kínos gonddal hírt adott a brit csapatok minden vereségéről. Azt vallották, hogy ha majd lesznek győzelmek, akkor a hallgatók azokat a híreket is el fogják hinni, mert tudják, vereség esetén ez a rádió vereségről beszélne. Tudnunk kell, ez nem csak újságokra, rádióadókra érvényes, hanem minden közösségre, szervezetre és minden emberre is. Aki már beismerte előttünk tévedését, az inkább nőtt, mint kisebbedett a szemünkbe. Valljuk meg, bennünket, keresztényeket is megkísért olykor a gondolat, hogy ne adjunk puskaport az egyházakra, a lövöldözőknek, és megpróbáljuk elhallgatni magunkkal kapcsolatba azt, ami kínos, netán botrányos. Csak hogy gondoltunk-e arra, hogyha eközben hitelünket veszítjük, nem fogják elhinni nekünk a jó híreket? Talán még az örömhírt sem.

Végezetül egy Bruno Ferrero történettel zárjuk a mai műsort. A történet így szól. Egy róka, miközben napkeltekor a saját árnyékát bámulta, azt mondta. Ma ebédre megeszem egy egész tevét. Egész délelőtt teve után kutatott. Délben azonban az árnyékát látva azt mondta. Talán egy egér is megteszi.

kedves hallgatóink, abban a reményben búcsúzom önöktől, hogy az eltelt 41 néhány percet nagyon kellemesen töltöttük együtt. Én további jó napot kívánok önöknek, és Isten áldását minden tevékenységükre, gondolatukra, imájukra. A viszonthallásra Miklós Györgyöt hallották.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. Ébresztő reggeli magazin műsorunkat hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Ma a Máté evangéliuma 5. fejezetének 16. versével köszöntöm Önöket. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A következő percekben rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária olvas fel.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Ábrám emberi kitérője című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Abrám emberi kitérője. Egyszer éhínség támadt azon a földön. Ekkor lement Abrám Egyiptomba, hogy jövevényként ott tartózkodjék, mert súlyos volt az éhínség azon a földön. Amikor már közel járt Egyiptomhoz, ezt mondta feleségének, Szárajnak. Nézd, tudom, hogy szép asszony vagy. Ha meglátnak az egyiptomiak, azt mondják majd, ez a felesége, és engem megölnek, téged pedig életben hagynak. Mondd hát azt, hogy a húgom vagy, hogy jó sorom legyen általad, és ne öljenek meg miattad. Így is történt. Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, az egyiptomiak látták, hogy nagyon szép az asszony. A fáraó főemberei is meglátták őt, dicsérték a fáraónak, és elvitték az asszonyt a fáraó házába. Abrámnak pedig jó sora lett a felesége által, lettek neki juhai, marhái és szamarai, szolgái és szolgáló leányai, szamárkancái és tevéi. De nagy csapásokkal sújtotta az Úr a fáraót és házát Abrám felesége Száraj miatt. Hívatta azért a fáraó Abrámot, és ezt mondta. Mit tettél velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy a feleséged? Miért mondtad, hogy a húgod? Csak azért vettem feleségül. Most aztán itt a feleséged, fogd és menj. Embereket is rendelt mellé a fáraó, és azok kivezették őt, feleségét és mindenét, amilyen csak volt. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve 12. részének 10-től 20-ig terjedő verseiből. Abrám tehát elindult, hogy eleget tegyen az Úr hívásának. Lássuk, milyen is egy hívő ember vándorlása, akit maga az Úr hív el és küld, és akinek Pál apostol ezt a tisztes nevet adja, a hit atya. Megdöbbenve olvassuk a Szentírást, hogy útközben a megígért föld felé Abrám olyan vidékre ér, ahol nagy éhínség támad. Ezért az akkori kor leggazdagabb országa Egyiptom felé kanyarodik. Ott félelmében húgának mondja Szárajt,

a feleségét, aki így az egyiptomi fáraó háremébe kerül, Abrám pedig ezen jócskán megszedi magát, ahogy ezt ma mondanánk. Megdöbbenve keressük, hol van hát a hit atya. Ez a történet erőteljesen hozzájárult ahhoz, hogy a hitleri birodalom rettegett fő ideológusai, Rosenberg, Himmler és Ribbentrop indexre tették az Ószövetséget, mondván, hogy ez erkölcstelen zsidó, birkapásztorok históriája, ezért nem méltó, hogy fajtiszta germánok kezébe kerüljön. Másrészt ilyen történetek alapján hirdették, hogy ilyenek voltak, és mindig ilyenek is maradnak a zsidók. Megjegyzés zárójelben, hogy ezek az erkölcsi felháborodásukban az Ószövetséget is indexre tevő urak milyenek voltak, azt a történelem alaposan bemutatta. De ettől függetlenül a mi lélegzetünk is eláll. Így folytatódik hát a hit atyának vándorlása. Megvallom, éppen ezért szeretem az Ószövetséget, és éppen ezért Isten ígéje, mert szépítés nélkül olyannak mutatja az embert, még a hit atyát is, amilyen. Amilyen az ember. Minden hősies póz nélkül, szinte mesztelenül. Talán másképpen alakul az egykori Németország sorsa is, ha ahelyett, hogy indexre teszik, vagy elégetik az Ószövetséget, újra és újra elolvassák, hogy milyen is az ember. Talán kevésbé lettek volna embertelenek. Ezért fontos nekünk is fanyalgás és fintorgás nélkül ebbe a tükörbe néznünk. Annál is inkább, mert éppen a fanyalgók és fintorgók és indexre tevők lettek volna az elsők, akik hasonló esetben, amiben Abrám egyszer csak találja magát, nagy éhínség kellős közepén, szépen visszafordultak volna, ami biztos, az biztos, úrvárosának kenyérrel gazdag falai közé. Mentvén a menthetőt, mit sem törődve a küldetéssel. Abrám legalább nem vonul vissza, csak éppen aféle kompromisszumos megoldást talál. Sem előre, sem hátra, hanem oldalt veszi az irányt Egyiptom felé, biztosan azzal a meggondolással, hogy ha elmúlik az éhség, majd visszatér az eredeti irányhoz, követi a megkezdett utat és a hangot. Sokszor és sokféleképpen hallottuk már, hogy nincs harmadik út. Vagy. Egy biztos, azok számára, akiket Isten elhívott, valóban nincs. De Abrám ezt még nem tudja. Ő még azt hiszi, hogy van. Hogy lehetnek kis mellékbuttyai, kis kitérői, görbe kerülői, amely után majd csak visszakanyarodik valahogy. De hát ő a hit első nagy pionírja, neki még tanulnia kell. Meg kell tanulnia, amit nekünk, könnyen ítélkezőknek, már 4 évezred óta biztosan tudnunk kellene. Igen, nekünk 2 dolgot már biztosan tudnunk kellene. Az egyik az, hogy a hit útján nincs veszélyesebb, mint a görbe kitérő. Az ügyeskedő mellékút. A másik, csak egyetlen valaki volt, akit a földi nyomorúság sem tántorított el, és ő Jézus Krisztus,
aki még 40 napi éhezés után is azt tudja mondani a kísértőnek, amikor az felajánlja neki a pusztában, hogy változtassa a köveket kenyérré, és megvan írva Lukács evangéliuma 4. részének 4. versében a következőképpen. Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden ígéjével. Abrám még maga akarja a köveket kenyerekké változtatni. A történet szerint felesége szépségét juhokká, marhákká, szamarakká, szolgákká, szamárkancákká és tevékké, egy szóval vagyonná. És ez sikerül is neki. Bizony.

Ön csak térdelve lehet megállni, mert a lejtőn, az élet lejtőin vagy kiborulunk, vagy leborulunk. Abrám leborulás helyett kiborul. Ennek a kiborulásnak számunkra nagyon ismerősek, örök, emberi módon ismerősek az állomásai. Gonditisszel, ezzel a ragadós betegséggel kezdődik kiborulása. Elkezd aggodalmaskodni, szörnyű gondjai támadnak. Gondja az, hogy éhen hal. Mit teszünk majd holnap? Az aggodalmaskodás rendszerint 4000 évvel ezelőtt is félelemmé fokozódik. Baja támad majd szép felesége miatt, gondolja. Félelmében hazudik. Húgának mondja feleségét. Ha eddig csóválgattuk volna is fejünket a hit atya kiborulásán, azt hiszem, most inkább lehajtjuk fejünket. Ugye milyen ismerős sorozat ez a bajban, hogy gond, félelem, és félelem szülte hazugság? Van-e közöttünk hívő ember, aki már nem is kezdő, mint Abrám, aki ne ismerné ezt az örök sorozatot? Szabad megkérdeznem halkan, nagyon halkan, előbb a magam szívétől, aztán tőled is. Még sosem aggodalmaskodtál a holnap felől? Pedig mi már tudjuk Jézus szavát, amit Abrám még nem hallhatott, és amint az meg van írva Máté evangéliuma 6. részének 34. versében a következőképpen. Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnap aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Te sosem féltél? Pedig mi már tudjuk, hogy különös módon éppen 365-ször van benne Isten ígéjében. Ne félj! Szabad-e megkérdeznem csöndesen, nagyon csöndesen, előbb a magam szívétől, aztán a tiédtől is, még sosem hazudtál félelmedben? Jó, jó, mondjuk. Inkább arról beszéljünk, hogy Abrám mindebből ráadásul még remek üzletet is csinál. Felesége a fáraó háremében. És ő nem csak, hogy nem éhezik, hanem meg is szedi magát. Hát nem tipikus? Ezt már alig merem megkérdezni, hogy hát nem tipikus, hogy éppen ezen háborog a szívünk? Azt még elviseljük, hogy valaki aggodalmában fél. Azt is, ha félelmében hazudik. De ha ilyen áron jól megy neki, ezt már alig. Ez ellen már berzenkedünk, és megkérdezzük, igazán érthetetlen, hogyan engedheti az Isten? Különösképpen, ha másról van szó, és nem rólunk. Ebben az esetben Abrámról. Hát nem szégyelli Isten az emberét? Ekkor, igen, ekkor így folytatódik az ige, de az Úr? Na végre beavatkozik az Úr, mondja ehelyütt a már többször idézett Walter Lüthi, svájci bibliatudós. Végre nyakon csípi csavargó, futkározó fiát, aki aggodalmaiból, félelméből és hazugságából még üzletet is csinál. Most áll el a lélegzetünk Isten közbelépésén. A fáraót bünteti meg, és nem Abrámot. Hát igazság ez? Kérdezzük elálló lélegzettel a
ami igazság

formánk szerint. Most légy okos, ige hirdető. Itt magyarázkodj. Bevallom, nincs semmiféle okos magyarázatom. Csak egyet, egyetlen egyet tudok mondani. Ilyen az Isten. Ilyen egészen más. Olyan egészen más. Olyan igazságtalan, idézőjelben, hogy egy szülöttjét, az egyetlen tisztát és büntelent, Jézus Krisztust kínhalálra adja, keresztre adja. Értem és érted a bűnösért, a halálra méltóért. Éppen ebből az isteni igazságtalanságból, idézőjelben, élhetünk és remélhetünk, életet és örök életet. Igazság ez? Nem, ez nem igazság. Ez hajmeresztő, megbotránkoztató szeretet. Isten ilyen volt már akkor, amikor Abrám helyett a fáraót fenyíti meg, mert ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad, ő magát meg nem tagadja. Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele, második részének 13. verse. Ha mi úgynevezett erkölcsi felháborodásunkban szégyeljük is Abrámot, ő nem szégyelli. Ahogy nem szégyelli és nem veti el Dávidot, amikor elbukik, és nem veti el Simon Pétert, amikor az megtagadja az urat, és nem dobja el Tamást, amikor az kételkedik, és a damaszkuszi úton nem csapja agyon villámaival Sault, hanem szolgálatra indítja. Mert ilyen az Isten. Ilyen volt akkor, ilyen volt Jézus földi élete alatt, és ilyen ma is. Ha van ebben az igében ma örömhír, evangélium, akkor éppen ez az, ha mi hűtlenkedünk is, ő hű marad. Ha mi aggodalmaskodásunkban és félelmünkben hazudunk és tagadunk, ő nem tagad meg bennünket, egyszerűen azért nem, mert ő ilyen. Ha nem ilyen volna, melyikünk merni azt mondani közülünk, én Jézus követője vagyok, én tanítvány vagyok, de merjük mondani, mert ő ilyen, ilyen igazságtalanul, sőt, megbotránkoztatóan szerető Isten, aki akkor is hű marad, ha mi hűtlenkedünk. Rezdüljön meg, és remegjen a szívünk, és csak egyet tehetünk, és ezt kell megtanulnunk Abrámtól, hogy amikor kiutasítja a szerencsétlen és ártatlan fáraó az országból, legalább ebben az esetben ártatlan, akkor Abrám hallgat. Nem próbálja igazát bizonygatni, nem mosakszik. Hallgat. Nincs benne az ígében, de talán nem hamisítom meg, ha hallgatását így értelmezem. Hallgat és szégyelli magát. Sőt, mi még többet is tehetünk ennél, mert mi már többet tudhatunk Istenről, mint Abrám. Mi már azt is tudhatjuk, amit Tamás, aki szégyenében így esik térdre az Úr előtt. Én Uram, és én Istenem.

A Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Ábrahám emberi kitérője című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Az előző percekben rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária olvasott fel. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket! Ébresztő reggeli magazin műsorunk a végéhez érkezett. Interneten keresztül azonban továbbra is hallgathatnak minket. Szabó Anitát hallották, az ébresztő mai házigazdáját, és ma a Máté evangéliuma 5. fejezetének 16. versével búcsúzom. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Könnyű ébredést kívánok minden kedves hallgatónknak is, áldott szép vasárnapot! Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Szeretettel köszöntöm a Harangszó rovat hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a kolozsvári felekezetek vasárnapi istentiszteleti rendjét ismertetjük. Elsőként a református egyházzal kezdünk. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Bányai Csaba Attila prédikál, délután 6 órától Fazekas Zsolt. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József szolgál, délután 6 órától Kurta József. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Pap Ákos hirdeti az igét. A Hidelvei templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Szőlősi János prédikál. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 és délután 6 órától Lőrinc Attila tart istentiszteletet. Újalsóvároson délelőtt 10 órától Sebestyén Ákos hirdeti az igét, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Beatrix. Az Írisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László szolgál. Kerekdombon délelőtt 10 és délután 6 órától Fazakas Csaba tart istentiszteletet. Szamosfalván délelőtt 11 és délután 6 órától Pintek Márton hirdeti az igét. Kölesföldön délelőtt 9:30-től Pintek Márton prédikál. A Bulgária telepi templomban délelőtt 10 órától Barta István szolgál, délután 6 órától pedig Simon János. A Tóbidiki templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Csilla prédikál. A Törökvágási templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor szolgál, délután 6 órától pedig Kacsó Roland Szilárd. A Kolozs-Monostori templomban délelőtt 10 órától Gede Csongor tart istentiszteletet, délután 6 órától pedig Fehér Attila. Százfenesen délelőtt 10 órától és délután 6 órától Máté István prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá Mátyás szolgál. Apahidán délelőtt 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

Következzen a római katolikus egyház vasárnapi miserendje. A Szent Mihály templomban délelőtt 11-től László Attila szolgál. 18 órától a főtéri plébánia papjai celebrálják a misét. A Szent Háromság piarista templomban reggel 8 órától Sárközi Sándor szolgál. Fél 10-től román nyelvű szentmisét tart Popeszk Mihaice Krisztián, 10:45-től olasz nyelvű szentmisét celebrálnak a jezsuita szerzetes papok. 19 órától egyetemisták szentmisét tartja Molnár Lehel. A Ferencrendi templomban 9 órától és déli 12 órától lesz szentmise, követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10:30-től Ferenc Antal szolgál. A fájdalmas szűzanya Monostori úti templomban reggel 9 órától Székely Dénes celebrálja a misét. A Kolozs-Monostori nagyboldogasszony Abátsági Kálvária templomban délelőtt 11-től Székely Dénes prédikál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10:30-től Vizi Zakariás hirdeti az igét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban délelőtt 9:30-től Keresztes Olivér szolgál. A Szent József templomban Irisztelepen 10:45-től Keresztes Olivér tart szentmisét. A Szent István templomban Dunátúton 9:50-től Böjte Csongor celebrálja misét. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8:30-től Ferenc Antal szolgál.

az unitárius egyházban. A belvárosi templomban délelőtt 11 órától Rácz Norbert Zsolt prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba hirdeti az igét. Monostoron délután 3 órától Széles László szolgál. Az evangélikus egyházban délelőtt 10 órától kerékgyártó Imola tart istentiszteletet.

0: yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you. Thank you. Thank you, everybody together, always. Yes. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok, hello.
1: Gyógyegér.
0: Nem, hogy azt mondta, hogy letörled, amiket most rámondtam. Annyira jó, kimegyek meghallgatni.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Önök az Ágnus Rádió október 4-i vasárnap déli műsorát hallgatják. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre.

A nap gondolatával köszöntöm Önöket. A mai idézet a Máté evangéliuma 5. részének 16. verséből származik, és így szól. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ige hirdetéssel indítjuk vasárnapi műsorunkat, a mai Irisztelepi istentiszteletet sugározzuk, amelyen Farkas László lelkipásztor szolgált. Ezt követően kalendáriumot lapozunk, majd vasárnapi beszélgetés rovatunkban Diményi Áronnal beszélget Janicskó Mihály Noémi munkatársam. Mai műsorunk zárásaként pedig Nagyi Bolya zenélőköntös rovatát sugározzuk. Tartsanak velünk, ha tehetik!

ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, aki adta önmagát mi érettünk, a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Szeretett testvérek, kezdő énekként énekeljük Isten dicsőségére a 151-es énekünket. 151-es énekünk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. 151-es énekünk első versét énekeljük.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a Krónikák második könyvében, a 27. fejezetben. 25 éves volt Jótám, amikor uralkodni kezdett, és 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Jésúra volt, Cádok leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan az apja Úziás, csak hogy ő nem ment be az Úr templomába. A nép azonban továbbra is romlott volt. Ő építette meg az Úr háza felső kapuját, és sokat épített a várhegy kőfanán is. Júda hegyvidékén városokat emelt, az erdőkben pedig várakat és őrtornyokat épített. Harcolt az Ammonia királya ellen, és le is győzte. Az Ammoniak abban az esztendőben 100 talentum ezüstöt, 10 000 kor búzát, 10 000 kor álpát fizettek neki. Ugyanitt küldték neki az Ammoniak a második és harmadik évben is az ajándékukat. Nagy hatalomra tett szert Jótám, mert álhatatosan Istennek az útján járt. Jótám pedig az ő dolgait, háborúit, életútját megírta Izrael és Júda királyainak, vagy királyairól szóló könyv. 25 éves volt, amikor uralkodni kezdett, 16 évig uralkodott Jeruzsálemben. Aztán Jótám pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána a fia Áház lett a király. A kegyelem Istene tegye áldotta az ígéjét, hogy Krisztus Urunknak beszéde lakozni tudjon gazdagon a mi szívünkbe, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandok minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne el ne vesszen,
hanem örök élete legyen. Ámen. Isten tiszteletünk folytatásában Isten dicsőségére a 482. énekünket énekeljük. 482. énekünknek mind az 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Velem vándorol utamon Jézus, gond és félelem el nem ért.

Csendesedjünk el imádságra. Mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy ennek a hónapnak első vasárnapján is egybegyűjtöttél bennünket. Köszönjük neked ezt a napot. Hálásak vagyunk az életért, amelyet ma is tőled kaptunk ajándékba. És azért is, hogy ígéd által most is meg akarsz szólítani bennünket. Kérünk, csendesíts el bennünket. Segíts, hogy néhány percre, erre az órára félre tudjuk tenni a bennünk sokszor zakatoló gondolatokat, a félelmeket és mindazt, ami eltereli a figyelmünket, hogy reját figyeljünk. Áld meg ezt az Isten tiszteletet, és mindazokat, akik hallgatják. Áld meg azokat, akik itt vannak közöttünk a templomban, és azokat is, akik otthonukba, akár kórházi ágy mellett, idős otthonokba, vagy egyedül hallgatják, követik ezt az igehirdetést az Agnus Rádión keresztül. Tedd a te ígédet áldása életünkbe. Te ismered a mi gondolatainkat. Te látod mindazt, amivel küszködünk. És tudjuk, Istenünk, hogy előtted nincs titok, és semmit sem kell elrejtenünk. Sem a gyengeségeinket, sem az erőtelenségeinket. Se azt, hogy sokszor elfáradunk, vagy akkor is, amikor reménytelennek látjuk a jövendőt. Akkor, amikor elcsüggedünk, te vagy az, aki odahajolsz hozzánk. Most azokért, a testvérekért szeretnénk kérni, akik az elmúlt héten kísérték utolsó útjára szeretett hozzátartozójukat. Adj számukra vígaszt és reménységet. Áld meg őket a feltámadás boldog hitével. Kérünk, jöjj csendességünkbe, szólíts meg bennünket személyesen a te ígéddel. Újítsd meg szívünket a te újjáteremtő szavaddal. Mutasd meg, hogyan járhatunk életünk útján veled, és segíts, hogy életünket előtted rendezhessük, rendbe tehessük. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imánkat, és áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Ige hirdetésre készülve a 463. énekünk első három versét énekeljük. 463. énekünk első három versével dicsérjük az Urat. Az első vers így kezdődik, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.

Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, amely által megszorít bennünket a délelőtti órában, úgy, amint az írva található a Krónikák második könyvében, a 27. fejezet 6. versében. Hogy Isten igéje a fent megnevezett helyen miként van megírva, felolvasom azt előttetek a Krónikák második könyvének 27. fejezetéből, annak a 6. verséből. Jöjjetek, hallgassuk figyelmes szívvel és alázatos lélekkel. Így Jótám megerősödött, mert útjait az Úr, az ő Istene előtt rendezte. Így Jótám megerősödött, mert útjait az Úr, az ő Istene előtt rendezte. Szeretettel köszöntöm ezen a mai napon a gyülekezetet, és hálásak vagyunk, hogy a hónap első vasárnapjának a délelőttjén itt lehetünk az Isten szín előtt. Ugyanakkor szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a rádió hullámhosszán vagy az interneten követik és hallgatják az Isten tiszteletet. Lehet, hogy most valaki családja körében hallgat bennünket, lehet valaki magányosan, egyedül az otthonában, lehet valaki emlékeiben visszagondolva szeretteire vesz részt ezen az Isten tiszteleten. És lehetnek olyanok, akik sajnos nem vehetnek részt erőtelenségük miatt itt ebben a templomban az Isten tiszteleten. Lehet otthon beteg ágyon fekszik. Vagy vannak testvérek, akik kórházi ágyon várják az ő egészségüknek a jobbulását. Vagy vannak mozgáskorlátozott testvérek, akik a maguk testi nehézségével már nem tudnak elindulni a felé, templom felé. Vagy vannak olyan testvérek, akik már nem tudnak beszélni sem. És mégis ki kell mondanunk azt, hogy együtt vagyunk az Isten szín előtt ezen az Isten tiszteleten. Azok, akik fizikailag itt vagyunk, és azok is, akik lélekben csatlakozunk ez az Isten tisztelethez. Isten lát mindannyiunkat. És talán a mai napunknak első nagy üzenete ez, hogy az Isten ismer bennünket, és tudja mindazt, amivel mi magunk küszködünk. Felolvasott ígékből azt olvastuk, hogy Jótám király megerősödött, mert útjait az Úr az ő Istene előtt rendezte. És ez a felolvasott íge, ha kicsit elcsendesedünk, akkor majd megtapasztalhatjuk, hogy ma is tartalmaz üzenetet felénk, ma élő emberek felé. Mert mindannyian úton vagyunk. Jótám az ő életútját az Isten szín előtt élte. És mi is a mi életutunkat egyen-egyenként az Isten szín előtt éljük meg. Más úton járnak a gyermekek, mert az ő útjuk ez, gyerekkornak az útja. Más úton a fiatalok, mert az ő útjuk az. Más az ő gyermekét nevelő család, és más útja az idős embernek ebben a földi világunkban. És mégis van valami közös ezekben az utakban. Az, hogy mindannyian az élet útján az Isten felé haladunk. Van, aki ezen az életúton könnyebben tud előre haladni. Van, aki nehezebben. Van, aki az életének egészségével, így is mondhatnánk, kivirult élettel járja ezt az életutat, és van, aki betegségekkel küzd. Van, aki maga előtt látja már megtervezett jövőjét, és van, aki a következő napért imádkozik. Kedves testvérem, te, aki itt ülsz, aki Istennek háláját élvezheted azáltal, hogy fizikailag itt vagy, adj hálát az Istennek. És kedves testvérem, aki most beteg ágyon fekszel, neked is van egy utad. Ha már nehezen mozogsz,
vagy talán elveszítetted a látásodat, vagy tested valamely része már nem úgy szolgál, ahogyan eddig szolgált az életedben. Tudd, hogy Isten akkor is tud rólad és szeret téged, és előtte értékes ember vagy. Ha valaki azt gondolja már önmagára, hogy az én életem már vége fele halad, nekem már nincs sok hátra, az én életem már nem olyan értékes, mint régen. Az ige azt mondja ma neked és mindannyiunknak, hogy ne add fel a reményt, mert az Istennel való járásodnak még nincs itt a vége. Haladj tovább az Isten által kijelölt úton. Mert nem az egészségünk, nem az erőnk, nem a munkánk, nem az, hogy mennyit tudunk teljesíteni tesz bennünket kedvessé Isten szín előtt, vagy értékessé Isten szín előtt. A mi értékünk egészen másban rejlik. Krisztus áldozatában. Isten adja meg tehát mindannyiunknak az igazi értékét. Éppen ezért nagyon fontos, hogy mi magunk rendezzük a mi útjainkat. Mégpedig az Úr előtt. De mit is jelent ez, hogy rendezni az útat az Úr előtt? Jótám király nem csak élte az életét, ahogyan mi magunk is mindannyian élünk ebben a világban, hanem azt az életet az Isten színe előtt élte. És e kettő között, hogy én élem az életem, és hogy Isten színe előtt élem az életem tudatosan, nagy különbség van. Lehet úgy élni ezt az életet, mint aki úgy gondol önmagáról, hogy én vagyok a fontos, amit én akarok. Vagy hogy mi lenne nekem jó. Vagy mit szeretnék én elérni ebbe az életbe. És lehet úgy élni ezt az életet, hogy időközönként megállunk az életünk rohanásában, és azt mondjuk, hogy Uram, mit akarsz te cselekedni az én életemmel? Megkérdezzük az Istent. Mi az én feladatom ebben a világban? Mit kell nekem ebben a világban az életem során elvégeznem? És tulajdonképpen ez az, amit megnevezünk így, hogy Istennel rendezett élet. Hogy én rendezem a kapcsolatomat az Istennel. Erről majd később egy kicsit bővebben is szólni fogok. Nem azt jelenti, hogy tökéletes emberek vagyunk, hogy nem bukunk el. Vagy hogy nem vétkezünk, és nem azt jelenti, hogy a mi emberi életünk mentes minden próbatételtől, hanem ez azt jelenti, hogy az Istenhez igazítjuk az életünket. A keresztény embernek hozzá kell igazodnia. Te hozzáigazítod az életedet? Lehet, hogyha egy kicsit elcsendesedünk, akkor van közöttünk valaki, azt mondja, az én életem nincs rendben. És jaj, de nagyon sokszor mi magunk is fogalmazzuk meg ezt a magunk életére nézve. Uram, nincs rendben az életem. Talán van egy rendezetlen kapcsolat. Vagy van valaki, akitől nem kértünk bocsánatot. Talán ott van egy rég elfeledett bűn, amelyet ott hordozunk a lelkünkbe, amelyről azt hiszük, hogy csak mi tudunk, senki más. De azt az Isten látja. Talán van egy nagyon fontos döntés, ami előtt állunk. Talán van valami, amit már régóta nem tudunk elviselni, és amely régóta megfosztott bennünket a lelki békénktől. Mai ige bennünket arra hív, hogy vigyük oda az Isten színe elé. Vidd oda tehát az Isten színe elé, és mondd neki őszintén, Uram, nem tudom tovább vinni ezt. Nem kell előtte mi erősnek mutatnunk magunkat, és nem is kell megjátszanunk, hogy mi tudunk boldogulni ebben a világban. Fel kell vállalnunk az erősségünket is, de az erőtlenségünket is. Isten ismeri a mi szívünket. Nem kell eljátszanunk, hogy minden rendben van az életünkben. Nem szabad ezzel a hamis képpel élnünk tovább, mert ez bennünket rossz út irányba igazít.
Az íge azt mondja, Jótán megerősödött. Mi nagyon sokszor egészen másféleképpen gondolkodunk arra, hogy mi is az, hogy erő. Mert akkor, amikor erőről beszélünk, azt mondjuk, hogy az az erős ember, aki fel kell, nem érez betegséget, aki dolgozik, aki sok mindent elbír, aki önálló, és nincs szüksége arra, hogy segítséget kérjen. De vajon valóban ez jelenti az, hogy erő? Hogy erősnek legyek? Kedves testvérem, lehet, hogy a te tested gyenge, de a te hited erős lehet. Lehet, hogy már nem tudsz úgy dolgozni, ahogyan eddig tetted, de tudsz másik emberért imádkozni. Lehet, hogy nem tudsz elmenni a közösségbe, a templomba, az emberek közé, de tudsz azokért közben járni, akik beteg ágyon fekszenek, mert az imádságnak nagy ereje van. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem tudok sokat tenni a másik emberért. De a legtöbbet, amit sokszor megtehetünk, vagy legkevesebb, amit megtehetünk, az az elmondott imádság. Egymást hordozzuk az Isten előtt. És amíg egymást hordozzuk az Isten szín előtt, addig a mi emberi életünket is rendbe tesszük az Isten előtt. És rendbe tesszük a mi kapcsolatainkat is embertársainkkal. És lehet, hogy valaki közülünk nagyon erősnek látszik, de legbelül összetört. Mert nem csak a testi erejét látjuk az embernek, hanem látjuk sokszor az összetörtségét is. Mert szépen lassan belülről mindazt, amit hordozunk, kiül az arcunkra. Látható lesz. Nem kell elrejtened. És egyet ne felejtsünk el, az igazi erő nem a mi emberi tartásunkban van, hanem az Istentől jön. Az Atyától jön. És akkor, amikor elfogy a mi emberi erőnk, nem szégyen az kimondani, hogy Uram, nekem nincs erőm, de neked van. Én már nem tudom a következő lépést, milyen irányba tegyem meg, de te adj bölcsességet, hogy jól és helyesen döntsek. És az Isten, ne felejtsük el, nem csak az egészséges embereknek az Istene, hanem a beteg embereknek is. A vakoknak, az erőteleneknek, a mozgássérülteknek, azoknak az Istene, a nincsteleneknek az Istene, aki mindenkit szemmel kísér ebben a világban. Ő a családban élő embernek is az Istene, de a magánban élő embernek is az Istene. Ő a betegséggel küszködőnek is az Istene, és az egészségesnek is az Istene. Ő a keresőnek, és ő a találónak is az Istene. Ő nem úgy néz reánk, ahogyan mi emberek nézünk egymásra, vagy mi, ahogyan sokszor önmagunkra tekintünk. Mert az Isten nagyobb a mi szívünknél is. Mi sokszor azt nézzük, amit kívülről látunk. De nem látjuk sokszor, ami ott van a szívben. Isten pedig azt látja, ami a szívben van. Ezért, kedves rádióhallgató testvérek, hálásak lehetünk ma, hogy együtt hallgathatjuk az Isten beszédét. És hogy nem vagyunk egyedül. Te sem vagy egyedül, aki otthon egyedül hallgatod a rádiót, aki ezt talán nagyon régen már nem kopogott be senki. Akit nem kérdeztek meg az, hogy hogy érzed magad. Mert az Isten jelenléte nem attól függ, hogy hányan kopognak be hozzánk, vagy hány ember vesz körül bennünket, mert az Isten jelenléte minden nap érezhető és tapasztalható. Ő velünk van. Velünk az Isten. Utána pedig Isten szól nem csak a betegekhez, hanem szól az egészséges emberekhez is, akik úgy érzik és tapasztalják, hogy mindenre van erejük. Mindannyian, akik már idősebbek vagyunk, átélhettük fiatalkorunkban azt, hogy mit jelent
az erőnek teljességében lenni. Mit jelent dolgozni, mit jelent látni, jönni, menni, ezt a világot felfedezni. Egy olyan világban élünk, amikor kitágították előttünk a világnak a határait. Megismerhetjük ezt a világot. Erősnek érezhetjük magunkat. Hozzánk is szól az ige. Kinek a kezébe tettük le az életünket? Kinek a szava döntő? A mi kívánságunk, hogy én ezt és azt akarom tenni, vagy pedig az isteni? Most még természetesnek tartod, kedves testvérem, hogy te erős vagy, hogy reggel felkelhetsz, hogy tudsz járni. Természetesnek tartod azt, hogy tudsz dolgozni. Természetesnek tartod azt, hogy vannak terveid és van jövőképed ebben a világban. De ne feledd, hogy minden nap az Isten ajándéka. Minden erő az Isten ajándéka. És azért van erőnk, ne felejtsük el, mert Isten ajándékozott meg bennünket ezzel az erővel. És amíg tudunk járni ebben a világban, addig járjunk az Istennel együtt. Addig, amikor tudunk dolgozni, dolgozunk becsülettel, amíg családunk van, szeressük őket. Mert az ember élet rövid, és amikor elszakít bennünket egymástól a halál, akkor már hiába mondjuk azt, hogy fontos vagy nekem. Addig kell elmondani a másik embernek azt, hogy mit jelent számunkra, ameddig ebben a földi életében ő is hallja. Nem akkor, amikor mások hallják csak. És utána szól az Isten beszéde, a betegek, az életerős emberek utána gyermekekhez is, az ifjakhoz is. Leheti gyerekek, sok mindent a szülőktől, az idősebbektől tanultok. És ez így van jól. A jó példát tanuljátok el tőlünk. De hadd legyen figyelmeztetés számunkra az idősebbekre, hogy hogyan és miként élünk, hogy a mi életünk jó példa legyen a gyermekeink számára. És bár a gyerekeknek is külön-külön van útjuk, van lehetőségük, hogy ezt az utat az Istennel együtt járják végig. Nem önmagunkra vannak hagyatva. És ha örömük van, akkor mondjanak dicséretet az Istennek. Adjanak hálát az Istenért. Ha pedig van fájdalmatok, kedves gyerekek, ha van kétségetek, vagy szomorúak vagytok, mondjátok el mindezeket Istennek. Tanuljatok meg imádkozni. Tanuljatok meg igét hallgatni, elcsendesedni. Szeretni Istent, és szeretni egymást. Ne gondoljátok azt, hogy ti túl kicsik vagytok ahhoz, hogy ebben a világban a fontos dolgokra odafigyeljetek, hogy Isten rátok figyeljen. Isten figyel rájátok. Már most is lát benneteket, gyermekkorotokba, és most is mellettetek van. És veletek együtt szeretné végigjárni ezt az életutat. És kedves fiatalok, akik keresitek az életeteknek az útját, lehet úgy gondolkodtok, hogy előttetek van az emberi élet.

Lehet pénzt keresni, lehet karriert építeni, és sok mindent megszerezni. De közben az ember elveszíti a legfontosabbat, az Istennel való kapcsolatát. És lehet az örök életét is. Ezért már fiatalon mondd azt, Uram, szeretném előtted rendezni az utamat. Vezess engem, amikor döntéseket kell hozzak, amikor választanom kell, amikor nem tudom, merre menjek tovább. És szól az igaz idősebb testvérekhez is. Talán idősebb testvérem azt érzed, hogy sok mindenen túl vagy már. Sokat dolgoztál, sok mindent elértél, talán el is veszítetted már szeretteidet. És talán úgy gondolod, hogy ebben a világban már nem veszik hasznodat. Nincs rád szükség ebben a világban. Mert nem vagy olyan erős, nem tudsz annyit adni, amennyit eddig adtál, sem önmagadból, sem anyagiakból. Isten igéje azt mondja számodra, az életed nem lett értéktelen, amiért megöregedtél, hanem a te életed igenis értékes. És azok a tapasztalatok, és az a hit, és az a sok imádság, amit áldásként elmondtál, ma is áldás lehet mások számára. Talán nem tudsz annyit tenni, mint korábban tettél, de még tudsz imádkozni. És ez nagyon fontos. És egy idős ember imádsága lehet az egész család számára áldássá. És végül ott van a nagy kérdés, hogyan lehet Isten előtt rendezni az életutunkat? Mert azt olvastuk, hogy a király elrendezte az ő életútját, és ezért megerősödött. Gondolom, mindannyiunknak van olyan dolog az életébe, amit úgy érezzük, hogy oda kell vinnünk Isten szín elé. A betegeknek a betegséget, az egészségeseknek az ő erejüket, a magányosoknak az ő magányukat, a családosoknak az ő családjukat, szeretteiket, a fiataloknak az ő jövőképüket és a sok kérdéseiket, az időseknek az elmúlt életüket és a hátra maradott életnapjaikat, a bűnösöknek a bűnüket, a megfáradtaknak a fáradtságokat, a félőknek a félelmüket. Isten azt mondja, hozd hozzám őket. Vigyük hozzá mindazt, amivel küszködünk. Nem kell egyedül hordoznunk. Nem kell mindent megoldanunk, és nem kell úgy tennünk, mintha erősek lennénk. Jöjj Istenhez úgy, ahogy van. Úgy, amint vagy. Mert Isten úgy hív és úgy vár téged, amint vagy. És hogyha majd hazatérünk, vagy miután véget ér ez az Isten tisztelet, és elcsendesedünk, gondoljuk újból ezt az egyetlen mondatot, ami így hangzik. Így jótám megerősödött, mert útjait az Úr az ő Istene előtt rendezte. Lehet, hogy különböző utak állnak előttünk, lehet, hogy különböző terheket hordozunk, lehet, hogy egyikünk egészséges, másik beteg, lehet, hogy valaki fiatal, másik idős, lehet, hogy valaki családban él, más valaki magányosan, de mégis van bennünk egy nagyon közös dolog. Mindannyian az Istennel éljük meg ezt az életutat. Mindannyiunknak életútján ott van az Isten, és hadd legyen ez az egyik legfontosabb az életünkben. Ne az legyen a fontos, hogy mennyire vagyok erős, hanem az, hogy rendben legyen az életem. Rendezni az én életemet Istennel ezt jelenti, hogy lehetünk gyengék, és vele együtt erősek. Lehetünk betegek, és mégis lehet reménységünk. Lehetünk egyedül, és mégsem magunkra hagyatva. Lehetünk idősek, és mindig lehetünk áldássá a környezetünkre. Lehetünk fiatalok,

és fiatalként járhatjuk Istennel az utat. És amikor eljönnek majd a nem kívánt napok, a nehéz napok, amikor már nem tudjuk merre tovább, akkor is tudhatjuk, az út végén nem a bizonytalanság vár rejánk, hanem a Krisztus. Az életutunk végén ott van ő, hiszen ő mondotta azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez az út előtted áll. És rajta az élet, nem csak a földi élet, hanem az örök élet is. Ezért ma ne csak azt kérjük Istentől, hogy változtassa meg a körülményeket, hanem azt kérjük tőle, Uram, változtass meg a szívemet, rendezd az életutamat, és taníts engem veled járni ezt az utat. És amikor bármilyen élethelyzet majd előjön az életünkbe, akkor belé tudunk kapaszkodni, és ki tudjuk mondani azt, hogy nem vagyok egyedül ezen az életúton, mert velem van az Isten. És boldog az az ember, aki naponta tapasztalja, hogy vele van az ő Ura. Ez a boldog ember te lehetsz, én lehetek. Függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagyok. Függetlenül attól, hogy milyen az életkorom, milyen a társadalmi pozícióm. Ez a boldog ember te lehetsz, mert veled van az Isten. Amen. 481-es dicséretünket énekeljük Isten dicsőségére, annak mind a két versét. 481-es énekünk első verse így kezdődik. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom.

Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, mert te nem csak az erőseket, hanem az erőteleneket is látod. Nem csak az egészségesekre tekintesz, hanem a betegekre is. Nem csak azokat, akik közöttünk vannak, hanem azokat is, akik otthon, egyedül, vagy akár kórházban, betegágyon hallgatják a te ígédet. Kérünk, légy közel minden szenvedő beteg testvérünkhöz. Adj erőt annak, aki elfáradt. Adj reménységet annak, aki elcsüggett. Adj türelmet annak, aki hosszú ideje beteg már. És adj vigasztalást annak, aki magányos. Adj békességet annak, aki fél. Adj hitet annak, aki már nehezen tud binni, hinni és bízni. Kérünk, áld meg egészségeseket, hogy ne felejtsék el minden nap, amit tőled kapnak, az ajándék. A te ajándékod. Áld meg gyermekeinket és ifjainkat. Vezesd őket döntéseikben, és őrizd meg őket attól, hogy nélküled akarják járni az élet útját. Tanítsd már őket fiatal korukba szeretni téged, és követni a te utadat, a te értékrendedet. Áld meg a családokat, benne a házastársakat, a szülőket és a gyermekeket. Adj szeretetet, türelmet és megbocsátó szívet. Áld meg az idős testvéreket. Adj nekik békességet, erőt és azt a bizonyosságot, hogy életük előtted továbbra is értékes és fontos. És Urunk, amikor mi nem látjuk az utat, vezesd lépteinket. Amikor gyengék vagyunk, te légy az erőnk. Amikor betegek vagyunk, te légy a reménységünk. És amikor egyedül vagyunk, te légy a társunk. Amikor félünk, te légy a békességünk. Taníts minket a te utadon járni. És amikor egyszer majd földi útunk véget ér, hadd lássunk meg téged szemtől szembe, mint megváltónkat és urunkat. Így jöjj velünk végig az emberi életünk útján. Vezess, tanácsolj minket, és áld meg életünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az Isten lélek is, akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Jöjjetek, testvérek, hallgassunk a lélek szavára, imádkozzunk csöndbe magunkba szállva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Jöjjetek, testvérek, mondjuk el együtt közösen, hangosan, ami Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten iránti hálával köszönjük az elmúlt gyülekezeti alkalmak persejes adományát, a beszolgáltatott egyház fenntartói járulékot és a testvérek adományát, amely templomunk javítására adományozódott. Köszöntjük a születésnapjukat, névnapjukat és házassági évfordulójukat ünneplő testvéreket, az elhunytainkra gondoljunk kegyelettel. Mához egy hét szabadságon leszünk, helyettesítünk Kurta József lelkipásztor, hallgassák őt szeretettel. Megemlékezés is van a mai napon. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Daragi Sándornét, Zsuzsika nénit, Daragi Sándor bácsi
édesanyját fodorházán. Az ő koporsója mellett hangzott el Isten vígasztaló szava, és ez a szó vígasztalja ma is őt és az ő családját. Pénteken a kismezői temetőbe kísértük utolsó útjára Ezei Károly testvérünket, akit Isten életének 61. életévében szólított önmagához. Isten legyen az övéinek a vígasza és vígasztalója. 17-én szombaton presbiter képzés lesz gyülekezetünkbe, tehát jövő szombathoz egy hét. A második körzetnek lesz a találkozója nálunk, és erre majd szeretnénk a presbiterekkel közösen úgy készülni, hogy meg tudjuk vendégelni a részvező presbiter testvéreket. Erről majd bővebben, ha majd hazajöttünk, beszélgetünk. Isten dicsőségére, lelkünk épülésére a 348-as dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. A 348-as énekünk így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Végezet, hogy gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván a Heidelbergi KT bizonyságtételét. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután őneki éljek. Ámen. Áldás előtt a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, te benned bíztunk elejétől fogva.

a mi Urunk Jézus Krisztusunknak a kegyelme, az Atyának a szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.

Az elmúlt szinte egy órában a mai Iris telep ige hirdetést hallották, amelyen Farkas László lelkipásztor szolgált. Kalendáriumlapozással folytatjuk műsorunkat. Az október 4-éhez kapcsolódó legfontosabb eseményeket Kis Gábor eleveníti fel.

Közös hallgatóim, ma október 4-e van, önök a napkalendáriumát hallgatják. Először a fontosabb történelmi események következnek. 1423-ban luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király hűbérként vejének 5. Albert osztrák hercegnek adományozta a Morva őrgrófságot, és a cseh királyi trón örökösévé jelölte ki Albertet. 1468-ban első Mátyás király Brassó városa számára a magyar pénzek mellett a havasalföldi pénzek használatát is engedélyeztem. 1490-ben II. Ulászló magyar király és Beatrix özvegy királyné titkos házasságot kötöttek. 1535-ben kinyomtatták az első teljesen angol nyelvű Bibliát, amelyet William Tyndale és Miles Coverdale fordított. 1582-ben a legtöbb katolikus országban életbe lépett a 13. Gergely pápáról elnevezett naptár. 1693-ban a Lamar-Szágriai csatában az Augsburgi Liga csapatai vereséget szenvedtek 14. Lajos francia király csapataitól.

1848-ban ezen a napon az aradi vár császári őrsége megtagadta az engedelmességet az Országos Honvédelmi Bizotmánynak. 1850-ben az osztrák pénzügyminiszter előírta a császári és királyi pénzügyőrségek felállítását Magyarországon. 1852-ben letették a budapesti Szent István templom, a későbbi Szent István bazilika alapkövét. 1857-ben megindult a Szépirodalmi Közlöny, szerkesztője névleg Szelestei László, valójában Székely József. 1878-ban első Ferenc József király elfogadta Tisza Kálmán miniszterelnök lemondását. 1896-ban átadták a budapesti Ferenc József hidat, ma ezt Szabadsághídként ismerjük. 1944-ben ezen a napon a szovjet és a román előrenyomulás miatt a Magyar Honvédség kiürítette és feladta Torda városát. 2010-ben az ajkai vörösiszap katasztrófa során csaknem 1 millió köbméter vörösiszap öntötte el Devecser, Kolontár és Somlóvásárhely településeket, 10 halálos áldozatot követelve.

Most pedig lássuk a születési évfordulókat. 1570. október 4-én született meg Pázmány Péter esztergomi érsek, egyházi író. 1626-ban született Richard Cromwell Oliver Cromwell fia, 1658 és 59-ig Anglia Lord Protektora. 1742-ben született Müller Ferenc József osztrák származású kémikus és mineralógus, a tellúr és a turmalin felfedezője. 1870-ben született Móricz Pál, magyar író, újságíró. 1872. október 4-én született Schöpflin Aladár, magyar író, műfordító, kritikus.

1885-ben született Gál Sándor magyar fizikus. 1889-ben született Dálnoki Veres Lajos honvéd vezérezredes, II. Világháborús hadsereg parancsnok. 1906. október 4-én született Kepes György festő, tervező, képzőművészeti író. 1909-ben született Szalai Sándor fizikus, a magyar magfizikai kutatás megalapítója. 1912-ben született Hajnal Gábor, József Attila díjas magyar költő, műfordító. 1925. október 4-én született Kálai Ferenc színművész, a nemzet színésze, 2010-ben hunyt el.

1930-ban született Soproni József, magyar zeneszerző. 1933-ban született Sükösd Mihály, József Attila díjas magyar író szerkesztő. 1943-ban született Lengyel Pál, magyar filmrendező. 1955-ben született Bán János, magyar színész filmrendező. 1959-ben született Pápai Erika, magyar színésznő, szinkron színész. 1971-ben látott napvilágot Bájer Friderika, magyar énekesnő. 1974-ben született Török Zselenszky Tamás, magyar költő, zenész, filozófus.

Most pedig lássuk az elhalálozási évfordulókat. 1852-ben hunyt el Avilai Szent Teréz spanyol apáca, 1570-től az első női egyházi tanítóm, 1617-től Spanyolország védőszentje. 1669-ben hunyt el Rembrandt van Rijn, német alföldi festőművész. 1880-ban hunyt el Jacques Offenbach, német születésű francia zeneszerző. 1932-ben elhunyt Lengyel Pál, magyar nyomdász újságíró, eszperantó nyelvű lapok kiadója.

1947-ben hunyt el Max Planck, Nobel-díjas német fizikus, a kvantummechanika megalapítója. 1970-ben elhunyt Janis Joplin, amerikai énekesnő. 1989-ben hunyt el Graham Chapman, brit színész, komikus, forgatókönyvíró. 1992-ben elhunyt Gyárfás Miklós, József Attila díjas magyar író, újságíró, dramaturg. 1992-ben elhunyt Bai Zoltán, magyar származású atomfizikus, a radarcsillagászat megalapítója az űrkutatásban. A mai nap az állatok világnapja, ugyanakkor Assisi Szent Ferenc halálának az évfordulója, aki 1226-ban hunyt el. A Leszotói királyságban a függetlenség napját ünneplik 1966 óta.

0: Vasárnapi beszélgetés rovatunkkal folytatjuk október 4-i műsorunkat. Ma a tavaly október 12-én sugárzott rovatunkat ismételjük meg. Dimény Áron kapta tavaly a Filmtet Egyesület Sárga Csikó díját, akit nem csak a kolozsvári Állami Magyar Színház színpadáról, hanem a filmászonról is sokan ismernek. Mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban ez alkalommal készült interjút hallhatják, amelyet Janicskó Mihály Noémi készített.
1: Vasárnapi beszélgetés.

Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit. Janicskó Mihály Noémi vagyok. Október első napjaiban zajlott az idei, immár 25. Filmtetfest, az erdélyi filmünnep, amely 120 filmvetítésre várta az érdeklődőket 17 településen. Több díjat is átadtak a fesztivál alatt. A Filmgalop fődíját a Tőlem tudjátok meg, 6 roma portré a Székely-Keresztúri régióból című film nyerte el, a Fám Erika díjat Kacsó Edit újságíró kapta, a Sárga Csikó életműdíjat pedig Diményáron vehette át. Az első erdélyi magyar játékfilmről, a Sárga Csikóról elnevezett életműdíjat a Filmtett Egyesület évente adományozza egy-egy olyan személyiségnek, aki munkásságával alkotóként, szakmai példaképként, oktatóként elévülhetetlen érdemeket szerzett, tevékenységével gazdagítja az erdélyi magyar filmes kultúrát, illetve jelentős mértékben segíti, vagy segítette kezdő és tapasztalt erdélyi filmesek pályájának alakulását. A Filmtetfest zárógáláján átadott díj tisztelgés egy-egy kiváló erdélyi filmes szakember vagy művész tehetsége és elhivatottsága előtt. Dimény Áront nem csupán a színházba járó közönségnek, hanem jó pár éve a mozik közönségének sem kell bemutatni. 1999-ben a kínai védelemben debütált filmszínészként, az áttörést 2005-ben a Sorstalanság legfontosabb mellékszerepe, a főszereplő életét megmentő citrombandi megformálása jelentette a karrierje számára. Szívesen dolgoznak vele budapesti rendezők, de a bukarestiek is megtalálják, és akár főszerepet is osztanak rá. Az utóbbi években küszködött a Forradalmi napok zűrzavarával Tudor Giurgiu Libertate című filmjében, volt tanár az Elfogy a levegőben és szebeni főbíró a Tündérkert című tévésorozatban. A színpadi és nagyjátékfilmes kihívásokon túl szívesen játszik diákfilmekben is. Sok kolozsvári egyetemista köszönheti neki vizsgamunkája egy-egy szereplőjét, de szerepel Diák Oszkárra jelölt diplomafilmben is. Írják a díjazott Dimény Áronról a Filmtetfest oldalán. A Filmtetfest szombatesti díjátadó gáláján pedig Szőcs Petra így méltatta Dimény Áront. Van egy emlékem, ami sokszor eszembe jut. Nagyjából 10 évvel ezelőtt egy kisjátékfilmet forgattam itt Kolozsváron, és a stábtagok közül többen kételkedni kezdtek abban, hogy megfelelő vagyok a rendezői feladatra. A gyártásvezető kerülte a tekintetemet, a producer szerint nem ezt a filmtervet kellett volna leforgatnom, hanem valami mást. És amikor a forgatási szünetben véletlenül meghallottam a bemikroportozott színészeket, ők is szittak. Kivéve egy valakit. Dimény Áron azt mondta a kollégáinak, hogy minden a helyére fog kerülni, és ez nagyon jól esett. Igazából semmi oka nem volt arra, hogy bízom bennem, de bízott. Dimény Áron a különböző szerepeiben és alakításaiban megtestesíti azt, ahogy oda kellene fordulnunk egymáshoz. Őszinte érdeklődéssel, emberséggel és figyelemmel. És hogy a keserűségben is megvan az odafordulás lehetősége, mondta még Szőcs Petra költő, filmrendező. A következő percekben a Dimény Áronnal készült beszélgetést hallhatják.

0: Mivel ez az apropója az interjúnak, hogy idén a 25 éves Filmtet Festen Sárga Csikó díjjal tüntették ki, és már bizonyára sokszor megkérdezték, hogy mit érzett akkor, amikor megkapta ezt a díjat, úgyhogy nagyon gondolkoztam azon, hogy mi mást, vagy miként másként kérdezhetném ezt, és azon gondolkodtam, hogy mit érzett akkor, vagy milyen helyzetben találta maga a hír, hogy megkapta a Sárga Csikó díjat, mert ezt nyilván nem a gálán tudta meg.
1: Valahol úton voltam, ha jól emlékszem, amikor Jakab Benke Nándor fölhívott, sőt, talán néma telefonnal, tehát vagy dolgoztam, vagy elfelejtettem visszahangosítani, és aztán felhívtam, és elsőre nem tudtam értelmezni a mondatot. Tehát, hogy az információ értékét azt értettem, de hogy kerülök én ebbe a történetbe, azt nem teljesen. És aztán, amikor, ugye ez hetekkel a hivatalos bejelentés előtt volt, meg is kért Nándi, hogy nagy titokban tartsam, egyeztettük az időpontot, hogy biztosan ott tudjak lenni a gálán, és tulajdonképpen az érzelmi sok, nyilván ezt nem tragikusan mondom, az akkor ért, amikor a Filmtet Fest sajtótájékoztatóján meg is indokolták, hogy miért rám esett a választás, ami nyilván az én pozíciómból nézve valamelyes túlzás, vagy túl szép, de ugyanakkor nyilván hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem érintett meg.
0: És ehhez képest milyen volt a színpadon állni, átvenni a díjat, úgy fizikailag is kézben fogni, és nyilván akkor már a hosszabb laudációt is meghallgatni?
1: A laudáció is nagy meglepetés volt, azt nem tudtam, hogy Petra fogja a laudációt felolvasni és megírni. Nagyon hálás vagyok neki, mert egy nagyon emberi laudáció volt. Tehát nem feltétlenül a szigorúan vett szakmai részre koncentrált, hanem talán azokra a dolgokra, ami miatt gyanítom, hogy szívesen dolgoznak velem emberek. És ez nagyon-nagyon jól esett, meg hát nyilván mindig megerősíti az embert, mert arra visszajelzés, hogy mondjuk, nem tudom, egy jelenetet milyen szakmai minőségben oldottam meg, vagy játszottam el, arra viszonylag van visszajelzés. Arra, hogy hogyan tudok egy csapattal együtt dolgozni, és azt a csapatot pozitívan megerősíteni, vagy a közös munkát megtámogatni, arra sokkal kevesebb, és főleg ilyen horderejű visszajelzés érkezik. Tehát, hogy az is nagyon jól esett. Kimentem a színpadra, voltak jegyzeteim, amiket nem használtam, viszonylag keveset dadogtam, és azt mondták az egyébként kritikus gyermekeim, hogy teljesen koherens volt. Szerintem nem volt teljesen koherens, de ennyi elfogultságot engedjünk meg nekik. Kevésbé izgultam, mint hittem. Ebben nincs is különösebb gyakorlatom, és valószínűleg, hogyha sokkal nagyobb gyakorlatom lenne ebben, akkor is nehezen kezelném ezeket a helyzeteket. Arra van egyfajta szocializációm, hogy kimegyek egy színpadra, de ott mindig van valamilyen maszk. Ha nem több, akkor annak a konvenciója, hogy én ott valakit eljátszom. Az, hogy kimegyek önmagamként a színpadra, az sokkal ijesztőbb. Az egy nagyon szokatlan helyzet, de lényegében jó volt. Lényegében jó volt. Tehát meg kellett engednem magamnak azt hiszem azt, hogy felvállaljam, hogy nekem ez jól esik, és örülök neki.
0: Most erről az jutott eszembe, hogy talán a színész mesterség, ha nevezhetjük így, sokkal kevésbé magamutogatás, mint ahogy esetleg sokan gondolják, vagy ahogy a nézőtérről időnként esetleg felsejlik.
1: Szerintem ez habitus kérdése. Nekem is voltak valószínűleg olyan időszakaim, amikor azt gondoltam, vagy nem gondoltam, csak az volt a reflexem, hogy a színpadon kívül is valamiféle zajosabb magatartással éljem meg magam. Most az is vált természetes, és azt gondolom, hogy talán így is helyes, hogyha szétválasztom. Nekem a színpadon kell zajosnak, intenzívnek, erős jelenlétűnek lenni. Amikor nem vagyok ott, akkor azt hiszem, hogy jogom van ahhoz, hogy olyan legyek, mint mondjuk akkor lennék, ha nem tudom, tanár lennék, vagy gépkocsi vezető, vagy űrhajós. Hát mondjuk űrhajós, az nehezen jön neki. A másik kettő még esetleg szóba jöhet. De hogy én nem szeretem magam a munkán kívül valamiféle speciális státuszban hinni vagy tartani.
0: És milyen Dimi nyáron akkor, amikor nincs a színpadon, amikor a hétköznapokban jár kell, akár a gyerekeket viszi az iskolába?
1: Szó szerint intenzíven hétköznapi. Tehát, hogy ugyanolyan napi problémáim vannak, mint bárkinek közülünk. Családmenedzsment, családlogisztika, mindenféle ilyen családdal és idegen szóval kiegészített fényes dolgokat ki lehet találni. Semmi extra lényegében. Időnként lehet, hogy többet kell egyeztetnem, mint hogyha egy napi 8 órás, heti 5 napos munkám lenne. Talán még az is sajátossága az én szakmámnak, hogy sokszor kiszámíthatatlanabb, tehát rendkívül nehéz előre tervezni. De azt szoktam mondani, mikor egyébként érthetően és jogosan egymás közt kollégák ezen panaszkodunk, és bele-bele keseredünk, mert valóban kétségkívül nehéz. Főleg gyerekekkel, főleg amik kicsik a gyerekek. Nyilván az embernek előadása van, próbája van, forgat valahol, lemarad iskolai ünnepségekről, olykor születésnapokról, és ezek nem könnyű dolgok. Mindig azzal szoktam magamat vagy magunkat vigasztalni, hogy oké, és hogyha pilóta lenne valamelyikünk, vagy mondjuk sürgősségi orvos, vagy sebész, baleseti sebész, akkor ugyanott lennénk. És azért azt gondolom, hogy kisebb a felelősségünk, meg kisebb a terhelés rajtunk. De mondom, amikor a normál élet van, akkor azt hiszem, hogy semmiben nem különbözöm egy átlagos embertől. Vagy hogy nem különbözöm egy átlagos embertől, hanem átlagos ember vagyok.
0: Azon gondolkoztam készülve az interjúra, hogy az, hogy színész a foglalkozása, és nagyon sok témát, azt hiszem szó szerint végig enged magán, és nagyon sok szerepbe belebújik. Ez milyen másfajta látásmódot ad, vagy valamiféle ilyen színész látásmód megmarad-e a mindennapokban, ahogy jár kell az utcán, és ha esetleg egy picit több ideje van megállni, vagy lelassulni?
1: Azt hiszem, hogy az én esetemben a legfontosabb szó, és ez nem mindig jó, az az empátia. Tehát, hogy van egy olyan túlzás, hogy reflexem, de mondjuk úgy, hogy hajlamom, és ez nem biztos egyébként, hogy azzal függ össze, hogy színész vagyok. Ez lehet, hogy egyszerűen az én emberi alkatom, és biztos, hogy nem én vagyok az egyetlen ilyen. De hogy van ez a reflexem, hogy tulajdonképpen minden helyzetben, nagyon sokszor olyan emberek helyzeteibe, akik egyébként radikálisan ellenszenvesek, megpróbálom belehelyezni magam. Tehát, hogy megpróbálom annak az embernek a tekintetével nézni, vagy azt feltérképezni, hogy vajon ő ezt hogyan éli meg. Ami persze csalás bizonyos szempontból, mert mondjuk egy sorozatgyilkos saját történetét én nem tudom elképzelni. Elképzelhetek mindenféle dolgokat, amiről azt gondolom, hogy olyan lehet, de biztos, hogy fogalmam sincs erről, de valóban egy olyan reflexem van, hogy az nem lenne igaz. Azért akadozom, mert próbálom magamnak is megfogalmazni. Ez nem lenne igaz, hogy mindent úgy nézek, hogy ha nekem egy ilyen helyzetet el kell játszanom, akkor azt hogyan építem föl. De az igaz, hogy igyekszem a nézésirányokat váltogatni. Tehát nem csak azt látni, mikor ránézek egy emberre, vagy ránézek egy helyzetre az utcán, hogy én most mit gondolok erről kívülről, hanem azt is, hogy ha én benne lennék, vagy én lennék az az ember, nem feltétlenül azt, hogy mit módosítanék, hanem azt, hogy mi történne velem. Tehát, hogy azzal a másik emberrel mi történik.
0: Hogyan működik az, amikor mondjuk egy negatív szereplőt kell felépítenie?
1: Ezt évekig hajtottam így magamban, meg többször beszéltem is róla, hogy nagyon szeretnék negatív szereplőt játszani, de lényegében nincs különbség. Azt hiszem. Tehát mindenképpen ez van, az is lehet, hogy valami híres ember mondta, és fontos ember, de az is lehet, hogy csak ez így van egyszerűen, hogy nekem mindig az adott szereplő, az adott karakter igazságát kell megtaláljam. A negatív szereplőkre éppen mert negatívok, éppen mert valami olyat csinálnak, ami a morális határokat túllépi, az ő igazságuk számukra iszonyatosan intenzív. Aki gazemberséget követel, az valamilyen módon, de nagyon hisz abban a gazemberségben. Ha másként nem, most hirtelen az jutott eszembe, hogy Oké, a kommunizmusban hittek azok, akik meghurcoltak embereket? Nem, de a saját hatalmukban. Abban, hogy ők ezt megtehetik, hogy mint egy joguk, felhatalmazásuk van arra, hogy megtegyék, abban biztos, hogy intenzíven hittek. Egyébként ez sem ennyire egyszerű, mert beszéltem volt. Egy olyan volt belügyis dolgozóval, szekussal konkrétan, aki például azt mesélte el, hogy őt 90 után valaki megállította az utcán, elnézést kért, mondta, hogy semmit számon kérni nem akar, csak megköszönni akarja, hogy amikor bevitték a szekura, és vallatták, ez az ember, aki nekem a történetet meséli, megtagadta azt, hogy őt megüsse. És hogy ennek a szekun vallatott embernek az, hogy volt egyetlen ilyen gesztus, hogy valaki azt mondta, hogy ő nem akarja megütni, ráadásul a felettesével szembeszállva, az hihetetlen erőt és reményt adott, hogy az egész folyamatot túlélje. Tehát én, amikor ez a beszélgetés a volt szekus tisztel lezajlott, én egy bűbáj, aranyos, kedves öregembert láttam, de abban is majdnem biztos vagyok, hogy nem minden története ennyire pozitív. Nyilván ő ezt a történetet kommunikálja, hiszen keresi a saját felmentését arra, amit elkövetett. Sok bonyodalom van ezekben a dolgokban, de mindenképpen abban a pillanatban, amikor valaki gonosz, akkor ő nagyon hisz abban, hogy neki szabad gonosznak lennie.
0: Nyilatkozott arról, hogy már kamaszkora óta érdekli a holokauszt téma. Ez hogyan szivárgott be az életébe, és honnan jön ez az érdeklődés, vagy mi az, ami megfogta ebben a témában?
1: Viszonylag sokat olvastam, bár messze nem eleget, de a kiindulási pont, azt hiszem, az, hogy édesapám a 80-as évek elején bányamérnökként kiutazott Krakóba és Katowicéba, és akkor meglátogatta a lágert, az Auschwitz-i lágert, ahonnan diafilmeket hozott haza. És arra jól emlékszem, azt próbálom felidézni, hogy melyik lakásban először, mert az úgy nagyjából belőni az életkort is, de mindenképpen biztos, hogy valahol 5. és 8. között, tehát abban a szakaszban, én azt nagyon sokat néztem, azokat a felvételeket egyedül is. És valahogyan ez a kép az első kiindulási pont számomra. És aztán teljesen vegyesen és adhok módon főleg irodalmat olvastam, ami kapcsolódik, miközben kvázi jelentős könyveket nem olvastam el, illetve hát az európai zsidó hagyományhoz kapcsolódó történeteket. De nem volt ez egy... Tehát arra nem volt elég, hogy most címeket tudjak visszamondani, vagy bármiféle szakértői véleményekkel szolgáljak. Két dologra volt elég. Egyrészt, hogy tudjam, hogy miről van szó, amikor a közép- és kelet-európai zsidóság témája szóba jön, nagyjából tudjam, hogy miről van szó. A másik pedig az, hogy legyen bennem egy nagyon erős empátia. És aztán erre egészen véletlen dolgok is rákapcsolódtak. Néhány évvel ezelőtt segítettem egy adatbázist digitalizálni. Nem tudom hány régi gépelt oldal volt, amin azoknak a zsidóknak a nevei szerepeltek, akik visszatértek a lágerből. És ugye manapság újra felerősödő antiszemitizmusnak, meg annak idején az antiszemitizmusnak az az egyik alapelgondolása, hogy azért gyűlöli a zsidóságot, vagy a zsidókat, mert ők gazdagok. Na most, amikor az ember megnézi ezt a listát, és kíváncsi voltam például a helységnevekre, emiatt rákerestem, amit nem tudtam pontosan azonosítani, mert megkopott a gépelés, stb. Ott nagyon sokat kerestem a helységneveket. És az ember azt látja, hogy szerencsés módon visszatér egy család, valahol a Máramaros vidékéről vitték el őket, visszatérnek, és akkor ott vannak az évente, másfél évente, olykor még gyakrabban születő gyerekek, hál' Istennek elég sokan, akik mind visszatérnek. Na most, hogyha végignézi, akkor az derül ki, hogy ez a család x időt volt egy helyen, valószínűleg ott utána bezárták a bányát, az apa átment egy másik bányába, a gyerekek mindig ott születtek, ahol éppen aktív bányászat volt, amiből az következik, hogy ezek az emberek, tehát ez a sztereotípia, ez a borzalom, amit egyfolytában hallunk,

0: onnan indultunk el. De hogy visszatérve arra, hogy hogyan kapcsolódom én ehhez a történethez, még egy kicsit erre rápolitizálnék, mondjuk így, bár nem hiszem, hogy az. Engem rendkívül zavar, amikor, vagy nem is, hogy zavar, nem értem, amikor kisebbségi helyzetben élő emberek, mint amilyenek mi Erdélyben, magyarok legalábbis mindannyian vagyunk, egyszer csak neki fognak egy másik kisebbségben levő csoportot utálni, kritizálni, megvetni. Nyilván nem azt akarom mondani, hogy a többségben levőt kell, mert nyilván nem azt akarom mondani. Csak nem értem, hogy én kisebbségben élő, aki tudom ennek a tapasztalatait. Engem viszonylag kevés atrocitásért, de apró szúrások mindannyiunkban vannak. Hogyan nem látom azt, hogy én ugyanazt csinálom másokkal, amit az engem atrocitálókon számon kérek. Ezt nagyon nehezen tudom értelmezni, és emiatt rengeteg mindent nem értek, ami most a gondolkodásunkban napi szinten jelen akar lenni.
1: Így, ahogy erről mesél, azon gondolkoztam, hogy nyilván így utólag visszafele értelmezni a dolgokat sokkal könnyebb, de hogy kicsit olyan, mintha így gimnazista kora óta készült volna a Sorstalanság című filmre.
0: Ez így ebben a formában nem igaz. Ha jól emlékszem, akkor Viski Andrásnak hála a Kertész életművel találkoztam már a film előtt, tehát hogy nagyjából tudtam, hogy miről van szó, de nem készültem, annyira nem készültem, hogy mikor elmentem, vagy mikor elküldtem az anyagomat, akkor semmi nem volt bennem, az volt bennem, hogy ez egy fontos dolog, és hogy ebben jó lenne benne lenni, plusz az a szakmai része, hogy nagyon-nagyon szerettem volna filmeket forgatni. Azt mondjuk tudtam, mert azt mondták zsidó származású ismerőseim többször, hogy jó zsidós fizimiskám van. Tehát, hogy az arcot el lehet adni. De ennyi volt csak.
1: Mi az, ami vonzott a filmben? Nem tudom, hogy mennyire voltak, hát nyilván 2005-ig azért már számos filmes tapasztalata is lehetett a filmnézésre, gondolok, mert hogy azért ugye a 80-as években, de még a 90-es évek elején is azért gondolom külföldi filmekhez főleg nehezebben lehetett hozzájutni, kevesebb filmet lehetett látni, mint mondjuk most, meg a mai fiatalok amennyit látnak. Mi volt az, ami vonzó volt a filmezésben?
0: Én azt hiszem, hogy nem onnan indult ez a vonzalom, hogy miket láttam, mert teljesen szedetvedetten fogyasztottam filmeket. Egyébként a mai fiatalok is szedetvedetten fogyasztanak filmeket, de ez egy teljesen más téma. Nekünk volt az egyetemen két mesterkurzusunk, az egyik a kiváló operatőrrel, Flori Mihailescuval, aki a Pintilie filmek jelentős részét fényképezte, és egy hihetetlen pozitív figura volt, illetve most is, az hál' Istennek, és a másik Mircea Diaconu színésszel, aki rengeteg filmben játszott, ő sajnos már nincs közöttünk, hihetetlen tapasztalata volt, és én azt hiszem, hogy akkor szerettem bele ebbe a történetbe, bizonyos értelemben. Persze másod-harmadéves voltam, és úgy jöttem színére, hogy nem voltak ilyen nagy előzetes történeteim. Leérettségiztem, jogosítványt szereztem, bejutottam a színére. Volt olyan kollégám, aki nem tudom hány éves színpadi tapasztalattal érkezett, azért egy árnyalattal jobban álltak, mint én. De hogy azt nagyon szerettem, hogy ez egy ilyen rövid távfutós történet. Bár közben, ahogy öregszem, most például holnap este bemutatónk van, és kifejezetten szeretem ezt a hosszabb folyamatot, aminek most a vége felé közelítünk, de akkor még az nagyon vonzott, hogy nem az van, hogy két hónapig gyúrunk, teszünk, veszünk, alakítgatunk valamit, hanem ott aznap meg kell találni az elérhető tökéletes verziót. Meg emlékszem, hogy mikor Florinnal dolgoztunk, akkor nagyon élveztem, hogy mennyi technikai dologra kell odafigyelni. Hogy meg tudom azt csinálni, hogy nem nézek oda, és mégis pontosan állok meg. Az nekem nagyon-nagyon bejött, és az is megerősítő volt, hogy főleg Florintól, de úgy emlékszem, hogy mindkettejüktől nagyon korán, nagyon erős pozitív visszajelzést kaptam, és megerősítést arra, hogy ez az alkat, ami az enyém, ez jól tud működni a kamera előtt. És azt hiszem, hogy ez a kezdeti szikrát ez indítja be.
1: Az könnyebbség vagy nehézség, hogy ugyanazt a jelenetet akár többször is fel kell venni, és igazából valahogy így bennem az fogalmazódott meg, hogy a filmben egyszer kell nagyon jól csinálni, míg a színházban minden egyes alkalommal jól kell csinálni, de hogy esténként csak egy alkalom van rá, mert hogy nem jöhet be a színész

0: kétszer, hogy újra játsszák a jelenetet.
1: Bár néha kéne. Nem ennyire egyszerű. Mert azt mondja, hogy a filmben egyszer kell jól megcsinálni. Volt olyan forgatás, amikor valóban egyszer vettünk fel snitteket, amitől engem a hideg kiráz mindig, mert hogyha csak egy verzió van, és azzal bármi történik, akkor megette a fene.
0: Úgy értem, hogy egy jó kell legyen.
1: Igen, és ezt akkor folytatom, hogy azért nem teljesen igaz, mert mondjuk ideális esetben azért 5-6-7 felvétel kell ahhoz, hogy megérkezzünk ahhoz, ami a jó, és abból legyen legalább kétszer felvéve egy-egy változatunk, mert akkor biztonságos. Ez régen különösen fontos volt, amíg ugye filmszalagra forogtak a filmek. Most a digitális világban jó is az, hogy tulajdonképpen korlátlan mennyiséget föl lehet venni, mert lényegében egy filmnél, mit tudom, egy rendes költségvetésű filmnél az, hogy még vesznek 16 terabájtnyi tárhelyet, az nem számít. De vegyük úgy, hogy van egy jelenetünk, illetve egy beállításunk, mert ugye egy jelenet az több beállításból áll össze, és a normális filmkészítésben ott nem az van, mint mondjuk a hollywoodi típusúban, vagy főleg egy sorozatnál, hogy ugyanazt a jelenetet 3 vagy akár 5-10 kamera veszi egyszerre, és utána a vágóasztalon bármilyen szögből minden látható, hanem egy kamera van. Olykor 2, de annak mindig indoklása van, vagy 3, hogyha speciális a kamera mozgás, vagy vannak ilyen helyzetek, de alaphelyzetben egy kamera van. Az egy kamera veszi fel az összes szöget, amiről a rendező és a vágó úgy gondolják, meg az operatőr, hogy vágáskor szükség lesz rá. Ez egy jelenet. Ezen belül a beállítás az, amikor megvan, hogy mit csinál a kamera, mit csinál a színész, csapótól csapóig megyünk. Tehát tételezzük fel, hogy felvesszük 7-szer ugyanazt. Simán benne van a pakliban, hogy nekem a 4. volt az én szempontomból nézve, de akár kívülről nézve is a legtökéletesebb, de az 5. vagy a 6. kerül be a filmbe, mégpedig azért, mert amikor én a legtökéletesebb voltam, a kamera billent egyet. Vagy a fény, nem tudom, a nap mozdult, elment egy felhő, rengeteg ilyen apróság van. Tehát nekem arra kell törekednem, mivel kiszámíthatatlan, hogy melyik lesz a tökéletes, hogy én mindegyiket tökéletesre csináljam. És akkor itt visszakanyarodok a színházhoz. Egy beállítás, vegyük úgy, hogy mondjuk 3 perc van, úgyhogy sokkal-sokkal rövidebb. Ritkább az, hogy nagyon hosszú beállítások legyenek, bár az is lehetséges. Én szeretem ezeket a rövideket, mert abban kevesebbet lehet hibázni. Egy hosszú beállításnál az ember, ha félúton valamit elront, akkor tudja, hogy oké, akkor most egy nagy mennyiségű anyagot kell újra csinálni. Azt a beállítást tulajdonképpen egy folyamatosan, intenzíven tartott szakaszban többször megcsinálom, ugye? Elvileg, ha tudom uralni azt, hogy ne menjek túl intenzívbe, vagy túl kevéssé intenzívbe, a jelenet optimális intenzitásához viszonyítva, akkor ez csak jobb és jobb és jobb lehet, ugyanolyan, mint nem tudom megtanulni kötni. Hülye a hasonlat, de olyan, hogy az első szemek biztos kajlák, de mikor az embernek belejön a keze, akkor már meg tud kötni egy egyenes sort. Amikor 3-4-ére veszem fel, ha figyelek, ha közben folyamatosan dolgozom rajta, akkor egyre több apró titkát fedezem fel annak a pici szakasznak, tehát egyre jobb lesz. Viszont ha ez nem sikerül, akkor én azt már nem tudom, amikor beülök a moziba, vagy bárhol megnézem, én azt már nem tudom módosítani. Ha szerencsém van, akkor jó a vágó. Mert a vágó ezeket megérzi, szöget vált, nyilván a vágó és a rendező, de hogy a vágó nagyon-nagyon sokat segít ebben, hogy ha a rendező azt mondja, hogy a fene egye meg, itt nem volt igazi, de a másik snitben igazi volt, akkor kombináljuk őket össze, abból lehet egy olyan dolog, ami megmenti az én hibámat. A színházban, ahogy mondja, ha kijöttem jelenetből, és tudom, hogy nem jött össze, már pedig nem mindig jön össze, akkor azt már aznap este nem tudom visszacsinálni, ugyanakkor ott van a reménysége annak, hogy a következő este jobb lesz. Nagyon fontos rendező, akivel egyszer dolgoztam együtt. Neki volt egy nagyon, nagyon jó mondata, amikor azt mondta, és ezzel egyet is kell értenem, hogy a cél mindig az, hogy a következő jobb legyen. Hogy egy fokkal jobb legyek, mint előző este voltam, mint előző alkalommal voltam. És persze ez a jobb legyek, ez egy nagyon relatív, mert mit értelmezek jónak? Vannak olyan helyzetek, amikor akkor vagyok jobb, ha még észrevétlenebb vagyok. Mert nem az a feladatom, hogy előre táncoljak, hanem az a feladatom, hogy a történetet vagy a kollégáimat hátulról támogassam, tartsam, de abban is jobb tudok lenni a következőkor. Tehát azt tudom mondani magamnak, hogy most nem figyeltél eléggé, nem voltál ott nekik, amikor kellettél. Vagy most nem figyeltél eléggé, nem voltál elég elől, nem jutottál el a nézőhöz. A kettő elvileg különbözik, de a lényeg mindenképpen az, hogy sosem mondhatom azt, vagy de mondhatom azt magamnak, hogy kész vagyok, de az valószínűleg abszolút csődöt fog jelenteni.
0: Nem lehet belefáradni egy kicsit, ezt így magamnak most úgy fogalmaztam meg, hogy ebbe a végtelenített maximalizmusba?
1: De bele lehet fáradni. Bizonyos értelemben az, bár én magamat nem tartom maximalistának. Csíki András mondta, hogy hazudik az, aki nem számol a pillanatnyi diszponáltságával a színésznek. Azzal, hogy aznap mi történt vele, mennyire fáradt, mennyire tud koncentrálni, mennyire képes összeszedni magát. Főleg színházban én azt gondolom, hogy az a jó előadás, és itt a rendezésre gondolok főleg, amelyik úgy áll össze, úgy van felépítve, hogyha nekem iszonyatosan gyenge napom van, a nézői élmény akkor se sérüljön. Ahhoz én a jó napjaimon tudok hozzáadni. Én magamat nem tartom maximalistának, tehát bármikor kész vagyok a hibáimat is belátni, a gyengeségeimet is. Azt hiszem, hogy a maximalizmus csak annyiban fontos, hogy ami rendelkezésemre áll, azzal ne spóroljak. Tehát, hogy nem mondjam azt, hogy nem tudom, ma este kevesen vannak. Ezt annak idején Bíró József tanította nekünk az egyetemen, és ezt szívesen és gyakran idézem, hogyha egy ember ül a nézőtéren, nekem akkor is meg kell csinálnom, ugyanúgy, mint hogyha 4000-en ülnének. Mert így korrekt. És akkor is meg kell csinálnom, mivel van ilyen, hogy egy olyan előadást játszom, amivel nem értek egyet, nem szeretem, elégedetlen vagyok a rendezővel, magammal, a kollégákkal, a csillagok állásával és az öltöző falára kitett képpel is. Minden bajom van, nekem nincs jogom ebből a habitusból játszani. Mert etikátlan. Mert mindig ülhet a nézőtéren valaki, akit az szólít meg, ami az én értelmi, esztétikai, bármilyen értékelésem szerint nem annyira fontos, de neki az iszonyatosan fontossá válhat. És ez konkrétan történt meg velem, hogy egy olyan előadás volt, teljesen hiteles, érvényes és vitathatatlan élmény valakinek, amiről én azt gondoltam, hogy kutyaütők voltunk, és nem sikerült. És akkor tanultam meg, hogy az, hogy az öltözőben vagy az előadás után mit gondolok róla, ahhoz jogom van természetesen. Abban a, nem tudom, másfél bisz, 4,5 órában, amíg az előadás tart, egyetlen egy feladatom van, hogy legjobb tudásom szerint azt, amit abban játszom, eljátszak. Ennyi. Semmi máshoz nincs jogom. Nincs jogom véleményezni, nincs jogom kisebb intenzitással dolgozni, azért, mert én valamit gondolok. Nincs jogom különbséget tenni ilyen értelemben előadások között. Persze ez az ideális állapot. Tehát a glóriát otthon hagytam most is. Mindig mondom, hogy a gyengeségeink ott vannak. De erre kell törekedni. Nekem bizonyos értelemben ennyi a maximalizmus. Azt vállalom, hogy nem minden sikerült tökéletesen, de amit megcsinálok, azt igyekszem minél közelebb vinni ehhez a típusú tökéletességhez, még a szó is megijeszt.
0: Azt hiszem, hogy ez is a színháznak a varázsa, vagy a színház varázsához hozzátartozik. De arra akartam még rákérdezni, hogy ez tulajdonképpen egyfajta döntés, vagy egy fordulat ahhoz képest, hogy az ember hogy jön be éppen akkor este, vagy éppen mit gondol az egész folyamatról. Hogy lehet ezt meghozni, vagy hogy lehet átbillenteni magunkat abból a, hát nem éppen optimális, vagy ideális állapotból arra, hogy ez a kötelességem, és hogy gondolom ez nem fogcsikorgatva teszi meg, hanem nem tudom, hogy teszi meg.
1: Hát olykor megteszem fogcsikorgatva is. Tehát mondom, amit elmondok, az az ideális állapot. Azt nem állítom, hogy én egyfolytában ideális állapotban vagyok, mint ahogy senki sincs egyfolytában ideális állapotban. És emiatt én Valószínűleg azért is megyek bele ezekbe a dolgokba, mert nagyon sokszor azt látom, hogy szeretjük úgy látni ezt a szakmát, hogy színészek. Azt szokták mondani, megkérdeznek, nem tudom, egy orvos megkérdez, hogy mivel foglalkozom, színész, hogy milyen szép. És akkor szoktam mondani, hogy doktor úr, nem lehetne, hogy ezt így engedjük el a fenébe. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, és ez így tulajdonképpen ellentmondásos is, de hogy rendkívül fontos a fegyelem. A fegyelem és az önfegyelem. A fegyelem már csak azért is fontos, mert rendkívül ritkán van az ember egyedül a színpadon, sőt, azt is elmondom, hogy soha nincs egyedül, mert körülötte az öltözőtől a világosítópultig még több tucat ember dolgozik akár azon, hogy ő a színpadon lehessen egyedül, tehát nincs egyedül. De ezek a helyzetek aránylag ritkák, mindig van körülöttünk partner, mindig van körülöttünk kolléga. A fegyelem azért is fontos, mert az ő munkája az ugyanúgy meg kell történjen, mint az enyém, és nem hagyhatom magára, amikor együtt vagyunk. Az önfegyelem pedig azért fontos, hogy ezt a fegyelmet fel tudjam építeni. Tehát ha minden kötél szakad, ha minden csődbe fut, akkor azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és az legutolsó pillanatban is érvényes kapaszkodó, hogy fegyelmezetten végig kell csinálni.
0: Még egy kicsit visszatérnék a Sorstalanság című filmre, amit itt a Filmtetfesten is újra láthattunk, már a 20 éves évfordulóját ünnepelve a filmnek, illetve hát videómegosztó csatornákon is meg lehet nézni, hogyha valaki esetleg nem jutott el a Filmtetfestre és nem nézhette meg Nagyvásznon. Ezt most így összekapcsolnám egy személyes élménnyel, hogyha lehet, hogyha túl személyes, akkor nem muszáj rá válaszolni. Azt hiszem, hogy a filmben megjelenített téma is egy, hát mindenképp egy halálközeli élmény, mert hogy nem tudták nyilván nem a filmszínészek, de hogy a valós történetben, a holokauszban, a haláltáborokban, hogy ki az, aki hazajut, ki az, aki nem. Citron Bandi, akit alakít, az egy rendkívül pozitív figura ebben a filmben, egy vidám, aki végül lehet, hogy mégsem jut vissza a Ne felejts utcában, aminek a flaszterjét szeretné ő még taposni. És egy Living Roomban mesélt arról, ha jól tudom, hogy azért nem hasonló, de hogy halálhoz közel került a személyes életében is. Ez a kettő valahogy így összekapcsolódott-e? Lehet, hogy ez egy nagyon távoli asszociáció így a részemről.
1: Soha nem gondolkoztam erről egyébként, de tulajdonképpen lehet. Annyiban minden esetre, hogy a Citron Bandi, aki egyébként arra már nem emlékszem, hogy ezen a néven, de egy valódi figura volt. Tehát, hogy viszonylag kevés olyan szereplő van, akivel Kertész annak idején egy az egyben találkozott, tehát nem kevesetett hozzá. Citron Bandiról úgy tudom, hogy azt mondta, hogy ő valóban ott volt. Illetve ebben biztos is vagyok, hogy ott volt, mert amikor Kertésszel erről beszélgettünk, akkor ez derült ki. Szóval, az én személyes élményem, meg az övék között, vagy én azért inkább kezelem karakterként. A karakterbe bebújni igyekvő Diményáron között annyi összefüggés van, hogy igen, Citron Bandi végig életigenlő. Ő végig azt mondja, hogy ha a fene-fenét eszik, akkor is túlél, ha a fene-fenét eszik, akkor is végigcsinál mindent, és visszamegy. Én meg tulajdonképpen 22 évesen, amikor hererákkal diagnosztizáltak, én ezt pont ugyanígy éltem meg. Tehát egyetlen pillanatig fel nem tevődött bennem, hogy ennek akár végzetes következményei lehetnek. Az igaz, hogy az orvosok is megnyugtattak, de attól még tudtam, hogy ez egy rák. Az is igaz, hogy nagyon sok ember segítségének köszönhetően gyakorlatilag úgy tudom, hogy az akkor Budapesten elérhető legjobb kezelést kaptam egy erre a ráktípusra szakosodott osztály főorvosa foglalkozott velem. De ugyanazon az osztályon volt egy fiú, akit velem ellentétben nem szeretett vett körbe. Engem maximálisan támogatott mindenki, akihez abban a pillanatban az életemnek köze volt, és az a srác pedig arról számolt be, hogy mihelyest kiderült ez a problémája, a barátnője elhagyta. És azt néztem, hogy ez az ember végig fogja tudni csinálni. Mert hogy, és félreértés ne essék, a nevére sem emlékszem, bízom benne, hogy jól van, és minden rendben van, és az akkori barátnőcseit nem hibáztatok. csak azon gondolkoztam, amikor néztem ezt a srácot, hogy mi a fenét mondjak neki, hogy egy kicsit gatyába rázzam, mert hogy ő alóla nagyon kihúzódott a talaj ezzel a magatartással. Tehát, hogy azt hiszem, hogy nekem az is szerencsém volt, nem tudom orvosilag felfogni, hogy amennyit én megértettem ebből a történetből, ami nekem volt, az egy viszonylag enyhe változat volt, jól kezelhető, és hát ugye eltelt 28 év azóta, tehát úgy lehet igazuk volt. De hogy a habitus az valóban közel áll a kettő egymáshoz. Bennem annyira nem tevődött fel, hogy bármi végzetes történhet, hogy abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán felfogtam, hogy mekkora súlya van ennek, hogy az embernek daganatos betegsége van. Citrom Bandi azért azt látom, hogy felfogja, hogy mi történik körülötte, és pontosan tudja. Számomra azért különösen erős is az ő döntése, amit én egy gesztusában sűrítek össze, legalábbis a film tekintetében, amikor az utolsó találkozásukként odaadja a ruháját a fiúnak, mert ő ezzel gyakorlatilag, és ez tényleg így van, ő ezzel gyakorlatilag a saját túlélését kockáztatja. Majd Gyuri visszatér Pestre, és nem jött még vissza Citrom Bandi. Amire persze mondhatjuk azt, hogy hát, ha majd visszajön a történet folytatásában, de ha egy ilyen habitusú ember, aki éjjel-nappal arról beszél, hogy visszamegy a Nefelejts utcában, még nincs ott, akkor az nem jelent sok jót. De igen, ilyen értelemben akár fel lehet vázolni. A másik pedig az, hogy valószínűleg minden abból tevődik össze, amit csinálunk, és ezért gondolom például azt, hogy van olyan, hogy valamit nem én tudok a legjobban eljátszani. Nem, nincs, mindent én tudok a legjobban eljátszani. De hogy azért gondolom, hogy van ilyen, mert óhatatlanul hitelesen, vagy igazán hitelesen, vagy mélyen hitelesen azt tudom valahogyan beleszőni egy szerepbe, amihez valamilyen módon kapcsolódok. Tehát én soha nem raktam fel ilyen párhuzamot az én néhány évvel korábbi betegségem, és a között, hogy éppen mit játszom. De valószínűleg az, ami vagyok, abban benne volt ennek a tapasztalata is. Tehát az valahogy oda öntudatlanul, megfoghatatlanul, de biztos, hogy bekúszott, és ott jelen volt.
0: A daganatos betegségek általában az emberek életében fordulópontot is jelentenek. Ez így volt, vagy ez túl... nem lehet túl pozitívnak nevezni, de hogy mivel egy nagyon pozitív légkör vette körül, és már mondhatni, szinte biztosra vette, hogy meg fog gyógyulni, ez mennyire jelentett akkor fordulópontot ez a megpróbáltatás az életében?
1: Még egyszer mondom, szerintem nem fogtam fel. Tehát emlékszem, hogy nagyon bosszantott, hogy édesanyám mennyire meg van ijedve. Éltem egy 22 éves fiatalember, és egy 22 éves, iszonyatosan sokat dolgozó fiatal színész életét. Tehát volt konkrétan olyan főpróba, és itt inkább nem a hősiességet, hanem a meggondolatlanságot szeretném kihangsúlyozni, amit 40 fokos lázzal csináltam végig, mert mindig úgy volt, hogy a kezelésnek volt egy utolsó pontja, amihez a gyógyszert ideadták, és akkor azt itt fent az onkológián vagy valahol beadattam, és az valóban azzal járt, hogy felvitte nagyon az ember lázát. És én megkaptam a kis injekciómat, és utána ember tragédiáját próbáltam, úgyhogy nem teljesen tudtam, hogy hol vagyok, mert konkrétan 40 fokos lázam volt.
0: De most valamiféle párhuzam azért lehetett így a kettő között az ember tragédia.
1: Hát igen, valami volt ott. Nekem írtam Adács a darabot. De hogy volt azért bennem egyfajta öntudatlanság is. Ma már valószínűleg megpróbálnék jobban odafigyelni, bár most meg kell műteni egy fogamat, és azt is a próbákhoz és az előadásokhoz igazítom. És nem én vagyok az egyetlen, tehát ennél sokkal meredekebb módon áldozzák be kollégákkal, vagy kockáztatják kollégákkal az egészségüket és a jólétüket. Nem tudom, hogy helyesen-e. Így 50 évesen már nem vagyok ebben biztos, hogy jól cselekszünk-e, és akár technikailag is tudnék vitatkozni, mert hogyha én folyamatosan elhanyagolom magam, amire hajlamunk van, akkor azzal azt kockáztatom, hogy amikor színpadon vagyok, sem tudok megfelelően teljesíteni. Csak közben meg azt szoktuk meg, hogy valahogyan ez mindig előttünk van. De még egyszer mondom, valószínűleg egy kiváló sebész akármilyen kutyául van, ha meg kell mentenie egy gyerek életét, akkor úgyis el fog menni. Hát ezek ilyen gondolkodási struktúrák, csak azért rossz a hasonlat, és ezt sem én mondom, hanem egy nálam fényévekkel fontosabb színházi ember, Szilvió Purkerete mondta, hogy nem tudom, hogy fogalmazott, de ő mondta azt, hogy azért ne részegüljünk meg ennyire magunktól. Azért tudjuk ezt csinálni, mert valóban arra állt rá a gondolkodásunk, hogy az előadásnak le kell mennie, mert bejöttek a nézők, hogy próbálni kell, haladni kell, és ez mindennél fontosabb. De hát nem ez az a történet, ami élethaláról szól. Igen, úgy fogalmazott konkrétan Szilvi, hogy hát, ha nem sikerül egy előadás, az nem egy műtét, nem hal meg senki. És ez közben, persze visszatérve az elejére, akkor, amikor nem tudok a gyerekem születésnapján ott lenni, akkor inkább azt mondanám, hogy engedjük el a fenébe, de közben meg tényleg csak úgy lehet ezt csinálni, hogyha az ember bevállal áldozatokat. Nagyon furcsa, mert sok év után az ember mindig megkérdőjelezi magát, elkezd harcolni azzal, amiben van, azzal, amiben régóta van, azzal, amire felépítette az életét. És sokszor vannak erről családban, barátokkal is beszélgetések, és nekem mindig az a benyomásom, hogy oké, sok mindenen kéne, vagy sok mindent lehetne jobban csinálni, de nem tudom, hogy. Nem tudom még a megoldást, hogy lehetne, és olyan értelemben sem, hogy ugye én az egész életemet a Kolozsvári Állami Magyar Színházban töltöttem le, a felnőtt és a szakmai életemre gondolok, és az itt telt. És akkor néha eszembe jut, hogy igen, de bezzeg máshol, hogy van. És amikor igen, de bezzeg beszélgetek, vagy ránézek más színházak életére, tehát akár csak, hogyha végigmegyek, mindegy, nem is mondok, mert teljesen mindegy, hogy melyik színházat mondanám, ha végigmegyek a Facebook oldalukon, vagy idejönnek és beszélgetek emberekkel, akkor azt látom, hogy hát ez pont ugyanilyen. Olykor még rosszabb máshol is. Vagy rosszabb, ez egy rossz szó, nehezebb. Máshol is. Tehát azt jelenti, hogy még nem sikerült feltalálnunk azt a modellt, amiben színházat megszállottság nélkül lehet csinálni, legalább valamennyi megszállottság nélkül, de hát vajon létezik ez a modell? Én nem tudom.
0: Mi az, ami segít, hogy így két lábbal a földön maradjon, és akár a sikerek ne vigyék el egy ilyen a földtől 20 centi fölötti állapotba?
1: Hát mindenképpen segít, azt gondolom, az, hogy családom van, és vissza kell jönni a földre. Tehát, hogy az felelősséget jelent, valahová tartozást jelent, és azt hiszem, hogy nem tud feltételes módú lenni. Azon kívül nekik iszonyú munkájuk és rengeteg energiájuk van mindannyiuknak, annak idején a szüleimnek is, a feleségem szüleinek, a testvéreimnek, a testvéreinknek, mindenkinek. Tehát szerintem nincs a családban, főleg ebben a szűk körben, de még tudom tágítani a kört. Nincs olyan, aki valamikor valamilyen helyzetben abban, hogy én egy munkát el tudjak végezni, ne segített volna így vagy úgy. És az ember ezt látja. És egyszer csak, mert egy darabig, emlékszem, hogy fiatal koromban valami olyasmi volt a habitusom, hogy ez a világ legfontosabb dolga, tehát mindenki álljon sorba és csináljon mindent, hogy ez a világ nem azért, hogy én nem tudom mit csinálni, hanem hogy ez a dolog, a film, az előadás meg tudjon születni. És egyszer csak rájöttem, hogy hello, nekik nem ez a világ legfontosabb dolga. Ők csak rajtam keresztül kapcsolódnak, ők nem lennének kötelesek áldozatot hozni ezért, ugyanúgy, ahogy én bevállaltam az életembe, hogy ez másként nem fog menni. És akkor ezt meg kell becsülni, és a földön kell maradni. A másik meg, én azt hiszem, hogy azért is jövök zavarba mondjuk egy sárga csikótól, amire közben meg tényleg igyekszem a legteljesebb mértékben boldog és büszke álláspontból tekinteni rá és megélni az örömét. De azért jövök zavarba tőle, mert biztos, hogy voltak olyan pillanataim, amikor mondjuk úgy, hogy elszálltam. Amikor túl sokat gondoltam magamról, és biztos, hogy ebben hibáztam is, de arra próbálom magam újra meg újra emlékeztetni, hogy abban, hogy elmondunk újra meg újra történeteket, abban nem én vagyok a legfontosabb. Abban maga a történet a legfontosabb, és az, ahogy ahhoz a történethez a néző kapcsolódni tud. Nyilván ez csak akkor tud megszületni, ha a történet elmondásaként én nagyon figyelek magamra, de ott kell figyelnem, nem pedig az utcán. Iszonyatosan jól esik, és zavarba is hoz, amikor felismernek az utcán, olykor megállítanak. Például egyszer volt egy reklámfilmen Budapesten, amikor kapucniban kellett járjak, na az még huncutabb volt. Mert mindig azt gondoltam, és akkor már a sorstalanság megvolt. Mindig azt gondoltam, hogy majd egy ilyen nagy filmmel leszek én is híres színész. Kiderült, hogy figyfenét, attól voltam híres színész, hogy egy gyors étteremlánc reklámjában benne voltam, és összesuktak mögöttem az emberek. Szó szerint kültéren, beltéren, kapucniban járkáltam, mert ez csak idegesítő és nagyon kellemetlené vált. De hogy nem ez a cél. Bármennyire jól esik, látom a tekinteteket, hogy aha, ez az a fickó, akit láttam a színházban, vagy most sárga csikót kapott, és ezért bizonyos mértékig hálás is vagyok, de én nem azzal kelek fel, nem azzal jövök be dolgozni, nem azzal veszem fel a jelmezt, és megyek be a színpadra, hogy majd az utcán ez milyen klassz lesz, hanem azzal, hogy akkor ott, abban a pillanatban legyen jó, hogy legyen a helyem.
0: Már rengeteg szerep, filmszerep és színházi szerep is van a háta mögött, és nem arra fogok rákérdezni, hogy van-e még valami álomszerep, hanem hogy akár színészként, vagy csak így egyszerűen emberként, mik azok a célok esetleg, vagy ilyen vágyak, amiket még így maga előtt lebegtet?
1: Mondok egy nagyon banálisat. Sok minden van, de azoknak jelentős része olyan, amiről nem szeretnék beszélni. De mondok egy nagyon banálisat, ami viszont teljesen igaz, hogy szeretnék eljutni oda az életemben, hogy minden nap legyen legalább 2-3 órám, amikor nem csak időm van rá, hanem képességem is, hogy koncentráltan, figyelmesen olvassak. Ez most valami miatt vannak okai, de hogy egyre erősebb hiányérzetem van, amiatt, hogy erre nincs időm, vagy olykor van időm, de nincs agyi kapacitásom, és hát egyre jobban idegesít az a zaj, amiben egyfolytában élek, és ezt valahogyan ilyen menedéknek gondolom, és igen, a digitális zajra gondolok. Tehát arra, ami féktelen agresszivitással vesz körül, miközben látom a konkrét hasznait is, és igyekszem is, amennyire rugalmasságom és a képességeim engedik használni, de látom, hogy milyen végtelen mennyiségű kacat és lom árad felénk egyfolytában. Úgyhogy most éppen ez tényleg, hogyha van ilyen, tudom, hogy nagyon egyszerű cél, és akár banális is, de vállalom. Én nagyon szeretnék sokat olvasni.
0: Hát akkor legyen úgy kívánom, hogy jöjjön el ez az idő, amikor sokat olvashat, koncentráltan és odafigyelve, és biztos, hogy ez máshol is visszatérül majd, azt hiszem.
1: Ebben konkrétan is egészen biztos vagyok.

A 25. Filmtett Festen az első erdélyi magyar játékfilmről, a Sárga Csikorról elnevezett életműdíjat diménnyáron kapta. Az életműdíjat a Filmtett Egyesület évente adományozza egy-egy olyan személyiségnek, aki munkásságával alkotóként, szakmai példaképként, oktatóként elévülhetetlen érdemeket szerzett, tevékenységével gazdagítja az erdélyi magyar filmes kultúrát, illetve jelentős mértékben segíti, vagy segítette kezdő és tapasztalt erdélyi filmesek pályájának alakulását. A Filmtett Fest záró gáláján átadott díj, tisztelgés egy-egy kiváló erdélyi filmes szakember vagy művész tehetsége és elhivatottsága előtt. Ezzel mai vasárnapi beszélgetés rovatunk végéhez érkeztünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott vasárnap délutánt kívánok!

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Vasárnapi beszélgetés rovatunkat hallották, amelyben Timény Áronnal beszélgetett Janicskó Mihály Noémi munkatársam. Műsorunk folytatásában a Nagyibolya

0: zenélőköntös összeállítását sugározzuk. Szentpétervár akkoriban legnépszerűbb folyóirata, a Novellist, 1876-ban havonta közölte Csajkovszki az Évszakok című zongoraciklusából egy-egy darab kottáját. A Gergely naptár életbelépésének évfordulója alkalmából készült zenélőköntösben a sorozatból néhányat Mihail Pletynov etalonnak tartott előadásában hallgathatnak meg kedves hallgatóink.
1: Zenélőköntös.
2: Nagyibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Október 4-e az 1582-es évben a történelem egyik legkülönösebb pillanata volt. Ez volt a Julianus naptár utolsó napja, amelyet a naptárreform miatt azonnal október 15-e követett, így 10 nap egyszerűen eltűnt az időszámításból. Az idő múlását az ember a két legjobban látható égi test mozgásával mérte. Alapegységnek a nap volt a legmegfelelőbb, a napok múlásába viszont a hold változásai vitték szabályszerűséget, így keletkezett a hónap. A még nagyobb időegységet az évszakváltások körvonalazták. A rómaiak eredetileg a holdjárásán alapuló 10 hónapos naptárt használtak, amelyben minden hónap 29 vagy 30 napos volt, az első pedig Mars Isten haba, vagyis március volt. E régi naptár emlékét őrzik a latin számnevekből képzett hónap neveink. Szeptember a 7., október a 8., november a 9. és december a 10. Abból, hogy a nap és a hold mozgása nem ad ki közös többszöröst, problémák keletkeztek, és Julius Caesar időszámításunk előtt 46-ban megbízta Sosigenész alexandriai görög matematikust és csillagászt a naptár korrigálásával. Ő a sokkal pontosabb szoláris egyiptomi rendszert vette alapul, és az évet 365,25 napban szabta meg. A kerekítés következtében az év 11 perccel hosszabb lett a valóságosnál, amit a korrekcióként minden negyedik évben beiktatott szökőnap sem oldott meg. 128 év alatt a percek kitettek egy teljes napot, a 16. századra az eltérés meghaladta 10 napot is, és már alig lehetett pontosan kiszámítani a húsvét és a hozzáigazodó mozgó ünnepek időpontját. 13. Gergely pápa volt az, akinek az utasítására 1582-ben sor került a Julianus naptár megreformálására, és mai műsorunkban sorra vesszük a naptárreform szereplőit, a folyamat lépéseit, magukat a változtatásokat és a Gergely naptár életbe léptetését. Az egyes tömbök között Csajkovszki témánkhoz kapcsolható zongoraciklusából hallgatunk meg részleteket. Bár magyar címe az Évszakok, a mű valójában a naptári év 12 hónapját mutatja be, és minden egyes tétel az adott hónap oroszországi hangulatát, jellegzetes életképeit festi meg zenével. A ciklus 1875 és 76 között keletkezett a Novellist című szentpétervári zenei folyóirat megrendelésére, amely havonta a lap mellékleteként közölte az aktuális darabok kottáját is. A korabeli szentpétervári szalonokban a zongora státuszszimbólum volt, mert ha valaki hallani akarta a legújabb dallamokat, magának kellett eljátszania azokat. Csajkovszki zsenialitása abban rejlett, hogy zenéjében tökéletesen ötvözte a nyugati eleganciát az orosz ötök által áhított mély, tiszta orosz lélekkel és dallamvilággal. Az Évszakok ennek a szintézisnek a legtökéletesebb és legbensőségesebb példája. Minden egyes hónap kottája felett szerepelt egy rövid hangulatteremtő költemény, például Puskin, Tolstoj vagy Nyekrászov műveiből, amelyekről a kutatások kiderítették, hogy nem a zeneszerző ihletforrásai voltak, hanem a tételek alcímeivel együtt a főszerkesztő Nikolaj Bernard tette hozzá a kiadáshoz. Felsorolom a címeket. Január a kandalló mellett, február farsang, március a pacsirta, április hóvirág, május fehér éjszakák, június barcarola, július kaszások nótája, augusztus aratás, szeptember vadászat, október őszi dal, november trojka,

Csajkovszki évszakok zongoraciklusából a január hónapot hallottuk. A naptárat megreformáló 13. Gergely három hónappal a Szent Bertalan éjszakai mészárlás előtt lépett a pápai trónra. A katolikus megújulást következetesen szolgálva támogatta a franciaországi hugenotta ellenes politikát, kísérletet tett a svédek rekatolizálására és Oroszország áttérítésére, valamint támogatta az angolok ellen lázadó katolikus íreket. A papi képzést segítő szemináriumokat, kollégiumokat alapított, köztük 1579. februárjában a római magyar papneveldét is, a Collegium Hungaricumot, amely egyetlen évig működött egyedül, aztán összeolvadt a német intézettel, és jogutódja ma is működik. Bíborosi bizottságot állított fel a tengeren túli missziók irányítására. Uralkodása alatt készült el Rómában a barokk mintaképének számító Il Gesù templom. 1582-ben ő alapította a vatikáni csillagvizsgálót, amely a világon az egyik legrégebbi, ma is működő obszervatórium. Csajkovszki ciklusából a május hónap következik. A szemelvényeket Mihály Pletnyov előadásában hallgatjuk.

Lássuk most a naptárreform menetét. 13. Gergely 1576-ban hívott össze bizottságot a naptárreform előkészítésére. A tervezetet Luigi Giglio, humanista nevén Aloysius Lilius csillagász alkotta meg. 3 évszázaddal korábbi táblázatokban szereplő csillagászati adatokat használt fel, és 2 korrekciós egyenlettel rugalmasabbá tette a nap és a hold ciklusok összehangulását. Ennek következtében egyértelműen meg lehet határozni a húsvét időpontját, amely, mint tudjuk, a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtölte utáni vasárnapra esik. Mivel még ugyanabban az évben meghalt, a munka folytatását Christophorus Clavius jezsuita matematikussal bízták, aki Giglio naptárát tudományos magyarázatokkal egészítette ki és végleges formába öntötte. A pápa 1582. február 24-én tette közzé a naptárreformról szóló Inter Gravissimas kezdetű bulláját. Abban az évben, október 4-ét, csütörtököt, péntek követte ugyan, de ez már a hónap 15. napja volt. A közbeeső napok kimaradtak, ez volt az ára annak, hogy összhangba hozzák a Julianus naptárt a csillagászati megfigyelésekkel. A régi naptár névadójának nevét viselő hónap következik, vagyis a július.

Foglaljuk össze, mik az eltérések a Julianus és a Gergely naptár között. A Gergely naptár szerint egy év átlagosan 365,24 nap hosszú, ami sokkal jobban követi a Föld nap körüli valódi keringési idejét, mint a Julianus naptár szerinti 365,25 nap. A Gergely naptár Krisztus születésétől számolja az éveket, szemben a Julianus naptárral, amely időszámításunk előtt 45-ben lépett érvénybe. Az új szabályozás szerint az évszázadok záró éve nem szökő év, kivéve a 400-zal maradék nélkül oszthatókat. Így nem 128, hanem csak 3300 év alatt alakul ki egy teljes napnyi eltérés, úgyhogy legközelebb 4782-ben lesz szükség egy nap kihagyására. A bullát először csak a katolikus országokban vezették be, ezekben is a közvélemény értetlenkedése mellett. Lengyelország pravoszlávok lakta területein még felkelés is kitört. Az átállás a Habsburg Birodalomban 1584-ben történt meg, Magyarországon az 1588-as diéta iktatta törvénybe a Gergely naptár használatát, amit a protestánsok elutasítottak, nem vették figyelembe a pápa rendelkezéseit. A legtovább a mára marosi református egyházkerület ellenkezett, ahol 1623-ig a Julianus naptár volt érvényben. Németországban a 17. század közepéig párhuzamosan volt használatban a régi és az új rendszer. Nagy-Britannia az amerikai gyarmataival együtt csak 1752-ben adta be derekát, Japánban 1873-ban léptette életbe a császár. Európában utolsóként 1923-ban az ortodox Görögországban vezették be. Oroszország nem, hanem csak a Szovjetunió tért át a Gergely naptárra 1918. január 31-én. Így került a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója november 7-ére. Csajkovszki idejében a Julianus naptár volt érvényben, amely szerint a zeneszerző 1840. április 25-én született, a ma használatos Gergely naptár szerint ez május 7-e. 1893. október 25-én halt meg, ami a Gergely naptár szerint november 6-ának felel meg. Most az évszakok október hónapjával elbúcsúzunk.

0: Csajkovszki Évszakok zongoraciklusának Október című darabjával véget ért a zenélő köntös naptárreformhoz kapcsolódó műsora. A viszonthallásra!
1: Zenélő köntös. Zenélőköntös rovatunkat hallották Nagyi Bolya szerkesztésében. Mai déli műsorunkat a nap áhítatával zárjuk, amelyet Herman Dániel tolmácsol.

kapcsolatban maradni. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik a nap. Zsidókhoz írt levél 10:25. A mai állítatot Mike Bertolio, Amerikai Egyesült Államok beli testvérünk szerezte. Az 50 éves érettségi találkozón nagy öröm volt újra találkozni az évtizedek óta nem látott osztálytársakkal. Legtöbbet két olyan barátommal beszélgettem, akiket még általános iskolából ismerek. Megegyeztünk, hogy a találkozó után is tartani fogjuk a kapcsolatot. Havi telefonhívásokkal, heti e-mailekkel és karácsonyi üdvözlőlapokkal. Ez egy darabig működött is, de idővel a kapcsolattartás ritkulni kezdett. A karácsonyi üdvözletek megmaradtak, de heti és havi kapcsolatfelvételek elmaradoztak. Ugyanez történt az Istennel való kapcsolatunkkal is. A zsidók 10 arra buzdítja a hívőket, hogy ragaszkodjanak az összejövetelekhez és az imádsághoz. A levél címzettjei közül néhányan eltávolodtak a közösségtől és elszoktak a rendszeres találkozástól. Az Úrral való kapcsolatunk erősödik, ha más hívőkkel együtt rendszeresen olvasjuk és tanulmányozzuk a Bibliát és bátorítjuk egymást. Ebben a rohanó világban sem kell elszakadnunk a hittől.

imádkozzunk. Urunk, bocsásd meg, amikor nem helyezzük előtérbe a veled és más hívőkkel való kapcsolatot. Segíts, hogy rád összpontosítsunk és bátorítsuk egymást hitben. Ámen. A mai áhítatot Mike Bertolio, Amerikai Egyesült Államok mobilitássérű szerezte. Imádkozzunk valakiért, akit régóta nem láttunk.

Ezzel október 4-i vasárnap déli műsorunk véget ért. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől. A mai idézet Máté evangéliuma 5. részének 16. verséből származik, és így szól. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Szegedi Csabát hallották. Adással legközelebb holnap hajnali 3 órakor homokóra műsorunkkal jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. De a weboldalunkon a www.agnusradio.ro honlapon addig is hallgathatóak vagyunk. Tartsanak velünk ott is!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.